0: tettek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most, távol létemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába és nem fáradtam hiába. Sőt, ha italáldozatul kiöntetem is a hitetekért bemutatott áldozatban és szolgálatban, örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal. De ugyanígy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt.
1: Timóteus és Epafroditosz elküldése.
0: Remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteust hamarosan elküldhetem hozzátok, hogy én is megnyugodjam, miután megtudtam, mi van veletek. Mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval. De ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apjával a gyermek, úgy szolgált velem az evangéliumért. Remélem tehát, hogy őt azonnal elküldhetem, mihelyt meglátom, hogyan alakulnak dolgaim. De bízom az Úrban, hogy magam is hamarosan elmegyek. Szükségesnek tartottam azonban, hogy visszaküldjem hozzátok Epafroditosz testvéremet, munkatársamat és bajtársamat, akit ti küldtetek, hogy szükségemben szolgálatomra legyen, mivel vágyódott mindnyájatok után, és nyugtalankodott, mert meghallottátok, hogy megbetegedett. Meg is betegedett halálosan, de az Isten megkönyörült rajta, sőt nem csak rajta, hanem én rajtam is, hogy szomorúságomra szomorúság ne következzék. Hamarabb elküldöm tehát, hogy viszont lássátok és örüljetek, és hogy én is kevésbé szomorkodjam. Fogadjátok az Úrban teljes örömmel, és becsüljétek meg az ilyeneket, mert Krisztus ügyéért került közel a halálhoz, amikor életét kockáztatta azért, hogy helyettetek szolgáljon nálam.
1: A 12. és a 13. versében a következőket olvashatjuk. Annak okáért szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben. Félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. Mert Isten az, aki munkálja bennetek, mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből. A 12. versben levő annak okáért szóval Pál érzékelteti, hogy Krisztus engedelmes önmegtagadó élete, amelyről az 5-től a 14-ig terjedő versek alapján egy héttel ezelőtti adásunkban szóltunk, legyen a keresztény ember példaképe. Így kapcsolódik a 12. vers gondolata az 5. versnek a gondolatához, amely úgy kezdődik, hogy az a gondolat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is. Az apostol reménye az, hogy az üdvözítő példája arra serkenti levelének olvasóit, hogy örömmel engedelmeskedjenek és munkálkodjanak együtt üdvözítőjükkel, amikor másokért munkálkodnak, a gyülekezeten belül és a gyülekezeten kívül. Külön figyelmet érdemel a szerelmeseim szó, mint megszólítás. Modernebbül kifejezve úgy hangzik, hogy szeretteim. Ez a görög ágápéval áll kapcsolatban. Tehát, akár a szülők és gyermekek, akár a testvérek bensőséges viszonyát tartjuk szem előtt, sem az egyik, sem a másik esetben nem az érzelmi vagy a húsvér viszonyulás a döntő. Az ige azt emeli ki, hogy a szeretettek egyfelől a Krisztus által szerzett, ingyen való, érdem nélküli kegyelmi közösségben vannak Istennel, tudnélik az ágápé alapján, s másfelől ugyanennek a szeretetnek az aranyszálai kapcsolják őket, mind az apostolhoz, mind egymáshoz. A szerettei megszólítása bensőséges testvéri kapcsolatot fejezi ki, szülők és gyermekek, valamint a testvérek között van az igazi helye. Mint hogy a gyülekezeti közösség épp oly bensőséges, mint a családi közösség, a szeretteim szó elterjedt megszólítássá vált az őskeresztény közösségekben. Szeretettek a filippibeliek, mert az apostollal együtt Jézus Krisztusban, az ő nagy családjában vannak, ahhoz tartoznak. Miután a filippibeliekhez írt levél írója nagyra értékeli a címzetteknek múltbeli engedelmességét, arra kéri őket, hogy távollétében is tanúsítsák ugyanazt a magatartást. Ha csak az apostol jelenléte, személyi varázsa vagy vezető szerepe volna az indítórugó, bármit is vinnének véghez, kevés értékkel bírna. A személyekre alapozott engedelmesség személyeken áll vagy esik. Ugyanakkor nincs élet abban a gyülekezetben, ahol a lelkipásztor önmaga köré gyűjti a tagokat, és nem Krisztus mellé és Krisztus elé. Ilyen esetben beszélhetünk a pásztor iránti rokonszemről, de nem beszélhetünk engedelmességről. Az igazi engedelmesség csak ott tapasztalható, ahol a hívők közössége Jézus Krisztusra tekint. Így a gyülekezet valóban engedelmeskedik mennyei urának úgy a lelkipásztor jelenlétében, mint annak távollétében. Pál apostol még arra is hint, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. Az itt említett félelem magában foglalja a gyermekek tiszteletét a szülők iránt, az állampolgárok engedelmességét a hatóságok iránt. Az istenfélelem szónak is a jelentősége ugyanaz, tisztelet és engedelmesség Isten iránt. Az istenfélelmet a Szentírás a bölcsesség kezdetének is nevezi. A félelem szó mellett a filippibeliekhez írt levél második fejezetének a 12. versében megtalálható a rettegés szó is, ami a félelem fogalmát aláhúzza és nagyobb erőre emeli. Pál apostol arra buzdítja a filippibeli hívőket, hogy félelemmel és rettegéssel vigyék véghez üdvösségüket. Azonban ezzel nem a cselekedetek általi üdvösséget tanítja. Az üdvösség kegyelem által hitből van. De a kegyelem a jó cselekvésére ösztönöz és erőt is ad erre. Azt olvastuk, hogy Isten munkája bennünk, mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből. Ez az igevers folytatása az előzőnek. Azt üzeni általa Isten, ne higgyük azt, hogy a mi véges emberi erőfeszítésünktől függ a mi üdvösségünk. Mert Isten az, aki elvégzi bennünk a maga munkáját. Neki tulajdonítható az, ha cselekedni akarunk, félelemmel és rettegéssel. Az akarást Isten ébreszti fel az emberben. Saját akaratunk Isten nélkül egészen más irányba vinne vagy vezetne. Az Úr nem csupán az akarást, de a cselekvést is munkálja bennünk. Az ő segítsége nélkül képtelenek volnánk megmaradni az üdvösség útján. Emlékezzünk Jézus Krisztusnak a ma szavaira, amelyet tanítványaihoz intézett a János evangéliuma 15. fejezetének az 5. versében. Mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. De olvassuk a továbbiakban filippibeliekhez írt levél 2. fejezetének a 14-től a 16-ig terjedő verseit. Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek, hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, ki között fényletek, mint csillagok a világon. Életnek beszédét tartván elébük, hogy dicsekedhessen majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába. A mindeneket szó kifejezi Isten igényeinek és elvárásainak az egyetemességét. A hívő ne éljen kétszínű életet. A megtérésnek ki kell terjednie az élet minden területére, annak legapróbb, sőt, emberi szem számára a legelrejtettebb részleteire is. A mindenekbe szóba beletartozik a szorosabb értelemben vett Isten tisztelet és a világban folytatott életmód is. A zúgolódás akkor lép fel, ha valami nem tetszik. Azonban ez a magatartás nem méltó a hívő emberhez. Úgy kell engedelmességet tanúsítanunk keresztény életünkben, hogy a zúgolódás ne legyen jelen az Istennel és testvéreinkkel való kapcsolatainkban. Ugyanilyen mértékben el kell tűnnie a versengésnek is, azaz a széthúzásnak, viszálynak, konkurenciának, rivalizálásnak a gyülekezet életéből. Isten munkálkodásának eredményeképpen a keresztények fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei. Ilyenekké válnak, ha bíznak benne. Ezt a folyamatot nevezzük megszentelődésnek. Krisztus a történelem során mindig éppen azt a szintet várt el népétől, mint amit ebben az utolsó időben is elvár tőlünk. A keresztényeknek minden területen a lelki fedhetetlenség állapotára kell törekedniük. Pál bemutatja minden keresztény célját, azt a célt, amit Isten bennünk lakozó kegyelme által elérhetünk, itt a földön, ebben az életben. E magatartással kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a keresztény legyen fedhetetlen, az indítékokat illetően pedig még Isten mindent látó szem előtt se tűnjön fel gonoszsággal, vegyes indíték. Ilyen életet élve Krisztus követői fénylenek az Istentől elfordult világban, mint valami csillagok. Jézus Krisztus erről azt mondta a hegyi beszédben, úgy fénylik a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Mit jelent az életnek beszédét tartván elébük a 16. vers elején? Elsősorban a hívők ragaszkodnak az élet beszédéhez, amit a Filippi-beli és a mindenkori keresztények megismerhetnek az ige hirdetése és olvasása során. Ehhez kell ragaszkodniuk, más szavakkal soha ne térjenek el tőle. Azonban az életnek beszédét nem csak így módon kell mások elé tartani. Nem csupán élni kell azt a mindennapi életben, de szólni is kell. El kell mondani másoknak is, akik hajlandóknak mutatkoznak meghallgatni azt. Ha ez valósággá válik a Filippi-beli keresztények életében, Pál apostol elmondhatja, hogy fáradozása érettük nem volt hiába való. A kísértés jöhet, mint a fény mellett az árnyék, de a Krisztus napjára való tekintés épp azt hozza magával, hogy a kísértést elnyeli a hit, mely kiküszöböli a kételkedést. Tehát nincs hiába való futás. A Filippi beliekhez írt levél második fejezetének, a 17. és a 18. versében a levélírója újra ír arról, hogyan végződhet fogsága. De ha kiontatom is ital áldozatként a ti hitetek áldozatánál és papi szolgálatánál, mégis örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal. Azonképpen ti is örüljetek, és örüljetek együtt velem. Tehát Pál gondolt arra a lehetőségre, hogy halálra ítélhetik, és vére ki lesz ontva, mint ital áldozat. A mártír halálról feltételes módban ír. A Filippi beliekhez írt levél első fejezetének a 24-től a 26-ig terjedő verseiben hangot ad ama meggyőződésének, hogy mégis életben maradhat, ami azonban nem zárja ki a vértanúságot. Calvin arra hívja fel a figyelmet, hogy a régiek áldozattal pecsételték meg a szövetségeket. Így az apostol halála az Isten és a gyülekezet közötti szövetségnek lenne a pecsétje. Amiként az italáldozat nem önmagáért megy végbe, hanem azokért, akik áldoznak, ugyanígy az apostol halála is a gyülekezetért történne. Amikor azt írja, hogy kész vállalni akár a mártír halált is testvéreiért, ez nem okoz neki szomorúságot, mert sem a mágia, sem a hóhérbárgya, sem a vérszomjas vadállatok nem tudják megakadályozni őt abban, hogy az igazak feltámadásában és az örök életben neki is része legyen. Ezért tudta elmondani, nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Amikor arra bátorítja a levelének címzetjeit, hogy esetleges vértanúsága és az elválás ne okozzon nekik bánatot és gyászt, kimondatlanul is arra akarja emlékeztetni őket, hogy az újra találkozás lehetősége Krisztus visszajövetelekor valósággá válik. A Filippi beliekhez írt levél második fejezetének, A 19-től a 24-ig terjedő verseiben az apostol reméli, hogy nem sokára elküldi hozzájuk Timóteust. Két céllal teszi ezt, hogy saját magát megvidámítsa, továbbá, hogy erősítse a gyülekezetet. Timóteus jelenléte fel fogja idézni bennük a régi emlékeket, azokat az időket, amikor Pál és Timóteus, Szilász és Lukács közöttük voltak és munkálkodtak, a gyülekezet alapítása és megerősítése végett annak céljából. Hogyan vidíthatta fel Pált Timóteusnak Filippibe küldetése? A lelkipásztort megörvendezteti, ha jót hall gyülekezetéről. Tehát Pál azt remélte, hogy jó híreket fog hallani Timóteus útján, aki majd visszatér hozzá, és elmondja neki a Filippiben látottakat, hallottakat, tapasztaltakat. Az apostol úgy említi őt, mint legjobb munkatársát. Nem azt írja, hogy egyáltalán senki sincs olyan munkatárs, mint Timóteus, aki Timóteussal egyenlő lelkületű volna, hanem közvetlen környezetében, azaz fogsága a városában nincsen ilyen munkatársa. Timóteuson kívül sokan csak a maguk érdekeit tartják szem előtt, a maguk hasznát. Velük ellentétben Timóteus a múltban is kipróbált hittel vitte előre az evangélium zászlaját. Filippiben olyan hűséget tanúsított Krisztus és Pál iránt, amilyent tanúsíthat a szerető gyermek az ő szerető édesatja iránt. Ezzel az ajánlással nem csak arra akarja inteni az apostol a filippi belieket, hogy fogadják Timóteus testvéri szeretettel, hanem egyben bátorítani is akarja őket, biztosítani arról, hogy sokat gondol rájuk, nem feledkezett el róluk, és nem hagyja őket magukra. Újra kifejezi reményét, hogy ő maga is nem sokára meglátogatja őket. Amíg erre sor kerül, még egy munkatársát elküldi hozzájuk, név szerint Epafroditust. Ennek kilétéről nem sokat tudunk. Az egész Szentírásban csak a Filippi beliekhez írt levélben van megemlítve. A levélírója elmondja Epafroditusról, hogy súlyos beteg volt, és csak Isten beavatkozásának, gyógyításának tulajdoníthatóan maradt életben. Betegségének híre elszomorította a filippibeli hívőket. Látogatása gyülekezetükben bizonyára örömöt fog okozni nekik. A 30. vers szerint Epafroditus betegsége a Krisztus ügye miatt következett be. Valószínűleg a túlméretezett erőfeszítések ártottak egészségének. Azonban ő inkább elhanyagolta egészségét, semhogy elmulassza a kötelességét. Nem tűnik ki a Szentírásból, hogy Isten ezt kérte volna tőle, de minden valószínűség szerint elfogadta ezt az áldozatát. Epafroditus számára Krisztus és az ő ügye volt az első. Adja az ég, hogy ez legyen az első, ami számunkra is.

kőművel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedű.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bízunk.

0: Igen, morzsa.
1: Szeretettel köszöntelek mindannyiatok a drága testvéreim ezen a szombat délelőtti alkalmon, amikor szeretnék veletek együtt tanulmázni Isten igényéből. Kedves testvéreim, az Úr Jézus segítségével ma délelőtt szeretnék Dániel próféta könyvének első fejezetével foglalkozni. Régen vívódok, és végvényesen elhatároztam, hogy Isten segítségével, amíg élek, addig szeretnék a Dániel próféta könyvét és Jelenések könyvét áttanulni a Szentírásból. Testvérekkel, mert olyan hatalmas igazságok vannak benne, amit az ember el se tud képzelni. Bátorításul szeretnék hozni két-három idézetet Ellen Gould White-tól. Ha őszintén imádkozó lelkülettel tanulmányozzuk Dániel és Jelenések könyvét, jobban megértjük az utolsó napok veszedelmeit, és jobban felkészülünk az előttünk álló munkára. Kedves testvéreim, ha foglalkozunk ezzel a két könyvvel, mert a Dániel próféta könyve az Ószövetségi Szentírásban, Jelenések könyve az Újszövetségi Szentírásban, két olyan profétikus könyv, amely földünk történetének záró szakaszával foglalkozik. A másik idézet, azok, akik erejüket Isten szavának, különlegesen az utolsó napok proféciájának tanulmányzására szentelik, fontos igazságok felfedezésének jutalmát kapják. Az Új Szövetség utolsó könyve tele van megértésre váló igazságokkal. Kedves testvéreim, én magam is újjoggal átélek sok mindent, ahogy készülök és tanulmányozom, most Dániel próféta könyvét, és amikor befejezzem veletek is Dániel próféta könyvét, akkor tovább fogjuk tanulmányozni János mennyei jelenések könyvét. Ha van Bibliátok, és hogyha van a melegben kellő erőtök hozzá, akkor lapozzuk fel a Bibliát Dániel próféta könyvénél, Dániel próféta könyvének az első részéből csak az első két verset olvassuk. Kedves testvéreim, akinek van Bibliája, az keresse a kérdésre a választ. Mi a kulcsszó ebben a két igében? Akinek pedig nincs, az pedig hallásból keresse, mi a kulcsszó. Olvasom Dániel próféta könyvének első részéből az első két verset. Jojákim Júda király uralkodásának harmadik esztendejében Nabukodonozor a babiloni király Jeruzsálemre jött és megszállta azt. És kezébe adá az Úr Jojákimot a Júda királyát és az Izrael háza edényeinek egy részét, és vivé azokat Sinár földjére, az ő istenének házába, és az edényeket betevé az ő istenének kincses házába. Mi a rendhagyó, mi a különleges a két igében? Melyiket gondoljátok, hogy a kulcs szó, a legfontosabb szó? Tessék, na most nagyon szépen köszönöm. Kedves testvéreim, nem megdöbbentő ez a kijelentés, hogy Isten felhozza Nabukodonozor királyt saját népe ellen, és Isten kezébe adja az ószövetségi választott népét egy pogány király kezébe, hogy fogságba vigye. Nem különleges ez? Talán először felteszik a kérdést, milyen Isten az, aki ilyet tesz, hogy a saját népét fogságba viteti egy pogány uralkodóval. Ez az első és nagyon fontos dolog. Egy-egy mondatban szeretném megfogalmazni a négy dolgot, amit szeretnék Isten segítségével Dániel próféta könyvének első fejezetéből áttanulni. Miért adja Isten Izrael népét a pogány király kezébe, hogy fogságba vigye a saját népét? Második, miért volt szükség a négy héber ifjú nevének megváltoztatására? A harmadik gondolatkör, vagyis igazság, amire szeretném felhívni figyelmeteket, ez a nyolcadik versben található az elfűség, és az elfűségé való áldás, amiben részesült a négy héber ifjú. Ezek olyan mérföldkövek, amelyekre szüksége van minden mennybe készülő embernek. Mi a különös még az mellett, hogy Isten Nabukodonozor király kezébe adta a saját népét? Az egész témakört ezt így megfogalmazni, hogy Babilon legyőzi Jeruzsálemet. Tudjuk, hogy a Babilonnak a Biblia elejétől az utolsó könyvig végighúzódik, és Babilon mindig Isten népének ellenségét mutatja be. Jeruzsálem pedig mindig Isten hűséges gyermekeinek és az Isten imádatnak székhelye, sőt, még az új Jeruzsálemről is beszél Jelenések könyve 21. része, hogy az új Jeruzsálem lesz a lakhelye a megváltottaknak, amiben Isten segítségével hiszem, hogy mindannyian oda készülünk, és az új Jeruzsálembe jövünk le a mennyből a földre, hogy aztán végérvényesen itt lakjunk. Azonban visszatérve a felolvasott ige szakaszhoz. Először szeretnék, kedves testvéreim, elmondani egy pogány gondolkodást. A pogányok úgy gondolták, és azt hitték, hogy amikor két ellenséges hadsereg egymással harcol a földön, például a babiloniaiak és az izraeliták harcolnak egymás ellen, akkor az ő istenük az égben harcol egymás ellen. És az, hogy itt a földön melyik hadsereg fog győzni, az attól függ, melyiknek az Istene győz az égben. Ez pogány gondolkodás. Ez nem bibliai gondolkodás. Nabukodonozor legyőzte Jeruzsálemet, mint pogány ember. Pogány ország uralkodója. Miről győződött meg? Kinek az Istene az erősebb? A babiloniak istene, vagy az izraeliek istene? Miért? Mert a babiloniak istene az égben legyőzte az izraeliek istenét, és ezért győztött Babilónia Jeruzsálem felett. Kedves testvéreim, micsoda szégyen volt ez Izrael népe élettörténetében. Valóban legyőzte a pogány nem létező Isten az élő Istent, az Izrael Istenét? Nem. Ez valótlan. Azonban, hogy kifejezze Nabukodonozor király ezt a meggyőződését, figyeljük meg, mit visz magával a foglyokon kívül Jeruzsálemből. Az Isten háza edényeinek egy részét. Figyeljük meg ezt a háromas kijelentést a Bibliában, a második vers közepétől olvasom. És vivé azokat Sineár földjére, ahol Babilónia volt, és az Istenének házába, és edényeket bevivé az ő Istenének kincses házába. Az élő Isten templomából arany, ezüst edényeket elvitte, és hová helyezte? A saját pogány Istenének kincses házába. Ezzel is kifejezte azt, hogy az ő Istenük, a pogány Isten, a nem létező Isten legyőzte az élő Istent, az izraeliek Istenét. Micsoda tragédia! Vessünk fel egy másik kérdést. Miért adta Isten Nabukodonozor kezébe a saját népét, az ószövetségi Izrael népét, hogy elvigye magával a fogságba? Mi volt az oka? Ha időben elhelyezzük, akkor mintegy 1500 évvel Jézus Krisztus születése előtt vezette ki Isten Izrael népét az egyiptomi fogságból. Azóta elmúlt körülbelül odavetőleg 900 esztendő. Küldöttet, prófétát küldött egyik, hát a másika után is figyelmeztette Izrael népét, hogy az élő Istennek szolgáljon. Sikeres volt-e a próféták munkája az Ószövetségben? Sajnos nem. 900 évig Isten küszködik a saját népével, hogy Istenhez térjen. Nem sikerült. Isten az ő minden tudásában tudta és látta azt, hogy az ő népe, aki hol az egyik pogány istent, a Baát, az Astarótot, az Ékkirálynőjét, a Tamúzt, hol az egyiket, hol a másikat imádta. Isten az ő minden tudásában látta azt, ha kivezeti, elviszi, elviteti Babilonba Nabukodonozorral az ő saját népét, ott Babilonban kigyógyulnak a bálványimádásból. Tudjátok, hogy mi a különös? Ha olvassuk azoknak a prófétáknak az írásait, könyveit az Ószövetségi Szentírásban, akik a babiloni fogság után éltek és dolgoztak Izrael népe között, abból azt tudjuk, hogy valóban azt, amit Isten nem tudott a prófétái által elérni, hogy elforduljon Izrael népe a bálványimádástól, azt Isten elérte a babiloni fogságba. Miért? Mert miután a 70 éves rabság elmúlt, és visszahozta Isten a babiloni fogságból az ő népét, soha többet Izrael népe nem esett bálványimádásba. Most akkor fogalmazzuk meg mindazt, amit eddig átgondoltunk, egy mondatba. Miért hozta fel Isten Nabukodonozor királyt Jeruzsálem ellen, és miért adta Isten saját népét a babiloni fogságba, és Nabukodonozor kezébe? Azért, mert elfűtlen volt. A szép szó, Istentől küldött üzenet nem ér semmit. Kedves testvéreim, ki vagyunk-e mi téve ennek a veszélynek? Halljuk az ígét, de fejünkbe húzat van. És tanuljuk meg, ne várjuk meg ezt. Izrael elfűtlenségért került Izrael népe a babiloni fogságba. És amikor beszéltünk, hogy az Isten házából elvittett edényeket, akkor Esdrás próféta beszámol, hogy nem néhány edényről van szó. 5400 edényt vitt el. Ki tudja, hogy hány szekéren arany és ezüst edényeket, honnan tudjuk? Azért, mert amikor olvassuk Esdrás próféta könyvét, és Esdrás ideje alatt kezdett Izrael népe visszatérni babiloni fogságból, akkor Círus király elrendeli, hogy mindaz 5400 darabot vigyék vissza Jeruzsálembe. Ez az első dolog, amire szeretném tartani figyelmeteket. Ha olvassuk a harmadik verset, a harmadik versben azt találjuk, és mondá a király Aspenáznak, az udvarmesterek fejedelmének, hogy hozzon az Izrael fiai közül és királyi magból való s előkelő származású ifjakat. Ki volt a négy héberi fiú? Királyi magból és előkelő fiatalok voltak, akiket a szüleik odahaza megtanítottak az Istenfélelemre. Honnan tudjuk ezt? A további leírásból. Ezekből a hűséges királyi sarjak leszármazottaiból akarta a király, hogy káldeusi papok legyenek, és visszaküldje őket Izraelbe. Úgy, mint ahogy a törökök csinálták Bosznia-Hercegovinából, elvitték a gyerekeket Törökországba, átnevelték, valamikor történelembe tanultuk, és janucsárokként visszaküldték, hogy neveljék át a bosnyák népet Mohamedán vallásra. Azonban figyeljük meg, hogy a neveltetésük, hogy ők pádus papok és a pogány istenek szolgálatát képviseljék és tanítsák, ezen az úton, ennek a célnak az elérésében mi volt az első pont? Megváltoztatták a négy héber ifjúnak nevét. A legismertebb a négy héber ifjú között Dániel. Úgy gondolom, hogy Dániel névnek a jelentését mindannyian tudjuk. Mit jelent a Dániel név? A Dániel név, ahogy itt látjuk, feljegyezve, Isten az én bírám. Most képzeljük el, bármikor megszólították Dánielt héber nyelven, mit hallott? Isten az én bírám. Isten az én bírám. Mivé változtatta? Olvassuk el ezt a hetedik versből mind a négy héber ifjúnak névváltoztatását. És az udvarmesterek fejedelme neveket ad a nékik, tudnélik, elnevezi Dániel Baltazárnak, Anániás Sidráknak, Misáelt Misáknak, Azáriást Abednegónak. Mind a négy héber neve eredetileg el lett törölve, és új neveket kapott. Az előbb említettük azt, hogy Dániel azt jelenti, Isten az én bírám. Dánielt elnevezték Baltazárnak. A Baltazár névnek a jelentése, a babiloni főisten oltalmaz téged. Képzeljétek el! A babiloni főisten oltalmaz téged. Bármikor szólították Dánielt, hogy Baltazár, mit hallott? Babilon főisten oltalmaz téged. Én most csak felsorolom, mit jelent a névváltoztatás. A második, akiről itt olvasunk, Ananiást megváltoztatták Sidrákra. Ananiás annyit jelent héberül, hogy a Jahve kegyelmez, az Isten kegyelmez. Bármikor szólították, mit hallott? Isten kegyelmez. És most megváltoztatták Sidrákra, ami egészen mást jelent, Aku Sumer Holdisten rendelése. Teljesen ki akarták tudatukból törölni ezeknek a fiataloknak az Isten tudatot, az Isten jóságát, az Isten szeretetét és az Isten kegyelmét. Harmadik, aki itt megvan említve, Misáel, és Misáknak keresztelték el. A Misáel szó a Mikáel héber szónak az azonos jelentése, amit mi magyar Bibliánkban is megtaláljuk, a Mihály. A Mikáel szó mit jelent? Ki olyan, mint Isten. Ki olyan, mint Isten. Most képzeljétek el, Misáelt bármikor szólították, mit hallott? Ki olyan, mint Isten? Megváltoztatták a nevét, és itt azt olvassuk, hogy Misáelt Misáknak nevezték el, a Misák ki olyan, mint Aku, a Sumer Holdisten. Teljesen kitöröltek belőlük mindent. És a negyedik név, Azáriás, Abednegónak nevezték el. Azáriás héberül annyit jelent, hogy a mindenható Isten megsegít téged. Képzeljétek el, akármikor szólították, a mindenható Isten megsegít téged. És átváltoztatják Abednegónak, te Nabú, a bölcsesség Istennek szolgája vagy. A Nabú bölcsesség Istennek szolgája vagy. Kedves testvéreim, megváltoztatták a négy héber ifjúnak nevét, de mit nem tudtak megváltoztatni? Jellemüket. És Istenbe ötett hitüket. Kedves testvéreim, mondhatnak és nevezhetnek bennünket, ahogy akarnak az emberek, de hogyha hűségesek vagyunk Istenhez, akkor jellemünket nem változtathatják meg. Tudjátok, hogy a Bibliában is van névváltoztatás, két névváltoztatásról is olvasunk, csak mind a kettőt Jézus változtatta meg. Talán az ismertebbet veszem alapul, kiváltoztatta meg a Simon apostolnak a nevét Péterre. Jézus változtatta meg. És mit jelent a Péter név? Mert megvan a jelentése a név, bibliai neveknek. Mit jelent a Péter név? Kavics, kődarab, guruló kő. Semmiféleképpen sem szikla, hogy tanítják azt. Mert a Petrosz, az kavics, kődarab, guruló kő, a Pétra a kőszikla, és ez a Pétra nem más, mint Jézus Krisztus. De mi volt Péternek eredeti neve? Az előbb mondtam. Simon. Tudjátok, hogy mit jelent a Simon név? Meghallgattatott. Meghallgattatott. És ami különös, hogy Jézus Krisztus kínszenvedése előtt, amikor Péter kiment a harmadik tagadás után Gecsemáné kertjébe síva, akkor tért meg. És a feltámadás után János Evangélium a 21. részében, a 15-16-17. Versben Jézus háromszor kérdezi Pétert, Péter, szeretsz engem? Így kérdezi? Nem így kérdezi. Azt mondja, hogy Simon Jónának fia. Miért nevezi Simonnak Pétert Jézus Krisztus feltámadása után? Hát nem ő változtatta meg Péterre a nevét, a Simon nevet? Miért nevezi Jézus Simon Jónának fia? És nem azt mondja, hogy Péter Jónának fia. Azért, mert Péter akkor már megtért ember volt. És Jézus visszaadja neki a Simon nevet, Most ne haragudjatok, hogy visszakérdezem, mit is jelent a sima név. Ki mondta ezt, hogy én imádkoztam érted, hogy idővel, amikor majd megtérsz, az én juhaimat legeltest. Ki mondta ezt Péternek? Jézus Krisztus a Gecsemáné kertjébe vezető úton, az utolsó vacsora után. Meghallgattatott. Én imádkoztam. És megtért emberként úgy nevezett Simon. Olvassuk el a 8. verset. Ez a 3. része a mai emlékedésünknek. De Dániel eltökélte az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és borral, amelyből az iszik vala, és kéri az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kerje magát megfertőztetnie. Miről van itt, kedves testvéreim, szó? Először is gondolkodjunk a tartalomról. Kik voltak Dániel, Sidrák, Misák és Abednego? Rabszolgák. És ők elhatározzák mind a négyen, hogy nem fertőztetik meg a királynak az ételével. Ez a döntés, tudjátok, mit jelent? Elolvasom. A 4. Biblia kommentárban Ellen Gould White ezt mondja. Dániel és társai nem tudták, mi lesz döntésük következménye. Lehet, hogy életükbe fog kerülni. Mégis eltökélték, hogy a szigorú mértékletesség egyenes ösvényét fogják taposni a laza, erkölcsi, babiloni udvarban. Mivel volt egyenlő az ő döntésük? A halállal. Melyiket választották? Az elfűséget, vagy az elveknek taposását? Életük árán. Kedves esvéreim, én azt mondom, hogy megéri. Megéri elfűnek lenni. Mert itt az egész első fejezet két dologról beszél. Izrael azért kerül rabságba, mert elfűtlen volt, Isten azért tudja megáldani a 4 héberi fiút, mert elfű volt. Elmondok egy személyes tapasztalatot. Skopjéban szolgáltam a hadsereget 1963-ban, és 63. június 27-én földrengés rázta meg, ahol több mint 3000 ember lelte halálát. A széttakarításon, újjáépítésen fáradoztunk. Minden reggel 3:30-kor keltünk, 4 óra előtt 10 perccel kaptunk egy löttyöt, az volt a reggeli, és egész nap dolgoztunk, és este 5 órakor kaptuk az ebédet. 7 órakor meg a vacsorát. Minden nap dolgoztunk, kivétel nélkül, az a minden nap, a 7 napján. Kisebb munkacsoportokra osztottak, és mindegyik munkacsoportra tettek egy idegen tisztet. A mi munkacsoportunkba is kaptunk egy idegen tisztet. Szombaton reggel, 6 óratájon már helyszínen vagyunk. És a tiszt tart egy beszédet, rövid beszédet, azt mondja, hogy tert eltársak, ti tudjátok azt, hogy Skopjéban fel van állítva a rögtönítélő bíróság, ezt tudtuk. Akit megfogok, hogy nem dolgozik szombaton, azonnal a rögtönítélő bíróság elé állítom. Én 20 pár évesen, egyenruhában, szombaton reggel ott állok a sorba. Választanom kellett. Vagy letaposom a szombatot, vagy vállalom a halált. Az, hogy ma itt állok, tudjátok, hogy melyiket választottam. Csak lehet, hogy nem gondoljátok, hogy melyiket. Ott imádkoztam, és azt mondtam, hogy Istenem, ha eljött a nap, hogy ma letegyem az életemet éretted, akkor ezt vállalom, függetlenül, hogy 20 pár éves vagyok. És akkor megtartotta a beszédet, kezdte az osztást. Hatalmas, hosszú épület volt, 3 bejárattal. Első bejárat, első emelet, 2 katona. Osztotta szét. 30-40-en voltunk körülbelül. Tudnélik, a földrengés következtében nagyon sok vakolat lehullott, azt kellett kitakarítani, és az ablakon keresztül kihajigálni. Ez volt az szombati munkánk. Maradtunk még 8-10-en. Fejéhez kapta a katonatiszt, és azt mondja, valamit elfelejtettem. 4 önkéntest kérek. Önkéntes, amikor minden reggel 3:30-kor kelünk. Éhen dolgozunk majdnem egész nap, 5 óráig, akkor megesszük az ebédet, és megyünk aludni, vacsorára el sem mentünk. Lerongyolódva, kifáradva, senki nem jelentkezik önkéntesen. Emelem a kezem, én. Állj félre! Még 3 önkéntes, senki nem jelentkezik. Nincs önkéntes? Nincs. Te is, te, álljatok félre! Többit szétosztotta, odafordult hozzánk, és tudjátok, mit mondott? Eltársak, ti ma semmit nem fogtok dolgozni. Ti lesztek azok, akiket odaállítok az épület négy oldalához, hogy figyelmeztessétek az embereket, nehogy oda menjenek, hogy a fejükre dobálják a vakolatot. Ez lesz a feladatok. Tudjátok, engemet hova állított? A hosszú épületnek a végéhez, ahol ablak se volt. Ott voltam egész nap. Bajtársaim jöttek, és azt mondták, hogy lehet, hogy ma is te neked szabad a szombatod. Miért volt nekem szabad szombaton ezen a szombaton? Azért, mert választottam a halál és az engedelmesség között. Testvérem, döntöttél-e teljes szívvel Krisztus mellett, vagy csak formálisan? Ezek a férfiak kockára tették életüket, mi nem ehetünk a király ételéből. Még egy idézetet olvasok. Mi történt volna, ha Dániel és társai kiegyeznek a babiloni tisztségviselőkkel, engednek a körülmények, a nyomásnak és velük együtt esznek és isznak a többiekkel együtt? Mi lett volna a következménye? Egyetlen helytelen lépés további helytelen lépéshez vezethette volna, míg megszakad a kapcsolatok Istennel, és a kísértés hullámai elsodorják őket. Testvéreim, mikor tud Isten segíteni? Ha lazák vagyunk az elvekben, ha megalkodók vagyunk, vagy ha elfűek vagyunk. Ha elfűek vagyunk. Milyen elvekhez legyünk hűek? Az isteni elvekhez. Ha az isteni elvekhez hűségesek vagyunk, akkor számíthatunk Isten segítségére. Van egy történet a Bibliában. Ha jól emlékszem, Mózes 4. könyvének a 14. írja le, Mózes elküld 12 kémet, hogy kémleljék ki Kánaán földjét. És amikor visszajöttek, akkor 10 kém azt mondta, hogy nagy emberek vannak, óriások vannak, mi nem bírunk megbirkózni velük, azok legyőznek bennünket, nem tudjuk elfoglalni Kánaán földjét. Józsué és Káleb pedig ugyanazt látta, és azt mondja, hogy igen, de velünk lesz az Úr, és az Úr segítségével el tudjuk foglalni. Testvéreim, a 12 kém közül hány ment be az ígéret földjére? Józsué és Káleb, miért? Ha olvasok a Pátrák és a Proféták című könyvben ezt a történetet, akkor ott találunk egy mondatot. Súlyos mondat. Izrael népe az ő hitetlenségével megkötözte a mindenható Isten kezét is. Azért nem vihette be őket a Kánaán földjére. Utána még 38 évig vándoroltatta őket a pusztába, míg minden kadviselő ember meg nem halt. Még egy két dolgot szeretnék hozni, drága testvéreim. Miért volt annyira fontos az? Mert itt a szöveg azt mondja, hogy eltökélték a szívükbe, hogy nem fertőztetik meg magukat a király ételével és a borral. Kedves testvéreim, meghoztuk-e mi ezt a döntést? Iszünk-e olyan dolgokat, amelyeket Isten tilt, amely nem egészséges? Legyen az fekete kávé, vagy akármi más. Meghoztuk-e ezt a határozatot? Vagy megalkudunk a nép szokásával, a nemzet szokásával, és mi is beleolvadunk. Azonban itt van még valami, amit szeretnék olvasni, Proféták király című könyv 298. oldala. Azzal is megtagadták volna hitüket, ha csak színlelik, hogy esznek az ételből és isznek a borból. Mert ezáltal a pogányság mellett foglalnak állás Isten törvénye alapelveit elvetik, és meggyalázzák. Dániel azonban nem habozott. Isten jóváhagyása drágább volt neki, mint a legnagyobb földi hatalmasságnak a kegye. Testvérem, kinek a kegyét keresed az életben? Emberekét, vagy Istenét? Dániel és társai Isten kegyét. Drágább volt, mint az élete. Az első hibás lépés további helytelen lépéshez vezet, míg nem megszakad a mennyel való kapcsolat, és elsodorja őket a kísértés. Bármikor olvasom ezt a tanácsot, eszembe jut valami. Szerbül sokkal jobban hangzik, de tudom, hogy sokan nem beszélitek a szerbet, ezért csak elmondom szerbül és lefordítom. A részeges emberekről van szó, és azt mondják, prva csása ide kaos lama, a druga vegy ide száma. Ami azt jelenti, hogy az első alkoholos pohár olyan, mint a tüske, De a második alkoholos pohár már olyan, mint a szalma magától csúszik. Testvéreim, ha mi odaadjuk a kisújunknak a hegyét az ördögnek, akkor következő lépésben mit akar tőlünk? Csak a kezünket. És odaadtuk a kezünket, akkor akarja a karunkat. És odaadjuk a karunkat, akkor akarja az elménket. Nem lehet megalkudni. Egy keresztény ember nem teheti sohasem az isteni elveket alkutárgyává. Mert az isteni elvek nem alkutárgya. Ne tegyük ezt soha. Soha ne lépjünk le az egyenes ösvényről azért, hogy az emberek kegyét élvezzük. Dániel és három társa nem így tettek. Van egy ilyen könyv, Életünk és munkánk, ez magyar nyelven létezik, 329. oldaláról hozom. Tökéljük el ma, tehát határozzuk el ma, mint ahogy Dániel és társai tettek Babilonba, hogy elveikhez hívek maradnak, történjen bármi. Testvérem, tudunk-e ilyen határozatot hozni most? Istenem, segíts meg, hogy hű maradjak azokhoz az isteni elvekhez, amely igédben van, történjen bármi. Ha ez a döntés jelen van életünkben, akkor számíthatunk Isten segítségére. És ott, ahol mi semmilyen megoldást nem találunk, Istennek millió megoldása van. Befejezésül az első fejezet.

0: bölcsességet, Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és álomhoz is. 20. vers. És minden bölcs és értelmes dolog, amely felől a király tudakozódik, tízszerte okosabbnak találá őket, a négy héber ifjút, mindazoknál az írás tudóknál és varázslóknál, akik egész országban vannak. Nem csak akik akkor vizsgáztak. Ki adta a négy héber ifjúnak a bölcsességet, és hogy tízszerte okosabbak lettek? Isten. Miért? Mert hűségesek voltak, vagy azért, mert hűtlenek voltak? Kedves testvéreim, most, amikor befejezzük az Isten tiszteletet, vagy most, mielőtt befejeznénk az Isten tisztelet, most tudsz egy döntést hozni olyat, mint a négy héber ifjú? El tudod-e imádban magadban mondani, Istenem, segíts meg, ha kell, inkább életemet leteszem, de én segíts meg, hogy hű maradjak hozzád. Hozzuk meg ezt a döntést most. Ebben segítsen Isten az ő kegyelméből. Amen.
1: Amen.

73. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Kedves nézőink, szeretettel köszöntjük Önöket Bátran a jövőbe című adásunkban. A nevem László Varga Zoltán. Szeretettel köszöntjük azokat is, akik adásunk rádióváltozatát hallgatják a Reménység Hanger Rádió Kolozsvári stúdiójának adás körzetében a 88,3 MHz-es frekvencián. Isten hozta Önöket is. Tovább lépünk a Végidők titkait kutató beszélgetés sorozatunkban, és szeretném eközben említkeztetni Önöket arra is, hogy beszélgetés sorozatunk, mondjuk így térképe vagy útmutatója, az Azonos című könyv, Mark Finley könyve, amit szeretettel felkínálunk minden kedves tévénézőnek magyar nyelven, román nyelven egy hasonló témájú könyvet tudunk fölkínálni, és ezek segítenek bennünket a Szentírás segítségével megérteni és felkészülni azokra az időkre, amelyek megelőzik az Úr Jézus visszajövetelét. És ennek a beszélgetés sorozatnak a mai, imár 9. állomásában szeretném az Önök nevében is szeretettel köszönteni a mi stúdió vendégünket és kedves beszélgetőtársamat, Bala Lóránt lelkipásztort, Isten hozott a stúdióban.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket, a rádióhallgatókat, köszönöm a meghívást, és remélem, hogy hasznos lesz a mai beszélgetés.
1: Manapság elmondhatjuk azt, hogy egyre nagyobb probléma az emberek számára a magára maradás, az egyedüllét, amit addig nem is igazán érzékelünk, tudatosítunk, ameddig van mivel elfoglalnunk magunkat, van tevékenységünk, vagy vannak barátaink, akikkel legalább online kommunikálhatunk. De amikor bajban, nehézségben érezzük magunkat, és hiányzik az emberek támogatása, akár együttérzése, akkor arra gondolunk, vajon támaszkodhatunk-e valakire. És hogyha már itt a földi gondjaink és nehézségeink között is úgy érezzük, hogy sokszor közben járó nélkül maradtunk, vajon számíthatunk-e valakire a mennyekben, aki érettünk szóljon egy szót? Egy másik oldalról megközelítve a kérdéskört, amiről beszélünk ma este, egy érdekes szemszögből szeretném feltenni a következő kérdéseket. Vannak olyan várakozások, hogy talán az utolsó időkben a jeruzsálemi templom, ugye a zsidó vallásnak ez az elveszített és azóta is sok vágyakozással felidézett szent helye felépül. Vajon felépül-e, és fog-e sikerülni, vagy van-e egy ennél fontosabb templom, amire a tekintetünket kell szegeznünk, és mit jelent ez számunkra a gyakorlatban? Ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk ma esti beszélgetésünkben, és ha már templomot emlegettünk, induljunk el a templomtól, a jeruzsálemi templom gondolatától a nagybetűs templomig, hogy melyik ez és hol van, ez is kiderül ma este. A jeruzsálemi templom mostanában főleg annak a helye, ugye, mert a templom már régóta, közel 2000 éve hiányzik onnan, sokak érdeklődésére tart számot. A három világvallás, a zsidó, a keresztény és a mohamedán számára is nagy jelentősége van, de vajon miért? És miért akkor a feszültség a három világvallás között a templom és a templomnak a helye miatt?
2: Amint említetted, a zsidóság, a kereszténység és az iszlám számára a templom, vagy a templom hegy, vagy a templom hely különleges jelentőséggel bír. Többen beszélnek öt világvallásról, egyesek hat világvallást említenek, kereszténység, judaizmus.
1: Három érdekelt ebben a helyszínben.
2: Judaizmus és az iszlám három érdekelt, még ide lehet sorolni a hinduizmust, a buddhizmust, vagy a taoizmust, vagy a konfucionizmust, de három érdekelt. Különösképpen ezzel a helyszínnel kapcsolatosan három érdekelt. És hogyha az összes vallást, vagy felekezetet és irázatot összeszámoljuk, utána néztem, körülbelül 4000 vallás és felekezet. Na most
1: lehet válogatni.
2: Azonban a három jelentőség teljes, vagyis fontossági sorrendet, ha fel kellene állítani, akkor beszélnék erről a háromról, judaizmusról, iszlámról és kereszténységről. A templom. Hát a templom akkor, annak megvannak a maga korszakai, maga időbeli felosztásai, miért. Az első templomot azt, amint tudjuk, a Salamon építette, amelyet Krisztus előtt 586-ban pusztítottak le, Nebukadnezár seregei romboltak le. Így hát következhetett a második templom, a Zorobábellel kezdődően épült újjá a második templom. Majd Nagy Heródes idejében ezt a második templomot ki is bővítették, és ez a második templom Krisztus után 70-ben, lényegében jó lenne elolvasni Josephus Flaviusnak a történelmi lejegyzéseit, ezzel kapcsolatosan ő részletesen beszámol arról, zsidó forrásokból inspiráltan és hitelesen mondom, részletesen leírja, hogy miként tették tönkre több ostrom által a római seregek a második templomot.
1: Na most gyakorlatilag 3 évig folyt, 68-tól 70-ig, 3 szezonon keresztül az ostrom.
2: Igen.
1: És a templom volt az utolsó hely a városban.
2: Az utolsó bástya, amit bevettek, igen. Ezután jön egy olyan időszak, kőkövön nem maradt ott semmi. Ezt most meg lehet nézni a templom alapzatának, vagy a várfalának részei látszanak, ahol a siratófalat, ma a zsidók oda mennek imádkozni, és nem csak a zsidók. De nem maradt semmi ebből a templomból. Úgyhogy megkezdődött a harmadik templomnak az eszmei kitervezése, kigondolása, és különböző zsidó és különböző keresztény vallási mozgalmak reménykednek, vagy azon dolgoznak, azon fáradoznak, hogy ez a jövőben újjáépül.
1: Hát állítólag még vannak komoly pénzalapok és egyéb anyagi alapok is, ami gyakorlatilag gyűjtenek a templomra.
2: Amikor a zsidókról beszélünk, szerintem nem pénzhiányról beszélünk, tehát a pénz az megvan, bőségesen megvan, és nem csak a pénz, hanem megvan, akik Jeruzsálemben jártak, és a siratófal környékén sétáltak, ott lehet megnézni azt az intézményt, ami a templom összes kellékeinek a rekonstruálásával foglalkozik, így hát tudomásom szerint a templomnak minden egyes kelléke a megadott eredeti méreteiben újra van építve, újra van tervezve, le van gyártva, ez már megvan, készen áll arra, hogy a templomi szolgálatot újra kezdjék, vagy újra indítsák, igaz? Persze ott van egy nagy diléma, ez a Fridláda dilemmája, hogy vajon hol van a Fridláda, és ebbe, ha belebocsátkozunk, akkor szerintem 2 műsorra lesz szükségünk, azért, mert rengeteg anyag van az interneten, hogy itt találták meg, ott találták meg, nem, ebben
1: igen,
2: a barlangban van.
1: Attól tartok, hogy 2 műsor után se tudnánk, hogy hol
2: ebben
1: van.
2: Ebben az alagútban van. A lényeg az, hogy vannak zsidó kezdeményezések azzal kapcsolatosan, hogy újjáépüljön a templom, és zsidó tanítók, zsidó rabbik azt mondják, hogy a Tóra nem teljesülhet tökéletesen, és a judaizmus, a zsidóság nem érheti el a célját addig, ameddig a harmadik templom újjá nem épül Jeruzsálemben. Tehát ezt így hiszik, így hiszi a judaizmus, hogy kell, szükségszerűen azért, hogy a Mesiás belépjen az aranykapun, azért, hogy eljöjjön a Mesiás, kell a harmadik templom. Na most, mi a gond? Miért nem épülhet fel a harmadik templom? Mert szerintem megvan rá a keret, megvan rá az akarat is. Azonban ott van egy aranykupola, egy nagyon szépnek nem csak tűnő, hanem látszó, amikor Jeruzsálemre ránézünk, ez az valahogy kitűnik. Miért? Mert a templom hegyen ma a sziklamecset áll, amelyet az iszlám, és már nem fogom sorrendbe helyezni, de harmadik világvallás, kereszténység, judaizmus és iszlám. Tehát ez a világvallás, az iszlám a harmadik legszentebb helyei közé sorolja. Miért? Mert a hagyomány szerint Mohamednek itt volt egy nagyon fontos látomása, itt kapott egy nagyon fontos látomást, és a Mekka meg a Medina után a sziklamecset az a harmadik legszentebb hely az iszlám számára, és a muszlimok szerint az az érdekes, hogy Ábrahám itt akarta feláldozni Ismáelt. Ők azt tanítják, hogy Ismáel az ígéret gyermek, és nem Izsák. És Mohamed, amint mondottam, itt kapott egy jelentős látomást, és itt vitetett fel, ezért tartják ennyire szentnek ezt a helyet, mert itt vitetett fel a mennybe fehér lovon. És az aranykupolás épület, az a sziklamecset, ami miatt nem lehet felépíteni a harmadik templomot. Mert azt az iszlám egy szent helynek, sőt, nagyon régi templom van ott, és azt maguknak nyilvánítják, sőt, vannak olyan muzulmánok, akik azt mondják, hogy ott sosem volt zsidó templom.
1: Hát mondjuk erre konkrét bizonyítékok vannak. A lényeg az, hogy ezért a helyért folyik a küzdelem, viszont...
2: Egy érdekességet még hadd említsek meg, hogy van azért keresztény értelmezése is a templommal kapcsolatosan. Vannak olyan szerzők, keresztény szerzők, akiknek hitük szerint a templom lesz az a helyszín, ahol az Antikrisztus Istennek és a régóta várt Messiásnak jelenti ki magát, és az emberiség imádatát fogja követelni. És ezek az íróknak az értelmezése szerint ez vezet majd a világnak az utolsó háborújához, az armagedoni csatához, ez az összecsapás vezet majd az elragadtatáshoz, a nyomorúság idejéhez, és a 144 ezer zsidó megtéréséhez. Tehát vannak ilyen keresztény megközelítések is. A föld utolsó eseményeivel kapcsolják össze ezek a keresztény megközelítések a templom elméletet, ugyebár. Templom újjáépítése azt jelenti ezeknek a keresztény szerzőknek, persze nincs sok bibliai alapja, tehát én csak elmondom a keresztény megközelítést, a templom újjáépítése ezeknek a keresztény szerzőknek azt jelenti, hogy nagyon közel van a vég. Hogy mit jelent biblikusan, és mit jelent az én szempontomból, az én kutatásaimból az adventista nézőpont, mert ezt is szeretném hangsúlyozni, a kereszténység nem egy földi templom újjáépítésében látja Isten tervének a kibontakozását, hanem Krisztusnak mennyei főpapi szolgálatában látjuk a lényeget. És a végidők értelmezésében egyes irányzatok a földi templom újjáépítését profétikus eseményekhez kötik, de az adventista értelmezés szerint a hangsúly nem a földi köveken és a földi templomokon van, hanem a Biblia, különösképpen zsidókhoz írott levél, Jelenések könyve, adventista értelmezés szerint a hangsúly a mennyei szentélyi szolgálaton áll. Tehát nem a földi jeruzsálemi templom a fontos, hanem szerintem a földi sátor, meg a földi templom halvány árnyéka volt mindannak, annak a mennyei templomi szolgálatnak, amely sokkal fontosabb, mint a földi.
1: Éppen ezért ez az legutóbbi gondolatból kiindulva szeretném, hogyha most az egész beszélgetést a hátralevő időben abba az irányba fordítanánk, amelyben kicsit megismerjük jobban az Úr Jézus szolgálata és ugye földi testélétele, földön elvégzett szolgálata, majd a mennyei szolgálata, illetve a mennyei templom közötti viszonyt. És ezt szeretnénk megvizsgálni. És így röviden most, hogy annyit összefoglalnék, hogy ugye felvetődik az a kérdés, amiről te magad is az előbb röviden értekeztél, amit már a samáriai asszony feltett Jézusnak, hogy egyesek szerint itt kell imádni Isten, mások szerint ott, valójában hol. Erre Jézus akkor is válaszolt röviden, de valójában maga Jézus élete egy válasz volt. János azt mondja, hogy az íge testélet, és szó szerint azt mondja a görög eredeti, hogy közöttünk sátorozott. Ez utalás a Szent Sátor szimbólumára. Jézus maga, mint templom volt itt, ugye azt mondja, a templomnál nagyobb van itt, és még sok más ige beszél erről, de egyet még megemlítenék. Jelenés 21.3-ban pedig azt mondja, hogy eljön az idő, amikor egyszer majd Jézus ismét az emberekkel, az ő sátora ismét az emberekkel lesz. Hát valójában Jézus jelenlétét jelképezte a Szent Sátor. Itten egy kérdést tennék fel, nagyon röviden, miután rátérünk az Úr Jézus mennyei szentélybeli szolgálatához. Miután az Úr Jézus elvégezte az ő földi szolgálatát és a kereszten meghalt, Máté Evangélium a 27. fejezete arról számol be, hogy a templom kárpitja felülről lefelé, tehát kéz érintése nélkül ketté hasadt. Mi ennek a jelentősége, és hogyan utal ez egy nagyobb szolgálatra, mint ami a templomban folytatódik?
2: A kárpit elválasztott, a tenyérnyi vastagságú volt a kárpitnak.
1: De azt kézzel nem lehetett elszakítani.
2: Súlya is volt, nagy is volt, elválasztotta a szent helyet a szentek szentjétől. És a szentek szentjébe nem volt szabad bárkinek bármikor bemennie. Az áldozatoknak, a naponkénti áldozatoknak a szolgálata a szent helyen történt, és az udvaron történt. Na most évente a nagy engesztelés napján, a Jom Kipur napján a főpap bement a szentek szentjébe.
1: Csak ő is, csak akkor.
2: Csak ő is, csak akkor, és majd erre még kitérünk valószínűleg a műsor második felében, hogy mit jelentett az a nap. Azonban csak hangsúlyozni szerettem volna, hogy mit jelentett az, hogy a templom kárpitja ketté hasad. Ez azt jelenti, hogy ettől a pillanattól kezdve szabad bejárata van mindenkinek Isten jelenlétébe. Mert a Fridláda, amit keresnek, a Fridláda az nem csak a törvényt tartalmazta, hanem a Fridláda az a Sekina volt, Isten dicsőségének, Isten dicsőségének a jelenléte az emberek között, a zsidó nemzet közepette. Na most, miközben eltűnik, miközben ketté hasadt a kárpit, ez azt akarja üzenni, hogy ettől a pillanattól kezdve maga Jézus Krisztus lett a mi templomunk, hadd nevezzem úgy, a mi közben járunk, a mi főpapunk. És érdemes lenne külön foglalkozni, hogy például a kenyerek asztala, amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy én vagyok az életnek a kenyere. Például a hétágú gyertyatartó, amikor azt mondja, hogy én vagyok a világnak a világossága, igaz? Tehát lényegében minden egyes tárgy, ami ott van, Jézus Krisztus testére vonatkozik, életére, tevékenységére vonatkozik. Tehát azért volt kigondolva a sátor, és azután a templom, mert a sátorból lett a templom, igaz, hogy analógiaként az ember kapjon egy halvány képet arról, ami a mennyországban történik. Tehát mi, mint emberek, úgy a zsidók, úgy a keresztények, meg az iszlám is, meg bármilyen világvallás, csak úgy tudjuk felfogni Istennek ránk vonatkozó tervét, megváltási tervét, de ugyanakkor ítéletről szóló tervét, mert benne van a sátorban is és a templomban is az ítélet gondolata a Jom Kippur napjában, a nagy engesztelés napján, hogy most Isten elfogadja-e az összes áldozatot, Isten kegyelmez és eltörli. Persze a trombiták 10 nappal azelőtt hirdették ezt az eseményt, és minden egyes zsidó izgatottan át kellett élje azt, hogy na most mi lesz, kapok-e megbocsátást, lesz-e megbocsátás számomra. Na persze ezt Isten úgy döntött a bölcsességében, hogy analógiaként megadja sátorban és megadja templomban. De amint említetted, asszony, hidd el nékem, hogy eljön az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Tehát abban a pillanatban, amikor a kárpit ketté hasadt, az imádati helynek a középpontja nem Jeruzsálem. Ez egyértelmű. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek. Mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az üdvesség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most vagyon, amikor az igaz imádok lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Tehát ez a kárpithasadás pontosan ezt az időszakot vezeti be, ami azt jelenti, hogy igen, a bárány megöletett, az áldozati bárány megöletett, teste megtöretett, ezzel van szabad bejáratunk a szentek szentjébe, van közben járunk a szentek szentjében, és ezt az analógiát most megértve, felfogva, a zsidókhoz írott levél megnyitja előttünk a mennyeknek, a mennyországban lévő szentét.
1: Köszönjük szépen, tehát ez egy nagyon fontos dolog, amit leszögezünk határozottan egy rövid mondatban, és innen folytatjuk a beszélgetést. A földi templom, azaz Úr Jézus Krisztus megváltói szolgálatát jelképezi általánosságban. Ugye ő volt a bárány, aki megáldoztatott, meghalt a mi vétkeinkért, de ahogy a templomi szolgálat nem ért véget azzal, hogy az áldozatot megölték és az oltára tették, hanem ugye volt később a közbenjárás, az engesztelés folyamata, ugyanígy az Úr Jézus megváltói szolgálata is az ő kereszthalála után tovább folytatódott a mennyben, és erre szeretném, hogyha most összpontosítanánk a beszélgetés hátralevő részét. Eszembe jut egy igevers a zsidókhoz írott levél 4. fejezetéből, ami templomi nyelvezetet használ úgy, ahogy maga az egész levél, a 4. fejezet 14-től 16-ig terjedő versei. És ez utal arra, amit az előbb említettél a Frigyládával kapcsolatban, és arról, hogy az Úr Jézusnak milyen szerepe van. Mivel tehát nagy főpapunk van, zsidók 4.14-től, aki áthatolt az egeken Jézus az Istennek fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyengeségeinken, hanem aki hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk idejében jövő segítségül. Itt két kifejezést emelnék ki, egyrészt a főpap, aki Jézus Krisztus, és róla s a hozzájárulás lehetőségéről jelen időben beszél, tehát itt már az Úr Jézus halála utánról van szó, és a másik pedig a kegyelem trónja, amit ha megnézzünk az eredeti görög szöveget, a hilasztérion szerepel itt, ami szó szerint a Frigyládának a fedelére, az engesztelés egyik kellékére utal. Gyakorlatilag a felhívás az, hogy járuljunk Jézushoz, a főpaphoz, aki az engesztelésünket, vagy a helyreállításunkat megvalósíthatja. Honnan tudjuk, hogy az Úr Jézus, mint főpapa, mennyben szolgál?
2: Jézus által mi olyan dolgokat kapunk ma, amit a földi templom sosem tudott megvalósítani. Több bizonyíték van, az a zsidókhoz írott levél 4. fejezetéből a szakasz, nagyon ismert bibliai szakasz, de rengeteg van a zsidókhoz írott levelében. Én kiválasztottam egy másik szakaszt, az a 8. fejezetének az első 2 biblia verse, tehát honnan tudjuk azért, mert a Biblia mondja ezt, hogy fő dolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, és én itt megállok egy pár másodperc erejéig, azért, mert főpapunk van. Jézus Krisztusnak több tisztsége volt, amíg a földön járt. Királyi tisztség, profétai tisztség, és pap is volt. Nem akármilyen pap, hanem főpap. Olyan főpapunk van, aki a mennyei felség királyi székének jobbjára üle. Tehát a mennyországról beszélünk, a mennyei felség királyi székének jobbjára ülve, mint a szent helynek és amaz igazi sátornak szolgálja. Emlékszel, amikor azt mondtam, hogy a sátor meg a templom az csak egy egyszerű analógia.
1: Hogy jelkép.
2: Egy jelkép, hogy én láthassam és felfoghassam, el tudjam képzelni. Sőt, aktív szereplőként részt vehetek a ceremóniákban, a szertartásokban. De a szent helynek és amaz igazi sátornak szolgálja. Melyik az igazi sátor? Ez az én kérdésem. Amelyet az Úr és nem ember épített. Tehát a sátornak meg volt adva centiméternyi pontosságra részletesen, hogy milyen anyagokból, milyen, most eszembe jutnak a több rétegű és több színű fedelek, igaz?
1: A takarók.
2: Ugyanakkor a templom méretei is meg voltak adva pontosan. Az Isten megszabta ezt is. Azt is megszabta, hogy kik legyenek azok, akik elvégzik ezt a munkát. De az igazi templom az nem ember épített. Az igazi templom az maga Isten körül van. Maga Isten jelenléte az igazi templom. Tehát a sátor és a templom csak egy halvány kivetítése a mennyei eseményeknek. És a sátor meg a templom az előremutatott, ez volt az elsődleges szerepe, tanítói szerepe, pedagógiai szerepe az volt, hogy előremutasson Jézus Krisztusra, mint főpapra. Mert nem a léviták és nem a zsidó főpapokon volt a hangsúly, hanem, és nem is azon a bárányon, akit megöltek, hanem mindezek a ceremóniák előre kellett mutassanak Jézus Krisztus, mint igazi főpap megjelenésére, és ugyanakkor Jézus Krisztus halála, mennybe menetele, és Isten jobbjára ülve be a mennyei szentélybe, fel kell fogjuk és meg kell értsük azt, hogy jelenleg Jézus Krisztusnak milyen szerepe van a teljes bocsánatadásban és a teljes megtisztításban. Tehát Jézus Krisztus egy együttérző főpap, aki megérti gyengeségeinket, amint olvastad a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében, megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Tehát Jézus Krisztus az, hogy az, aki ki tudja mondani, egyedül az, aki ki tudja mondani, hogy én már jártam ott. Én már jártam Jeruzsálemben, én már meghaltam, én már tudom, mit jelent az, hogy megkísértsenek, és ellenállj a kísértésnek, én ezt az utat megjártam, és együtt tudok érezni veletek. Tehát ezért annyira fontos, hogy ez egy olyan közbenjárás, amit én úgy neveznék, hogy hatalmat adó közbenjárás. Mert ugyancsak a zsidókhoz írott levél a 7. fejezete, a 24. és a 25. verse azt mondja, hogy de ennek, minthogy örökké megmarad, változhatatlan a papsága. Ennek okáért ő mindenképpen idvezite is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettük. Na most sem a bárány, amit megáldoztak, sem a zsidó főpap nem tudta üdvözíteni az embereket. Ő csak előre mutatott arra a főáldozatra, arra bárányra, aki megöletik, mint mészárszékre vitették, igaz? És ő mindenképpen üdvözíti azokat, akik ő általa járulnak Istenhez. Tehát a közben járó a nép és Isten között a Kárpit kettő hasadásáig az a földi főpap volt. Azonban a közben járó ember és Isten között a golgotai áldozat után maga Jézus Krisztus, aki közben jár érettünk azért, hogy üdvösséget biztosítson. Na most egy nagyon komoly időszakot élünk, és nagyon fontos ezt hangsúlyozni, hogy jelenleg folyik ez a közbenjárás a mennyei templomban. Egy olyan történelmi időszakban élünk, amikor maga Jézus Krisztus közben jár az Atya előtt, mint főpap a mi bűneinkért, közben jár a megbocsátásért, és itt van az, amit mondtam az imént, hogy ez egy hatalmat adó közbenjárás, amit üdvösségnek nevezünk. És elérkezik az a pillanat, amit Jelenések könyve elmond, hogy aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is, és aki igaz, legyen igaz ezután is, és aki szent, szenteltessék meg ezután is. Ekkor ér véget a közbenjárás. Igen. Ekkor ér véget a mennyei főpapi szolgálata Jézus Krisztusnak.
1: Hát az Úr Jézus Krisztus főpapi szolgálata a mennyben, amely folyik a mennybe menetel óta, ugye előbb Pünkösddel egybeesően a mennyben elkezdte a főpapi szolgálatát, annak első szakaszát, majd később belépett annak második szakaszába, jelenleg is ez folyik, az engesztelés. Ennek az egyik bibliai bizonyítékunk nagyon sok van, de az egyik az itt van a 7. fejezet 25. versében, amit az előbb olvastál, annak a végén van néhány szó. Mindenkor él, hogy közben járjon érettünk. Tehát itt az két kósz van, az egyik az, hogy mindenkor, tehát ma is, és mi történik mindenkor? Közben jár érettünk. Úgyhogy amit elmondtál, abból két további fogalmat húznék alá. Az egyik az, hogy az Úr Jézus közbenjárása ma a hívők részére felkínálja a megbocsátás lehetőségét. Tehát abból, hogy Jézus jelenleg a szentek szentjében közbenjár, még addig, ameddig ez a közbenjárás tart, az egyik áldás ránk nézve az, hogy megbocsát, Isten bocsánatában részesülhetünk. A másik pedig az, hogy miután megbocsát Isten, hatalmat ad szent és tiszta életet élni. Hát én megvallom őszintén, hogy a közbenjárás az egyik kedvenc témám, éppen ezért sajnálattal állapítom meg, hogy adásidőnkből alig 10 perc maradt hátra. Éppen ezért foglaljunk össze még további két dolgot, amit nyújt a közbenjárás, és itt megállunk azzal a reménységgel, hogy egyszer majd a közbenjárásról még többet tudunk beszélni. Tehát melyik az a további két dolog, amit az Úr Jézus mennyei közbenjárása még a hívőnek felkínál?
2: Tehát a Jézus Krisztus közbenjárása lényegesen a megbocsátást nyújtja, véleményem szerint ez a legfontosabb, mert ez a legnagyobb problémánk az örök élettel kapcsolatosan. Tehát nincs bennünk sok jó, sőt semmi jó nincsen, folyamatosan bűn van benne.

0: megtisztuljon. És úgy, ahogy a zsidók türelmetlenül várták, hogy a főpap kijön-e a szentek szentjéből, hogy túlélje az ítélet napját, ez a második jó hír az ítélettel kapcsolatosan, hogy nem csak a bűnbocsátás eredménye az ítéletnek a kinyilvánítása, az ítéletnek a kimondása jobban mondva, hogy igen, igaznak nyilvánítlak. Mert ez a vizsgálati ítéletnek a lényege, hogy kivizsgáltuk az ügyet, még ma is nagyon sok zsidó, ha szóba állunk velük, a Jom Kippur napját ma is az ítélet napjának tekintik. Úgyhogy tudatába kell legyünk annak, hogy a megbocsátás idejét éljük, és ugyanakkor a vizsgálati ítéletnek, az advent előtti ítéletnek inkább ez az a kifejezés, amely közelebb áll a bibliai igazsághoz, hogy az advent előtt, Jézus Krisztus eljövetele előtt szükség van egy ítéletre, ami lényegében most folyik a mennyben, és az ítélet kinyilvánítása az mindannyiunk számára egy örömhír. Miért? Azért, mert nem kell félni. Akkor kellene félni, ha ne lenne közbenjáró, ha ne lenne egy főpap. Tehát ez az engesztelés lényege.
1: Hát itten szeretnék egy nagyon fontos dolgot aláhúzni. Lehet, hogy vannak nem kevesen, akik vizsgálati ítéletről nem hallottak, és most, hogy hallottak róla, akkor megborzonganak. Lehet, hogy vannak, akik erről a bibliai koncepcióról már hallottak, és lehet, hogy egy jó részük így ismerve ezt a fogalmat megborzong. Viszont amit alá kell húznunk az, hogy a lényege tulajdonképpen igaz, hogy ítélet is, ugye, mert bizonyos kritériumok alapján Krisztusra bízta-e sorsát, vagy nem bocsánatot kérte, vagy sem, az embereket két csoportra választja, egyelőre elvben, aztán majd gyakorlatban is. Viszont nevezhetném még ugyanezt az mennyei szolgálatát Jézusnak, az engesztelés szolgálatának is. Amit alá akarok húzni az, hogy ebben a legjobb hír azok számára, akik Krisztusra bízzák sorsukat, és tőle kérik a bocsánatot és a megtisztulást, azok számára ez a közbenjárás a lehető legjobb dolgot hozza el, azt, hogy Isten kiválasztja őket az örök életre, már amennyiben mi őt választjuk előbb.
0: Az adventi előtti ítélet, amiről beszélek, azért lényeges és azért fontos, hogy akkor, amikor Jézus Krisztus eljön, tudja, hogy kik az igazak, kik a juhok, és kik a kecskék.
1: Hát szerintem ő ezt nagyon jól tudja már azelőtt is, csak én úgy gondolom, erre azért van szükség, hogy az angyalok és az összes világegyetem egyéb lakói előtt ugyanúgy tisztázódjon ez, mint ahogy ő azt amúgy
0: is tudja. Nem arról van szó, hogy ő ne tudná. Ő nagyon jól tudja, amint említetted. Azonban a tét az annyira hatalmas, hogy mi emberek sokszor fel nem fogjuk, el nem bukott bolygók, angyalseregek, maga sátán meg kell ismerje ennek a advent előtti ítéletnek az eredményét. Sátán előtt is kell érvelni, hogy miért üdvözült valaki én vagy te, és miért nem üdvözültem én vagy te. Tehát ezeket mind alá kell támasztani érvekkel. Ugyanakkor van még egy nagyon, nagyon fontos vetülete. Nem tudom, ha temetéseken észrevetted ezt a vetületet. Minden temetésen, minden legtöbb temetésen mennyországba küldik egyeseket. Több vallás. Én még nem hallottam olyan temetést, hogy azt mondják, hogy hát ez nem fog a mennyországba kerülni, ez az ember. Mindenki arról beszél, hogy üdvösség vár rá. Na most én tudom, hogy ez vigasztaló üzenet, de nem becsületes üzenet. Ez nem biblikus üzenet. Mert a Bibliában rengeteg olyan példázat van, most hirtelen,

0: eszembe jut a tízszűz példázata, igaz, a juhok és a kecskéknek a példázata, a talentumok példázata, veheted a majdnem az összes példázatot.
1: Aratásról szóló példázat.
0: Igen.
1: Búza és a konkoly.
0: A búza és a konkoly, ahol megjelenik ez a két kategória, és minek az alapján jelenik meg ez a két kategória, kérdezem én. Tehát minek az alapján nyitatnak meg könyvek? Tehát abban a könyvben, azokban a könyvekben kell legyenek információk az életemről, a bűnbánatomról, hogy mennyire akartam én megváltozni, mennyire kerestem én a változás lehetőségét. Persze, hogy Jézus Krisztus nélkül nincs semmi reményem az üdvösségre. De szükség van egy ilyen, ezért nevezzük mi vizsgálati ítéletnek, szükség van egy ilyen időszakra, amikor maga Isten az ő bölcsességében és Jézus jelenlétében, mert Jézus Krisztus átvette a helyünket a kereszten, mi kellett volna meghalljunk. Elnyerte ezzel a halállal azt a jogot, hogy átvegye a helyünket az ítéletben is. Tehát az ítéletben hiába megyek én oda, és azt mondom, hogy jaj, de ügyes fiú voltam, fú, ennyit adományoztam a szegényeknek, ennyi szociális projektben részt vettem. Nem. Ott át kell vegye Jézus Krisztus a helyemet, hogy a főpap átvette a zsidóknak a helyét, mert nem minden zsidó ment be a Szentek Szentjébe, hanem a főpap átvette a helyüket. Na pont így Jézus átveszi a helyemet, és azt mondja az atyának, hogy ez az ember megbánta, ez az ember próbálkozott megváltozni, és akkor hivatkozik a saját áldozatára. Ezzel a valósággal kell élni. De most itt van egy gyakorlati oldal is az egésznek. Hát mondhatjuk azt, hát jó, hogyha Jézus átveszi akárhogy a helyemet, akkor én lehetek úgy, ahogy akarok. Szerintem nem így van.
1: Éppen ez volna az utolsó kérdés, még van 3 percünk az adásból. Nagyon gyorsan, tömören összefoglalva, tehát Jézus Krisztus jelenleg, mint közben járó a mennyben van, folyamodhatunk hozzá, ő képvisel bennünket, megbocsát, erőt ad új életet élni, és felkészít bennünket majd a történelem végkifejletére is, amennyiben mi tartjuk vele a kapcsolatot, és azt az utat járjuk, amelyet ő mutat. Az utolsó kérdés, amire kérlek, most már csak tényleg 2 perc maradt, a válasz képpen mondd el, hogyan éljünk nap mint nap, tudva azt, hogy van egy közben járó, és hogyan válhat személyesen megtapasztalhatóvá a mi életünkben az, hogy Jézus értünk közben jár.
0: Egy bibliaversre szeretnék válaszolni a kérdésedre, ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha megtisztít bennünket minden bűntől, nem azt jelenti, hogy sötétségben járunk. Nem azt jelenti, hogy össze-vissza járunk, hanem el szerint, világosságban, mint világosság fiai, fényhordozók, fáklyahordozók, megváltozott gondolkodással, élettel, magaviselettel, viselkedéssel, beszéddel, próbálkozva megtenni a legjobbat, a lehető legjobbat. És ha elesünk, akkor ő lesz, aki segít, és felállít, és tovább haladunk. Ezért naponta Jézus Krisztussal rendezni kell kapcsolatunkat, bűnvallás, bűntudat és bűnvallás, azután bűn elhagyása, és bizalommal élni. Szerintem bizalommal élni, mert van közben járunk, nem félelemmel, hanem reménységgel várni Jézus Krisztus dicsőséges eljövetelét. És a mennyei szolgálat, szentélyi szolgálat nem félelmet kelt, hanem üdvbizonyosságot. Hogy ott van ügyvédem, van pártfogom, maga Jézus Krisztus.
1: Hát ez nagyon bátorító, és minden néző és minden hallgató nevében szeretném hálásan megköszönni ezt a bátorító üzenetet. A felkészülésre szánt erőfeszítést és időt, és kívánjuk, hogy a Jóisten tegye áldotta a munkádat a következőkben is.
0: Sok szeretettel elköszönök a nézőinktől.
1: Kedves nézőink, egy kérdéssel indítottunk, és ehhez térünk vissza elköszönésképpen. A kérdés az volt, hogy számíthatunk-e valakire egy világban, amikor sokszor még hétköznapi tennivalóink közben is elhagyatva érezzük magunkat. A válasz az, hogy igen, életünk legnagyobb kérdésében, a legnagyobb kérdésében az üdvösségben számíthatunk valakire. Ez pedig Jézus Krisztus, aki velünk együtt taposta az élet rögös-poros útjait, átérezte szenvedéseinket, és az életét adta érettünk. Ennek az áldozatnak az érdemében, az alapján pedig jelenleg bennünket képvisel, és amikor arról beszél, hogy a helyet készíti, tulajdonképpen előkészíti azoknak sorsát, azoknak üdvösségét, akik őt hittel elfogadják, vele az életüket összekötik, és úgy élnek minden nap, mint akiknek a szívében, az otthonában ott van Jézus Krisztus. Várjuk Önöket mához egy hétre is adásunkban. Ne feledjék el addig is, hogy a kapcsolat@speranzatv.ro e-mail címen igényelhetik a beszélgetés sorozatunk vezérfonalát képező könyvet, Mark Finley, a Végidők titkai című könyvét, és egy hét múlva is várjuk Önöket a beszélgetés sorozat következő állomásával. Addig is emlékezzenek arra, hogy az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az Önöké. A nevem László Varga Zoltán, a viszontlátásra.
2: 101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek hatrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gond.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk, ami álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én le!

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

Negyedik zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

0: Mi az igazság?
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Kérem, hogy hajtsuk meg a fejünket egy imádságra. Drága Jézus, köszönjük te néked a jelenések könyvét. Köszönjük azt, hogy ez a könyv a maga titokzatosságával, szimbólumaival felvázol előttünk egy olyan világot, amelynek a titkait nem mindig értjük igazán, de azért adod a kezünkbe ezt a könyvet, hogy újra meg újra tanulmányozzuk, hogy belőle a múltunkat is jobban értsük, és bepillanthassunk a jövő titkaiba. Köszönjük neked ezért ezt a könyvet. Kérünk, hogy légy közöttünk, és taníts bennünket kegyelmedből. Amen. Röviden szeretném elmondani, hogy a jelenések könyvét egy jellegzetes módon, talán eddig meg nem szokott módon tanulmányozzuk. Úgy tudnillik, hogy a szerkezete alapján hogyan lehet a benne lévő párhuzamos részeket összehasonlítani egymással, hogyan lehet a párhuzamossággal vagy az ellentétekkel még jobban kifejteni a könyv tartalmát. A könyv elején és a végén egyfajta háttér ismeretet nyerhetünk, hogy tudnélik, mi az a háttér, amin hangzik a könyv üzenete. És ez pedig egész pontosan négy dolog. Elsősorban is Jézus úgy mutatkozik be, hogy én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Tehát ő az, akiből erednek a földi történelem eseményei, illetve akiben célba érkeznek. Másodszorban azt mondja ő, hogy aki olvassa és tanulmányozza ezt a könyvet, az boldog lesz, annak az élete eredményes lesz, kiegyensúlyozott lesz, mert el tud igazodni a föld dolgaiban. Harmadsorban arról beszél mind a prológus, mind az epilógus, hogy az itt megjövendő dolgok hamarosan be fognak következni. Nagyon rövid az idő. Végül Jézus azt mondja, hogy ő maga jön vissza. Tehát a történelem, ahogy halad előre, végső fokon egyre inkább közeledik hozzánk a történelmen belül maga Jézus Krisztus. A hét gyülekezet a jelenések könyve második és harmadik fejezetében található. A hét gyülekezetre szóló levél arra tanított bennünket, hogy a részekből hogyan áll össze az egész. Mindenki volt gyerek közöttünk, sőt vannak még mindig itt közöttünk fiatalok, akik nagyon jól tudják azt, hogy könnyebb szétszedni egy játékot, mint összerakni. Tehát minden gyereket érdekel, meg a felnőtteket is érdeklik a részletek, de néha nem jutunk el oda arra az ismeretre, hogy össze tudjuk rakni, miután szétszedtünk mondjuk egy játékot. Én magam is sokszor átéltem ezt, mint gyerek, mert a fiúk többsége állítólag olyan, hogy ilyen analitikus adottságú, tehát szereti szétszedni a játékokat, de aztán nem tudja összerakni. Viszont a jelenések könyve arra is megtanít bennünket, hogy nem csak szétszedni tudjuk, hanem össze is rakni a dolgokat. Egész pontosan a hét levélnél azt tanulhattuk meg, hogy Jézus Krisztusban állnak össze ezek a levelek, mert minden levélben van valami Jézus Krisztusról, és ha a hét levelet egymás mellé helyezzük, akkor összeáll egy gyönyörű szép kép. A jelenések könyve utolsó részét, a 21. fejezetet, illetve a 22. rész első 5 versét, amely viszont már nem hét gyülekezetről, hanem egyről szól. Mintha azt mondaná, hogy ez a hét rész majd egyszer össze fog állni egy egészé, és ez pedig az új Jeruzsálem, amelyről a könyv csodálatos módon beszél. Ebben a városban lesz hét olyan új dolog, amely korábban nem volt, tehát Isten együtt lakozik az emberekkel, könny nélkül élhetünk, Isten dicsősége ott lesz, a népek a tiszteletüket oda fogják vinni, ott lesz az életvize, az életfája, és végül Istent láthatjuk, mint ahogy soha ember korábban nem látta. De ugyanakkor hiányozni fog hét dolog. Nem lesz tenger, nem lesz halál, gyász, kiáltás, fájdalom, nem lesz templom, nem lesz nap és hold, nem lesz éjszaka, nem lesz átok, és nem lesz szükség fényre sem. Valami olyan világ ez, amelyet igazán nehezen tudunk elképzelni. De a könyv a maga szimbólumain keresztül azt mondja el nékünk, hogy ez mégis valóságos világ lesz, amelyet Isten megígért, hiszen ebben a fejezetben, a 21-ben Jézus maga azt mondja, hogy ezek a beszédek hívek és igazak, és mondja, hogy én mindent újjá teszek. És rögtön utána azt olvasjuk, hogy meglett. Tehát Isten megígéri, és meg is teszi. Na most ezek után azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy mire tanít bennünket a kereszténység történelme. Tudnék, a kereszténység történetét nem csak a 7 gyülekezeten keresztül lehet szemlélni, hanem más szempontból is. Tudnék, abból a szempontból, hogy az evangélium, amelyet Isten a keresztény egyházra bízott, hogyan terjedt a Földön. Lényegében erről szólnak a pecsétek. Mit tanultunk a kereszténység történelméből? Állítólag Cicero azt mondta valamikor, hogy a történelem az élet tanító mestere. Én magam egyszer úgy fogalmaztam meg egy másik kérdést, hogy vajon a kereszténység történelme a mi lelki tanító mesterünk-e? Tehát tanulunk-e valamit a keresztény történelmünkből? És természetesen a nagy kérdés az, hogy az evangélium hogyan halad előre a földi történelemben. Hanyatlás van az evangélium hirdetése során, vagy pedig egyre növekedés. De nézzük egy pillanatra a könyv szerkezetét. A további alkalmakon is elmondom, és újra meg újra el fogom mondani, sőt eddig is minden alkalommal, hogy a könyvnek egy különleges szerkezete van, amelyet idegen szóval kiasztikusnak, azaz tükrös, vagy párhuzamosan szerkezetnek nevezünk. Párhuzamos elemekre épül föl a könyv, és a csúcspontja középen van. Ez azért érdekes megközelítés, mert a mi európai kultúránkban az irodalmi művek nem így készülnek. Manapság, ha kezünkbe veszünk egy novellát, egy regényt, vagy bármilyen irodalmat, irodalmi alkotást, akkor a történet lényegét mindig a végén találjuk. Általában a végén. A Jelenések könyvében viszont a lényeg, a fókusz, a központ középen van. A 12., 13. fejezet, sőt 14. is, amely a Jelenések könyve legizgalmasabb és legnehezebben érthető része. Na most térjünk a pecsétekre. Mit is tudunk a pecsétekről? Egyrészt a 7 pecsétben van valami titokzatos dolog. A 7 pecsét elvezet bennünket egy különös képhez. Pontosabban van egy olyan jelenet a Jelenések könyvében, amely bevezeti a pecséteket. Lapozzuk fel a Jelenések könyve 4. fejezetet. Ez a könyvjelzőtől jobbra a 289. oldalon található. A 4. fejezet, amelyből itt egy részletet találunk, az első verset. Ezek után látám, és ímé egy megnyílt ajtóval a mennyben, és az első szó, amelyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallik, ezt mondja vala, jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenni ezután. Na itt két dolgot meg kell jegyeznünk. Az egyik, hogy egy trombitához hasonló hangot hall a proféta. Másik dolog pedig hall egy felhívást utána, hogy jöjj és lásd. Na ez a trombitához hasonló hang azért nagyon érdekes, mert amikor a Jelenések könyve első fejezetét tanulmányoztuk, akkor is hallott a proféta valamit, amely trombitához hasonló volt, és amikor megfordult, akkor Jézus Krisztust látta, aki sétált a 7 aranygyertyatartó között. Tehát ez a hang, amit hall, valószínű ugyanannak a személynek a hangja. Tehát mintha Jézus mutatkozna be, és vezetné be a következő látomásokat, vagy más szóval, mintha Jézusról szólnának a következő látomások. A másik dolog ez a felhívás, hogy jöjj és lásd. Na ez a felhívás ismétlődik többször majd, amikor a pecséteket feltöri Jézus. Legalábbis az első 4 pecsétnél ismétlődik ez a felhívás, hogy jöjj és lásd. Na, ha végig tekintjük most gyorsan a 4. és 5. fejezetet, királyi szék van egyrészt, letéve, egy csodálatosan szép trónjelenet, itt a 4., majd 5. fejezetben, ahol mennyei lények leborulnak Isten trónja előtt, és imádják őt elsősorban azért, mert teremtett. Imádják a bárányt másodszorban, mert ő megváltott. Ezután hangzik a felhívás, hogy jöjj és lásd, és ez a felhívás 4-szer ismétlődik, tudnélik 4 lovas jön elő egymás után. Azután megjelenik az 5. pecsét, egy nagyon különös, azután a 6. pecsét, amelyen különleges dolgok történnek, úgymond kozmikus jellegű dolgok a nappal, a holddal, a csillagokkal. És azután eljutunk a Jelenések könyve a 6., majd 7. fejezetéhez, ahol egy érdekes szójátékkal, most már nem pecsétek feltöréséről, hanem elpecsételésről van szó. De míg ez megtörténik, úgy olvassuk, hogy vannak olyan mennyei lények, akik visszatartják a pusztító erőket, szeleket, így mondja a Jelenések könyve, hogy ameddig az elpecsételés megtörténik, ezek az erők ne ártsanak itt a földön. És aztán elhangzik végül a 7. fejezetben, hogy Izrael minden nemzetségéből 12 000 pecsételtetik el. És eljutunk egy különleges, szimbolikus számhoz, a 144 000-hez. Na most ezek után nézzük részletesen, tehát a Jelenések könyve 4., 5., majd azután a 6., 7. fejezetét is. Természetesen mindent nem tudunk elolvasni, mert ez egy nagyon hosszú rész, csak kisebb részleteket szeretnék elolvasni. Elsősorban is azt megtanulni, hogy a feltört pecsétekben részben a múltunkról van szó, részben a jövőnkről. Tehát a proféciának van egy ilyen különleges két arcúsága, amely részben a múlttal foglalkozik, részben a jövővel. Kérném, hogy lapozzuk fel, tehát először a Jelenések könyve 5. fejezetét most, és onnan olvasom a 11. verstől a 14-ig. És látám és hallám a királyi szék és a 4 lelkes állat és a vének közül sok angyal szavát, és az ő számuk 10 000-szer 10 000 és 1 000-szer 1 000 vala. Nagy szóval ezt mondván, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást. Sőt, hallám, hogy minden teremtett állat, amely vala a mennyben és a földön és a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja, vala a királyi székben ülőnek és a báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké. És a 4 lelkes állat mondja, ámen, és a 24 vén leborula és imádá az örökkön örökké élőt. Tehát úgy tűnik, hogy a mennyei templomban, az Isten trónja körül mennyei lények nem szűnnek meg ezt mondani, hogy méltó a megöletett bárány, és hogy maga Isten is vegyen erőt, gazdagságot, bölcsességet, hatalmat, tisztességet. De ugyanakkor a Jelenések könyve 7. fejezetében, ahol ez a látomássorozat véget ér, egy kicsit a jövőbe is belepillanthatunk. A 7. rész 13. versét olvasom, 17. versig. Ez a 292. oldalon található. Akkor felele egy a vének közül, és mondanékem, ezek, akik a fehér ruhákban vannak öltözve, kik és honnét jöttek? És mondék néki, uram, te tudod. És mondanékem, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak néki éjjel és nappal az ő templomában. És aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük. Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé, sem a nap nem tűzre álljuk, sem semmi hőség. Mert a bárány, aki a királyi széknek közepette van, legelteti őket, és vizeknek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl az Isten az ő szemeikről minden könnyet. Néhány furcsaságot, különös dolgot figyelhetünk meg itt. Egyrészt, hogy itt azt olvassuk, hogy szolgálnak az Isten templomában, ott pedig azt olvastuk, hogy nem lesz ott majd templom. Azután alul olvashatunk, hogy Isten eltöröl a szemükről minden könnyet. Itt ugyanazt olvassuk, hogy az Isten eltöröl a szemükről minden könnyet. Na most természetesen valaki azt mondhatná, hogy hogyan lehetséges ez, hogy egyik helyen azt olvassuk, hogy nem lesz templom a mennyben, az új Jeruzsálemben, itt meg azt olvassuk, hogy lesz templom. Én úgy gondolom, hogy a Jelenések könyve ugyanazt az igazságot néha több oldalról megvilágítja. Néha a múlt nyelvezetén, amikor is volt templom, néha a jövő nyelvezetén, amikor nem lesz fizikai templom. De mind a két helyen lényegileg ugyanarról van szó, hogy az Isten szolgái szolgálnak neki. És mind a két helyen azt olvassuk, hogy az az Isten, aki szereti őket, letöröl a szemükről minden könnyet. Ezek után térjünk megint a múlthoz. Tehát most egy kis képet láttunk a múltról és a jövőről. Most megint térjünk a múlthoz. Egyrészt a múlt titkairól, másrészt a múlt tanulságairól beszélünk. Azután majd beszélünk a jövőről. Nézzük a múlt titkait. A múlt titkai közé tartozik az, hogy a proféciák két arcúak. Itt megjelöltem két bibliai verset a 4. fejezetből. Kérem, hogy lapozzanak most oda-vissza velem. Tehát a 289. oldalnál vagyunk, visszalapoztunk a 4. fejezethez, és onnan olvasom az első 4 verset, majd azután a 10., 11. verseket. Tehát ezek után láttam, és íme egy megnyílt ajtó volt a mennyben, és az első szó, amelyet, mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék, ezt mondja vala, jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenni ezután. És azonnal elragadtatám lélekben, és imé egy királyi szék vala letéve a mennyben, és üle valaki a királyi székben, és aki üle, tekintetre nézve hasonló volt a jáspis és szárdiusz kőhöz, és a királyi szék körül szivárvány volt, látszatra smaragdhoz hasonló. És a királyi szék körül 24 királyi szék volt, és a királyi székben láttam ülni a 24 vénet, fehér ruhákba öltözve, és a fejükön arany koronák. Tehát ima a mennyei trón, ahol maga Isten trónol, ül, de János apostol őt nem látja, csak különböző fényeket lát, de lát személyeket a trón körül, 24-et összesen, akik szintén trón székeken ülnek, fehér ruhákba öltözve, fejükön arany koronák, ami egyrészt a tisztaság, másrészt a győzelem szimbóluma. Miről beszélnek ezek a személyek? Ezt is megtudjuk a 4. fejezet 10., 11. verséből. Talán még a 9. verset is olvassuk hozzá. Ez a 290. oldalon található. És amikor a lelkes állatok dicsőséget, tisztességet és hálát adnak annak, aki a királyi székben ül, annak, aki örökön öröki él, leesik a 24 vén azelőtt, aki a királyi széken ül, és imádja azt, aki örökön öröki él, és az ő koronáit a királyi szék elé teszi, mondván, méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget és tisztességet és erőt, mert te teremtettél minket. És a te akaratodért vannak és teremtettek. Tehát a hangsúly itt a teremtésen van. Ha múltra gondolunk, akkor a Biblia egyik legfőbb üzenete az, hogy az Istentől ered minden. A Bibliából nem arról olvasunk, hogy valahogy különös módon fejlődött az ember, hanem arról, hogy volt egy kezdet, és ezt Isten indította el, ő tervezte meg az ember életét, és a földön élő lények életét is, és Isten volt az, aki teremtett. Ezek a mennyei lények erre emlékeznek vissza. Ez a múltunk egyik nagy tanulsága, és hogyha nem értjük a múltunkat, tehát ezt a tanulságot, akkor ne fogjuk érteni a jövőnket sem. De ezek a lények ebben akarnak megerősíteni bennünket, hogy ha múltra gondolunk, akkor mindig a teremtésre gondoljunk. Ha most az 5. fejezethez térünk, ugyanitt vagyunk a 290. oldalon, akkor egy pillanatra meglátjuk azt, hogy a jövőnk mire épül. Lényegében a jövőnk a múltunkra épül. Mit olvashatunk a két arcúságról? Ezt olvastuk a teremtésről, amit az előbbi néhány versben találtunk. Most az 5. fejezetből olvasom az első 10 verset. És láték annak jobb kezében, aki a királyi székben ül, egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. És láték egy erős angyalt, aki nagy szóval kiállta, ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecséteit. És senki, sem a mennyen, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Én azért igen sírtam vala, hogy senki nem találtatik méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésére sem. És egy a vének közül mondanékem, ne sírj, mert győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak 7 pecsétét. És láték a királyi szék és a 4 lelkes állat között, és a vének között egy bárányt állani, mint egy megölöttet. 7 szarva és 7 szeme volt, ami az Istennek 7 lelke, amely elküldetett az egész földre. És eljöve és elvevi a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből. És amikor elvevi a könyvet, a 4 lelkes állat és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfák és aranypoharak lévén, jó illatokkal tele, amelyek a szentek imádságai. és énekelének új éneket mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecséteit, mert megölettél, és megváltottál minket, Istennek a te véred által minden ágazatból, és nyelvből, és népből, és nemzetből, és tettél minket a mi Istenünknek királyokká, és papokká, és uralkodunk a földön. De ez a két különleges fejezet, tehát a jelenések 4. és 5. fejezete bevezeti a pecséteket. Még mindig nem jutottunk oda, hogy a pecsétekről olvassunk, de fontos a pecsétek megértéséhez ez a két fejezet. Tudod, a 4. az inkább leírja azt, hogy Isten hogyan uralkodik, hogyan veszik őt körül mennyei lények, hogyan ismerik el a hatalmát, a dicsőségét, annak, aki örökön örök él. Míg az 5. fejezet rámutat arra, hogy két fontos dolog van az ember életében. Az egyik a múlt felé néz, ez a két arcúság, hogy a múlt felé is néz, de aztán a jövő felé. A múlt felé nézve azt mondja, hogy te teremtettél bennünket, méltó vagy, hogy vegyél tisztességet, hogy dicsőséget, erőt, hatalmat, mert teremtettél. Míg az 5. fejezetnek ez a szakasza azt mondja inkább, hogy megváltottál. Ez is ugyan a múltra néz, de a következményei már előre mutatnak a jövőre. De nézzük meg egy picit közelebbről, hogy hogyan is történik itt ez a párbeszéd. Először is János apostol azt mondja, hogy nem találtatott senki, aki a könyvet felnyithatta volna. Képzeljünk el egy olyan tekercset, amelyben van egy másik tekercs. A külső tekercs le van pecsételve, és van benne egy második tekercs, az is le van pecsételve. Azután van egy harmadik, egy negyedik, egy ötödik, hatodik, hetedik tekercs. Na, hogy lehet a legbelső tekercshez jutni? Csak úgy, hogyha a külsőt feltörjük, akkor kinyitottuk az első tekercset, és elolvastuk. Mind a két oldalán van felirat, így olvastuk. És mikor ezt feltörte, elolvasta, jön a következő. Azt is feltöri, elolvassa, és hozzájut a harmadikhoz, a negyedikhez, és így tovább. Valójában így kell ezeket a tekercseket elképzelni, hiszen az ókorban nem készítettek könyveket, úgy, ahogyan a mi kezünkben könyvek vannak, hanem pergamenből vagy papíruszból különböző tekercseket készítettek, és arra írtak. Így ez a korabeli szokást, írási szokást tükrözi. De különös az, hogy amikor a proféta sírni kezd, hogy nincsen senki, aki méltó lenne, hogy ezeket a pecséteket feltörje, akkor azt hallja az egyik véntől, akikről az előbb tanultunk, ugye 24-en vannak ott a trón körül, az egyik azt mondja közülük, hogy ne sírj, mert győzött a júdabeli oroszlán. A júdabeli oroszlán maga Jézus Krisztus, aki Dávid gyökere és ága a jelenések könyve utolsó fejezete szerint, ő a ma fényes hajnali csillag. Ő megjelenik itt szimbolikusan, mint egy oroszlán, legalábbis azt hallja a proféta, hogy győzött az oroszlán, és emberileg nézve azt várnánk, hogy utána találkozik egy oroszlánnal a látomásában. De nem lát oroszlánt, hanem helyette lát egy megörött bárányt. Megmutatom neked a bárány menyasszonyát, mondja az angyal, és amikor a proféta oda tekint, akkor nem egy menyasszonyt lát, hanem helyette a várost. És ahogy elmondtam, hogy a jelenések könyvében megvan ez a kettőség, hogy más hal és más lát, de a kettő ugyanaz. Itt azt hallja a proféta, hogy győzött az oroszlán, és lát helyette egy megölött bárány. De valójában ugyanazt a valamit, személyt, vagy egy eseményt, vagy egy tárgyat két különböző szimbólum is kifejezhet. De ezért a jelenések könyve sokak számára érthetetlen. De ezeket a részleteket összerakjuk, akkor kiderül, hogy még szebb a kép, mert az oroszlán is kifejez bizonyos tulajdonságokat, és a bárány is. Tehát ugyanannak a személynek a két oldalát fejezik ki ezek a szimbólumok. Valakitől egyszer úgy hallottam, hogy amikor arról van szó, hogy Jézusnak meg kell védeni az övéit, akkor ő olyan, mint az oroszlán. De amikor oda kell adnia magát áldozatul az emberért, akkor olyan, mint a bárány. Tehát így mind a két kép kifejezi azt, hogy Jézus milyen személy. Na, ő feltöri a pecsétet, és amikor feltöri a pecsétet, azaz elhangzik, hogy ő méltó, akkor tovább hangzik ez az új ének, hogy méltó vagy, hogy elvedd, és hogy megnyisd a könyvet, mert megölettél, és megváltottál. Na, az emberi történelem valójában két dolgon fordul meg. Az egyik a teremtés, amiről olvastunk az előbb a negyedik fejezetben, és itt a megváltás a másik nagy esemény, amiről az ötödik fejezet lényegében szól. Tehát ha valaki össze akarná foglalni Isten szemével az emberi történelem lényegét, akkor két dolog van benne, az egyik a teremtés, és a másik a megváltás. Ha ezt a kettőt nem értjük, akkor nem értjük az emberi történelmet, sem a múltunkat, sem a jövőnket. A Jelenések könyvének ez az a része, amely a leghosszabb bevezetőt tartalmazza. Amikor a pecsétek feltöréséről van szó, akkor lényegében két fejezet csak bevezető. A negyedik és az ötödik fejezet, tehát még a pecsétekről nincs igazán szó, még egyetlen egyet sem törtünk fel, de egy hosszú-hosszú bevezető kellett, hogy megértsük, hogy itt valójában két fontos dologról lesz szó, a teremtésről és a megváltásról, talán még hangsúlyosabban a megváltásról, mint a teremtésről, mert tudnélik a bárány töri fel a pecséteket. Így a pecsétek egy kicsit őróla is szólnak. Nézzük ezek után, hogy mit tudunk a négy lovasról. Talán az lesz a legjobb, hogyha elolvassuk a négy lovasról szóló részt. Itt pedig a Jelenések könyve 6. fejezetéhez kellene, hogy lapozzunk. Ez a 291. oldalon található. És olvassuk el az első 8 verset. És láttam, amikor a bárány a pecsétekből egyet felnyitott, és hallám, hogy a négy lelkes állat közül egy monda, mint egy mennydörgésnek szavával, jöjj és lásd. Ugyanaz a kifejezés, amivel találkoztunk a 4. fejezetben. És láttam, és íme egy fehér ló, és a rajta ülőnél ívala, és adaték néki korona, és kijöve győzve, és hogy győzzön. És amikor a második pecsétet felnyitotta, hallám, hogy a második lelkes állat azt mondta, jöjj és lásd. Tehát megint ez a felhívás. És eljöve egy másik veres ló, és aki üle azon, megadaték annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék, és adaték annak egy nagy kard. És mikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallám, hogy a harmadik lelkes állat mondta, jöjj és lásd. Látám azért, és íme egy fekete ló, és annak, aki azon üle, egy mérleg vala kezében. És hallék a négy lelkes állat között szózatot, amely ezt mondja vala, a búzának mércéje 1 dénár, és az árpának 3 mércéje 1 dénár, de a bort és az olajat ne bántsd. És mikor felnyitotta a 4. pecsétet, hallám a 4. lelkes állat szavát, amely ezt mondja vala, jöjj és lásd. És látám, és íme egy sárga színű ló, és aki rajta üle, annak a neve halál, és a pokol követi azt, és adaték azoknak hatalom a földnek 4. részén, hogy öljenek fegyverrel, éhséggel, és halállal, és a földnek fenevadai által. Különös kép, nem? 4 lovas egymás után. Kezdve a fehérrel, azután egy vörös. Ez a szó egész pontosan a görög nyelven azt jelenti, hogy vérszínű, vagy bíbor színű. Azután jön egy fekete ló, és végül jön a 4. Annak a színe sárgás, vagy fakósárga, vagy egész pontosan klórszínű. Tehát ilyen fehéres, sárgás szín, valami különleges szín, ami azt jelzi, hogy mintha valami igazán elvesztette volna a színét, tehát se nem fehér, se nem sárga igazán. Az igazi nagy kérdés az, hogy a lovakban, a lovak színében, vagy a lovasoknál lévő tárgyakban, vagy esetleg a hozzájuk fűzött magyarázatban van az igazi tanulság. Olvastam olyan magyarázatot, hogy a lovasok a jelentősek, pontosabban a lovak színei. És ezért ez a magyarázathoz az tartozik, hogy a Bibliának olyan részeit keresték, amelyekben hasonló lovasokkal találkozunk. Néha úgy tűnik, mintha egy kép, amely kicsit hasonlít a másikhoz, adja a magyarázatot, de valójában nem. A megoldás különös lesz, de a bibliai háttérhez, hogy tudnék megértsük, hogy miről is szól ez az első 4 pecsét, a 4 lovas, Nem egyszerűen a színeket kell figyelnünk, hanem azt, amit csinálnak a lovasok, vagy amilyen eszközök a lovasoknál vannak. Másrésztről pedig figyelnünk kell azt, amit a 8. versben olvastunk. Olvasnám még egyszer. Tehát most visszalapoztunk az Újszövetséghez, Jelenések könyve 6. rész, 291. oldal, a könyvezőtől jobbra. És itt a 6. rész 8. versét olvasnám, különösen a vers végét. És adaték azoknak hatalom a földnek negyed részén. Tehát mit csinálnak ezek a lovasok? Hatalmat kapnak Istentől a föld negyed részén. Azt olvassuk, hogy adaték nekik hatalom a föld negyed részén, hogy öljenek fegyverrel, és éhséggel, és halállal, és a földnek fenevadai által. Tehát egészen más történik itt a lovasok körül. Az első lovas fehér, és győz. De a második, a vörös, úgy olvassuk, hogy adatik neki egy nagy kard, és hogy az emberek egymást öljék. Na itt a 8. vers azt mondja, hogy hatalmat kapnak arra, hogy öljenek fegyverrel. Itt van a fegyver. De utána azt olvassuk, hogy öljenek éhséggel. Na a fekete lónál azt olvassuk, hogy a lovas kezében egy mérleg van, és a búza mércéje 1 dénár, az árpa 3 mércéje 1 dénár. De a bort és az olajat ne bántsd. Ez valami éhségről tanúskodik, nem? Mert amikor csak árpát tud valaki venni, mert ugyanannyi 3 mérce az árpából, mint 1 mérce a búzában, az azt jelenti, hogy éhség van. De érdekes módon még sincs éhség, mert van búza meg olaj, vagy bor meg olaj. Tehát van egyfajta éhség, de van valami más, ami van helyette. Erre mindjárt visszatérnénk, hogy ez mit jelent. Azután pedig találkozunk ugye a 4. lovassal, amely sárga színű, és azt olvassuk, hogy a neve halál, és a pokol, az a szó szerint a sír, követte. Itt a teljes pusztulás képe van. Na ezek a kifejezések, hogy öljenek fegyverrel, azután éhséggel, azután halállal, szó szerint pestissel, dökhalállal, és végül a föld fenevadai által. De ez a 4 kifejezés arra utalt, ahogyan az ókori világban a pusztítás jelentkezett. Tudnélik, amikor háború volt, és ugye a férfiak jó részét megölték, mi támadt utána egy országban? Mindig éhség. Az éhségben legyengültek az emberek, jöttek a járványok, a pest is, vagy bármi más járvány. Mikor a járványok is legyengítették az embereket, vagy elpusztultak, mondják úgy, hogy a középkorban, ugye a pest is járványok során úgy pusztultak az emberek, mint a legyek, akkor, ugye abban az időben nem volt a közbiztonság olyan, mint manapság, akkor megjelentek a vadállatok. Megjelentek a dögevők, a madarak, állatok, és pusztították azt, ami megmaradt. Tehát egy borzalmas kép arról, hogy mi minden történhet akkor, amikor a háború végül egy ilyen pusztításban ér véget. De a kérdés csak az természetesen, hogy itt fizikai háborúról van szó, vagy valami másról. Na kérem, hogy ezek után lapozzuk fel Mózes 3. könyve 26. fejezetét. Nézzük meg a bibliai háttérhez Mózes könyvét. Mózes 3. könyvénél

kétszeres csapást borítok reátok a ti bűneitekért. És reátok bocsátom a mezei vadakat, hogy megfosszanak titeket gyermekeitektől, kiírtsák barmaitokat, és elfogyasszanak titeket, hogy pusztákká legyenek a ti utaitok. És ha ezek által sem jobbultok meg, hanem ellenemre jártok, én is bizony ellenetekre járok, és hétszeresen sújtalak titeket a ti bűneitekért. És hozok reátok bosszuló fegyvert, amely bosszút álljon a szövetség megrontásáért. Ha városaitokba gyülekeztek össze, akkor dökhalált bocsátok reátok, és az ellenség kezébe adattok. Mikor eltöröm nálatok a kenyérnek botját, 10 asszony süti majd a ti kenyereteket egy kemencében, és megmérve viszik vissza a ti kenyereiteket, és esztek, de nem elégeztek meg. És ha emellett sem hallgattok rám, hanem ellenemre jártok, én is ellenetekre járok búsult haragomban, és bizony hétszeresen megostorozlak titeket a ti bűneitekért. És megeszitek a ti fiaitok húsát, és megeszitek a ti leányaitok húsát, és lerontom a ti magaslataitokat, és kiirtom a ti nap oszlopaitokat, és a ti holttesteiteket bálványaitok holtetemeire hányatom, és megutál titeket az én lelkem, és városaitokat sivataggá teszem, szent helyeiteket is elpusztítom, és nem lesz kedves nékem a ti jó illatú áldozatotok. Találtunk itt hasonlóságot ahhoz, amit a jelenések könyvében olvastunk? Hiszen itt is szó van a dökhaláról, a bosszuló fegyverről, az ellenségről, az éhségről, de milyen összefüggésben? Az átkok között. Tehát Isten azt mondja, hogy ha ellenemre mentek, és újra meg újra ellenem lázadtok, mondja, akkor én is a bosszuló fegyvert hozom rejátok, és ezek a csapások érnek majd titeket. Na, ezek az átkok kicsit különösen hangzanak a mai ember fülének, de ezek azt jelentik, hogy az Isten védelme nem fog őrizni bennünket most már, hanem, ahogy szoktuk mondani, hogy elszabadul a pokol. És az egyik csapás a másikba kapcsolódik, és valami borzalmas átok sorozat éri az embert. Mondhatná valaki, hogy igen, de ez a zsidó népnek szólt annak idején, mert itt a szövetségről van szó. De az új szövetségben, így mondjuk új szövetség, már nem arra a szövetségre gondolunk, amelyet Isten kötött Izrael népével annak idején, hanem valaki másra, egy személyre. Kérem, hogy lapozzunk vissza a Jelenések könyve 6. fejezetéhez. Itt arról a személyről olvashatunk, aki a 4.-5. fejezet központi szereplője, a bárány tudnilik. És az első lovas úgy jelenik meg, mint aki fehér lovon ül, nála íj van, és adatik neki korona, és kijöve győzve, és hogy győzzön. Na, ha ez a bibliai vers csak itt magában lenne, akkor nem értenénk, de van a könyvnek egy párhuzamos része, mégpedig a Jelenések könyve 19. fejezetében. Kérem, hogy lapozzunk oda egy pillanatra. A 19. fejezet 11. verséhez, ha a szerkezeti vázlatra gondolunk, akkor bizonyára megjelenik előttünk az, hogy ennek a képnek, tudnélik a feltört pecséteknek van egy párhuzamos része, amely az ítélet hét jelenetét tartalmaz a Jelenések könyve 19. 20. fejezetében. Most a 19. fejezet 11. versét olvasom, itt azt találjuk, hogy és látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hivatik, hívnek és igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. És a 13. verset is olvassuk hozzá, és vérrel hintett ruhába vala öltöztetve, és a neve Isten igéjének neveztetik. De amikor tanultunk a 7 gyülekezetről, akkor a 7. gyülekezetnél azt olvastuk, hogy az Isten teremtésének kezdete a hű és igaz tanúbizonyság szólítja meg a laodiceai gyülekezetet. Na, ugyanazokkal a tulajdonságokkal találkozunk itt is 19. fejezetben, majd

pedig, ahogy olvastuk a 6. fejezetben, tehát végső fokon Jézus Krisztusról, vagy a róla szóló evangéliumról beszélnek ezek a lovasok. Egész pontosan úgy, hogy az evangélium hirdetése elindul dicsőségesen, azaz tisztán, fehéren, de azután az emberek ellenállnak, és ennek az ellenállásnak ilyen eredménye lesz, hogy ugyanolyan átkokat hoznak magukra, mint annak idején Izrael népe, amikor hűtlenné vált a szövetséggel szemben. Egy szóval az evangélium hirdetése és elutasítása az, amiről ez a négy lovas szól. Térjünk vissza a Jelenések 6. fejezetéhez, és olvassuk el most azt, amit az 5. pecsétről találunk. Tehát itt vagyunk a 291. oldalon, a Jelenések könyve 6. fejezeténél. Olvasom a 9., 10. és 11. verseket. És amikor felnyitotta az 5. pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, amelyet kaptak. És kiáltának nagy szóval mondván, Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak. Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatásaiknak, mind az ő atyafiaiknak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is megölettek. Na, ez egy különös kép. Az oltár alatt az apostol lelkeket lát, ha tegyem hozzá, hogy nem a mennybe látja a lelkeket, hanem az oltár alatt, és az oltár alatti lelkek, mint egy kiáltanak fel, hogy Istenünk, meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért. Kérem, hogy megint lapozzunk most a Jelenések könyve párhuzamos részéhez, tehát a 19. fejezethez, és onnan ott találunk választ erre a kérdésre. 19. fejezet, amely a 301. oldalon van, a könyvezőtől jobbra, és ott olvasom az első és második verset. És ezek után hallám, mint egy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, amely ezt mondja vala, Alleluja! Az üdvösség és a dicsőség és a tisztesség és a hatalom az Úré, ami Istenünké. Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, és azt a nagy paráznát, amely a földet megrontotta az ő paráznaságával, elítélte, és megbosszulta az ő szolgáinak vérét annak kezén. Tehát miért kiáltottak ezek az oltár alatti lelkek? Hogy meddig nem ítélsz, és nem állsz bosszút a mi vérünkért? És íme a Jelenések könyve párhuzamos részében, tehát az ítéletről szóló 7 jelenetben, már az első jelenetben ott van, hogy az Isten igazságos, és igaz, és minden ítélete igazságos, mert megítélte azt, aki a szolgái vérét ontotta. De talán többünket zavar az, hogy itt lelkekről van szó. Hogy lehet az, hogy a lélek kiált, meg egyáltalán, hogy az oltár alá kerül a lélek? Lehet ilyen, hogy a lélek kiált, és a lélek azért kiált, hogy mi van a vérrel? Na, ha feltételezzük azt, hogy az embernek külön van teste és külön van lelke, és a lélek kiált, akkor miért kiált a lélek a vérért, ami a testhez tartozik? Ha viszont itt valami szimbólumról van szó, akkor meg kell fejtenünk, hogy miért kiáltanak a vérért, és miért a lelkek kiáltanak. Vagy esetleg a kettő jelenti ugyanazt, a vér és a lélek? Kérem, hogy most lapozzunk a Biblia elejére. Mózes első könyve, és ott a 4. fejezet. Ez a kiosztott Bibliákban a 8. oldalon található, tehát egészen a Biblia elején, és onnan a 10. verset olvasom, tehát Mózes első könyve, 4. rész, 10. verse. Monda pedig az Úr, mit cselekedtél? Tudnélik, Isten Káinhoz beszél. Mit cselekedtél a te atyád fiának vére kiállt hozzám a földről? Tehát ez egy szimbolikus kifejezés, amely azt jelenti, hogy nem a vér kiált, hanem egyszerűen egy ártatlan ember élete szinte kiált,
hiszen a halott már nem tud kiáltani, de Isten úgy mondja, hogy mintha a vér kiáltana a földről, mert a vér kifolyt a földre. De még mindig nem kaptunk egészen választ arra, hogy hogyan is van ez, hogy lélek, és a lélek az oltár alatt van. Kérem, hogy lapozzunk Mózes 5. könyvéhez. Ebben a könyvben van egy különleges szakasz, amely választ ad nekünk erre, a problémánkra. Mózes 5. könyvéhez lapozunk, és onnan a 12. fejezetből a 16. verset olvasom először. Ez a 200 és 201. oldalon található a Biblia elején. Mózes 5. könyve 12. rész 16. versét, majd a 23. 24. versét olvasom. Csak hogy a vért meg ne egyétek, a földre öntsd azt, mint a vizet. És most olvasom a 23. 24. verset ugyanebből a fejezetből. Csak hogy abban álhatatos légy, hogy a vért meg ne egyed. Mert a vér az a lélek. Azért a lelket a hússal együtt meg ne egyed. Meg ne egyed azt, a földre öntsd azt, mint a vizet. Tehát nem kell találgatnunk, mert itt nagyon világosan megvan, hogy a vér maga a lélek. Tehát a vér, mint egy kifejezi az emberi életet, vagy az emberi lelket. Amikor a lélek kiállt az oltár alól, az azt jelenti, hogy úgy hal meg az a személy, mint az áldozati állat meghal, mert az állat vérét az oltár alá kellett önteni. És innen kiállt föl Istenért, hogy álljon bosszút, mert ha az Isten igazságos, akkor bosszút kell állnia. És ahogy láttuk a Jelenések könyve 19. fejezetéből, végül Isten bosszút is áll. Ezután nézzük még a 6. pecsét feltörését, amelyről csak röviden szeretnék szólni. Visszatérünk a Jelenések könyvéhez, és egy kis türelmet kérnék. A Jelenések könyve 6. fejezetéhez, ha térünk, ez a 291. oldalon található. Nézzük a 6. pecsétet, 12. verstől 17-ig. Azután láttam, amikor a 6. pecsétet felnyitotta, hogy ímé nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lő, mint a vér. És az ég csillagai a földre hullának, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcsét, amikor nagy szél rázza. És az ég eltakarodik, mint amikor a papírtekercset összegöngyölítik, és minden hegy és sziget helyéből elmozdítaték, és a földnek királyai, és a fejedelmek, és a gazdagok, és a vezérek, és a hatalmasok, és minden szolga, és minden szabad elrejtik magukat a barlangokba, és a hegyeknek kősziklájába, és mondának a hegyeknek, és a kősziklákknak, esetek mirejánk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától. Mert eljött az ő haragjának a ma nagy napja, és ki állhat meg. Na úgy tűnik, minthogyha ennél a 6. pecsétnél már nem annyira földi eseményekről lenne szó, mint inkább valami kozmikus katasztrófákról. Azt olvassuk, hogy nagy földindulás lőn először, azután a nap feketévé lett, utána a hold, mintha vérszínű lenne, utána, mintha az ég eltakarodott volna, azután meg minden hegy meg sziget elmozdítaték. Történt ilyen már valamikor az emberi történelem során? Hát így, ilyen sorrendben és ilyen alapossággal még soha. De volt valami a múltban, több mint 200 évvel ezelőtt legalábbis, amely az akkori világot nagyon megrázta. 1755-nél vagyunk, amikor is volt a nagy lisszaboni földrengés. Akik a történelem könyvekből ezt ismerik, nagyon jól tudják, hogy ez a földrengés bár Lisszabon városát pusztította el, és állítólag 6 perc alatt kb. 60 ezer ember halt meg, mert az egész partszakasz besüllyedt. Ugye a föld kéregnek bizonyos mozgásai vannak, és ennek következtében a part szakasz, ahol a város feküdt, egyszerűen elsüllyedt. 6 perc alatt 60 ezer ember. De olyan nagy kiterjedésű volt a földrengés maga, meg ezek a mozgások, hogy Afrikának a déli részén, sőt Dél-Amerikában és Közép-Amerikában is érezték. Tehát szinte, mintha az egész bolygót körüljárta volna valamiféle mozgás. Ez tehát 1755-ben történt.
De nem sokkal később, 1780-ban volt egy különleges jelenség, amely úgy vonult be a történelembe, hogy a sötét nap. Egy szokatlan, váratlan napelsötételés volt. Azután jött egy harmadik dolog, 1833-ban, egy nagyméretű meteorhullás, vagy csillaghullás, ahogy egyszerűbben mondjuk, de ez lényegében egy meteorzápor volt, amely akkor elérte a Földünket, illetve a Föld a pályáján áthaladt egy ilyen meteorzónán, és attól számítva 33 évenként a Föld áthalad egy ilyen zónán, de soha nem találkozott a Föld annyi meteorral, mint éppen akkor. Na most ez azért különös, mert az 1700-as évek vége felé, az 1800-as évek elején elindult egy világméretű nagy mozgalom, amelyet úgy nevezünk, hogy advent mozgalom. Na ennek a tagjai hittek abban, hogy Jézus nem sokára eljön. Körülbelül azokat a kérdéseket tették fel, amelyekről itt olvastunk a Jelenések könyve 6. fejezete végén. Hogy eljött az ő haragjának nagy napja, és ki állhat meg? Na vajon ki állhat meg? Hát erről fogunk tanulni majd a következő alkalmakon, hogy ki állhat meg, és hogyan állhatunk meg. Én nagyon megköszönöm a türelmüket, és hogy ezt így elviselték, de a Jelenések könyve egyik legbonyolultabb része ez, a négy lovasról szóló rész. Ennél bonyolultabb már csak a trombiták lesznek, megmondom előre, meg lesz még egy néhány bonyolult rész, amennyi egy kicsit nagyobb türelemre van szükségünk. Lehet, hogy több bibliai verset kell elolvasnunk, de úgy gondolom, hogy amit elolvastunk, az világossá tette azt, hogy itt a különböző szimbólumok néha egészen mást jelentenek, mint amire első olvasásnál gondolhatunk. Szeretném megköszönni még egyszer a türelmüket, figyelmüket, és kérem, hogy hajtsuk meg a fejünket most egy imádságra. Ó, drága Jézus, köszönjük néked ezt a tanulmányt. Köszönjük a pecséteket. Köszönjük azt, hogy neked volt hatalmad, hogy ezeket elindítsd, hogy feltörd, és hogy az evangélium először csodálatos módon terjedt ezen a földön. De megköszönjük néked azt is, hogy rávilágítottál a bukásokra, a tévedésekre, azokra az átkokra, amelyeket az ember sokszor önmaga hozott a maga életére. De köszönjük, hogy végül ott lehet a győzelem reménysége is, hiszen a Jelenések könyve további szakaszai elmondják azt, hogy hogyan állhatunk meg majd a ma napon. Kérünk, hogy mindannyiunkat készíts fel majd arra dicső napra, amikor te megjelensz az ég felhőjében, és mindannyian megállhassunk előtted. Így hallgass meg imádságunkat kegyelmedből. Amen.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledik cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészti őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyelé Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

0: Kedves hallgatóink! Mai adásunkban még egy pillantást vetünk a Filippi beliekhez írt levél második fejezetére.
1: Krisztus példája, engedelmessége a kereszt halálig.
2: Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömemet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal, különnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
1: Az üdvösség munkálása félelemmel és rettegéssel.
2: Ezért tehát, szeretteim, ahogy a mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most, távol létemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába és nem fáradtam hiába. Sőt, ha italáldozatul kiöntetem is a hitetekért bemutatott áldozatban és szolgálatban, örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal, de ugyanígy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt.
1: Timóteus és Epafroditosz elküldése.
2: Remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteust hamarosan elküldhetem hozzátok, hogy én is megnyugodjam, miután megtudtam, mi van veletek. Mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval. De ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apjával a gyermek, úgy szolgált velem az evangéliumért. Remélem tehát, hogy őt azonnal elküldhetem, mihelyt meglátom, hogyan alakulnak dolgaim. De bízom az Úrban, hogy magam is hamarosan elmegyek. Szükségesnek tartottam azonban, hogy visszaküldjem hozzátok Epafroditosz testvéremet, munkatársamat és bajtársamat, akit ti küldtetek, hogy szükségemben szolgálatomra legyen, mivel vágyódott mindnyájatok után, és nyugtalankodott, mert meghallottátok, hogy megbetegedett. Meg is betegedett halálosan, de az Isten megkönyörült rajta, sőt nem csak rajta, hanem én rajtam is, hogy szomorúságomra szomorúság ne következzék. Hamarabb elküldöm tehát, hogy viszont lássátok és örüljetek, és hogy én is kevésbé szomorkodjam. Fogadjátok az Úrban teljes örömmel, és becsüljétek meg az ilyeneket, mert Krisztus ügyéért került közel a halálhoz, amikor életét kockáztatta azért, hogy helyettetek szolgáljon nálam.
0: A 12. és a 13. versében a következőket olvashatjuk. Annak okáért szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben. Félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. Mert Isten az, aki munkálja bennetek, mind az akarást, mind a munkálást jókedvéből. A 12. versben levő annak okáért szóval Pál érzékelteti, hogy Krisztus engedelmes önmegtagadó élete, amelyről az 5-től a 14-ig terjedő versek alapján egy héttel ezelőtti adásunkban szóltunk, legyen a keresztény ember példaképe. Így kapcsolódik a 12. vers gondolata az 5. versnek a gondolatához, amely úgy kezdődik, hogy az a gondolat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is. Az apostol reménye az, hogy az üdvözítő példája arra serkenti levelének olvasóit, hogy örömmel engedelmeskedjenek és munkálkodjanak együtt üdvözítőjükkel, amikor másokért munkálkodnak, a gyülekezeten belül és a gyülekezeten kívül. Külön figyelmet érdemel a szerelmeseim szó, mint megszólítás. Modernebbül kifejezve úgy hangzik, hogy szeretteim. Ez a görög ágápéval áll kapcsolatban. Tehát, akár a szülők és gyermekek, akár a testvérek bensőséges viszonyát tartjuk szem előtt, sem az egyik, sem a másik esetben nem az érzelmi vagy a húsvér viszonyulás a döntő. Az ige azt emeli ki, hogy a szeretettek egyfelől a Krisztus által szerzett, ingyen való, érdem nélküli kegyelmi közösségben vannak Istennel, tudnélik az ágápé alapján, s másfelől ugyanennek a szeretetnek az aranyszálai kapcsolják őket, mind az apostolhoz, mind egymáshoz. A szerettei megszólítás a bensőséges testvéri kapcsolatot fejezi ki, szülők és gyermekek, valamint a testvérek között van az igazi helye. Mint hogy a gyülekezeti közösség épp oly bensőséges, mint a családi közösség, a szeretteim szó elterjedt megszólítássá vált az őskeresztény közösségekben. Szeretettek a Filippi beliek, mert az apostollal együtt Jézus Krisztusban, az ő nagy családjában vannak, ahhoz tartoznak. Miután a Filippi beliekhez írt levél írója nagyra értékeli a címzetteknek múltbeli engedelmességét, arra kéri őket, hogy távollétében is tanúsítsák ugyanazt a magatartást. Ha csak az apostol jelenléte, személyi varázsa vagy vezető szerepe volna az indítórugó, bármit is vinnének véghez, kevés értékkel bírna. A személyekre alapozott engedelmesség személyeken áll vagy esik. Ugyanakkor nincs élet abban a gyülekezetben, ahol a lelkipásztor önmaga köré gyűjti a tagokat, és nem Krisztus mellé és Krisztus elé. Ilyen esetben beszélhetünk a pásztor iránti rokonszenvről, de nem beszélhetünk engedelmességről. Az igazi engedelmesség csak ott tapasztalható, ahol a hívők közössége Jézus Krisztusra tekint. Így a gyülekezet valóban engedelmeskedik mennyei urának úgy a lelkipásztor jelenlétében, mint annak távollétében. Pál apostol még arra is hint, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. Az itt említett félelem magában foglalja a gyermekek tiszteletét a szülők iránt, az állampolgárok engedelmességét a hatóságok iránt. Az Istenfélelem szónak is a jelentősége ugyanaz, tisztelet és engedelmesség Isten iránt. Az Istenfélelmet a Szentírás a bölcsesség kezdetének is nevezi. A félelem szó mellett a Filippi beliekhez írt levél második fejezetének, a 12. versében megtalálható a rettegés szó is, ami a félelem fogalmát aláhúzza és nagyobb erőre emeli. Pál apostol arra buzdítja a Filippi beli hívőket, hogy félelemmel és rettegéssel vigyék véghez üdvösségüket. Azonban ezzel nem a cselekedetek általi üdvösséget tanítja. Az üdvösség kegyelem által hitből van. De a kegyelem a jó cselekvésére ösztönöz és erőt is ad erre. Azt olvastuk, hogy Isten munkája bennünk, mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből. Ez az igevers folytatása az előzőnek. Azt üzeni általa Isten, ne higgyük azt, hogy a mi véges emberi erőfeszítésünktől függ a mi üdvösségünk. Mert Isten az, aki elvégzi bennünk a maga munkáját. Neki tulajdonítható az, ha cselekedni akarunk, félelemmel és rettegéssel. Az akarást Isten ébreszti fel az emberben. Saját akaratunk Isten nélkül egészen más irányba vinne vagy vezetne. Az Úr nem csupán az akarást, de a cselekvést is munkálja bennünk. Az ő segítsége nélkül képtelenek volnánk megmaradni az üdvösség útján. Emlékezzünk Jézus Krisztusnak a ma szavaira, amelyet tanítványaihoz intézett a János evangéliuma 15. fejezetének az 5. versében. Mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. De olvassuk a továbbiakban Filippi beliekhez írt levél 2. fejezetének a 14-től a 16-ig terjedő verseit. Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek. Hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei, az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, ki között fényletek, mint csillagok a világon. Életnek beszédét tartván elébük, hogy dicsekedhessen majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába. A mindeneket szó kifejezi Isten igényeinek és elvárásainak az egyetemességét. A hívő ne éljen kétszínű életet. A megtérésnek ki kell terjednie az élet minden területére, annak legapróbb, sőt, emberi szem számára a legelrejtettebb részleteire is. A mindenekbe szóba beletartozik a szorosabb értelemben vett Isten tisztelet és a világban folytatott életmód is. A zúgolódás akkor lép fel, ha valami nem tetszik. Azonban ez a magatartás nem méltó a hívő emberhez. Úgy kell engedelmességet tanúsítanunk keresztény életünkben, hogy a zúgolódás ne legyen jelen az Istennel és testvéreinkkel való kapcsolatainkban. Ugyanilyen mértékben el kell tűnnie a versengésnek is, azaz a széthúzásnak, viszálynak, konkurenciának, rivalizálásnak a gyülekezet életéből. Isten munkálkodásának eredményeképpen a keresztények fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei. Ilyenekké válnak, ha bíznak benne. Ezt a folyamatot nevezzük megszentelődésnek. Krisztus a történelem során mindig éppen azt a szintet várta el népétől, mint amit ebben az utolsó időben is elvár tőlünk. A keresztényeknek minden területen a lelki fedhetetlenség állapotára kell törekedniük. Pál bemutatja minden keresztény célját, azt a célt, amit Isten bennünk lakozó kegyelme által elérhetünk, itt a földön, ebben az életben. E magatartással kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a keresztény legyen fedhetetlen, az indítékokat illetően pedig még Isten mindent látó szem előtt se tűnjön fel gonoszsággal, vegyes indíték. Ilyen életet élve Krisztus követői fénylenek az Istentől elfordult világban, mint valami csillagok. Jézus Krisztus erről azt mondta a hegyi beszédben, úgy fénylék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Mit jelent az életnek beszédét tartván elébük a 16. vers elején? Elsősorban a hívők ragaszkodnak az élet beszédéhez, amit a Filippi beli és a mindenkori keresztények megismerhetnek az ige hirdetése és olvasása során. Ehhez kell ragaszkodniuk, más szavakkal soha ne térjenek el tőle. Azonban az életnek beszédét nem csak így módon kell mások elé tartani. Nem csupán élni kell azt a mindennapi életben, de szólni is kell. El kell mondani másoknak is, akik hajlandóknak mutatkoznak meghallgatni azt. Ha ez valósággá válik a filippibeli keresztények életében, Pál apostol elmondhatja, hogy fáradozása érettük nem volt hiába való. A kísértés jöhet, mint a fény mellett az árnyék, de a Krisztus napjára való tekintés épp azt hozza magával, hogy a kísértést elnyeli a hit, mely kiküszöböli a kételkedést. Tehát nincs hiába való futás. A Filippi beliekhez írt levél 2. fejezetének, a 17. és a 18. versében a levélírója újra ír arról, hogyan végződhet fogsága. De ha kiontatom is ital áltozatként a ti hitetek áldozatánál és papi szolgálatánál, mégis örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal, azonképpen ti is örüljetek, és örüljetek együtt velem. Tehát Pál gondolt arra a lehetőségre, hogy halálra ítélhetik, és vére ki lesz ontva, mint italáldozat. A mártír halálról feltételes módban ír. A Filippi beliekhez írt levél első fejezetének a 24-től a 26-ig terjedő verseiben hangot ad ama meggyőződésének, hogy mégis életben maradhat, ami azonban nem zárja ki a vértanúságot. Calvin arra hívja fel a figyelmet, hogy a régiek áldozattal pecsételték meg a szövetségeket. Így az apostol halála az Isten és a gyülekezet közötti szövetségnek lenne a pecsétje. Amiként az italáldozat nem önmagáért megy végbe, hanem azokért, akik áldoznak, ugyanígy az apostol halála is a gyülekezetért történne. Amikor azt írja, hogy kész vállalni akár a mártír halált is testvéreiért, ez nem okoz neki szomorúságot, mert sem a mágia, sem a hóhérbárgya, sem a vérszomjas vadállatok nem tudják megakadályozni őt abban, hogy az igazak feltámadásában és az örök életben neki is része legyen. Ezért tudta elmondani, nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Amikor arra bátorítja levelének címzetjeit, hogy esetleges vértanúsága és az elválás ne okozzon nekik bánatot és gyászt, kimondatlanul is arra akarja emlékeztetni őket, hogy az újra találkozás lehetősége Krisztus visszajövetelekor valósággá válik. A Filippi beliekhez írt levél második fejezetének, a 19-től a 24-ig terjedő verseiben az apostol reméli, hogy nem sokára elküldi hozzájuk Timóteust. Két céllal teszi ezt, hogy saját magát megvidámítsa, továbbá, hogy erősítse a gyülekezetet. Timóteus jelenléte fel fogja idézni bennük a régi emlékeket, azokat az időket, amikor Pál és Timóteus, Szilász és Lukács közöttük voltak és munkálkodtak, a gyülekezet alapítása és megerősítése végett annak céljából. Hogyan vidíthatta fel Pált Timóteusnak Filippibe küldetése? A lelkipásztort megörvendezteti, ha jót hall gyülekezetéről. Tehát Pál azt remélte, hogy jó híreket fog hallani Timóteus útján, aki majd visszatér hozzá, és elmondja neki a Filippiben látottakat, hallottakat, tapasztaltakat. Az apostol úgy említi őt, mint legjobb munkatársát. Nem azt írja, hogy egyáltalán senki sincs olyan munkatárs, mint Timóteus, aki Timóteussal egyenlő lelkületű volna, hanem közvetlen környezetében, azaz fogsága a városában nincsen ilyen munkatársa. Timóteuson kívül sokan csak a maguk érdekeit tartják szem előtt, a maguk hasznát. Velük ellentétben Timóteus a múltban is kipróbált hittel vitte előre az evangélium zászlaját. Filippiben olyan hűséget tanúsított Krisztus és Pál iránt, amilyen tanúsíthat a szerető gyermek az ő szerető édesatja iránt. Ezzel az ajánlással nem csak arra akarja inteni az apostol a Filippi belieket, hogy fogadják Timóteus testvéri szeretettel, hanem egyben bátorítani is akarja őket, biztosítani arról, hogy sokat gondol rájuk, nem feledkezett el róluk, és nem hagyja őket magukra. Újra kifejezi reményét, hogy ő maga is nem sokára meglátogatja őket. Amíg erre sor kerül, még egy munkatársát elküldi hozzájuk, név szerint Epafroditust. Ennek kilétéről nem sokat tudunk. Az egész Szentírásban csak a Filippi beliekhez írt levélben van megemlítve. A levélírója elmondja Epafroditusról, hogy súlyos beteg volt, és csak Isten beavatkozásának, gyógyításának tulajdoníthatóan maradt életben. Betegségének híre elszomorította a filippibeli hívőket. Látogatása gyülekezetükben bizonyára örömöt fog okozni nekik. A 30. vers szerint Epafroditus betegsége a Krisztus ügye miatt következett be. Valószínűleg a túlméretezett erőfeszítések ártottak egészségének. Azonban ő inkább elhanyagolta egészségét, semhogy elmulassza a kötelességét. Nem tűnik ki a Szentírásból, hogy Isten ezt kérte volna tőle, de minden valószínűség szerint elfogadta ezt az áldozatát. Epafroditus számára Krisztus és az ő ügye volt az első. Adja az ég, hogy ez legyen az első, ami számunkra is.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

0: Igen, morzsa.
1: Szeretettel köszöntelek mindenjátok a drága testvéreim ezen a szombat délelőtti alkalmon, amikor szeretnék veletek együtt tanulmányozni Isten igényéből. Kedves testvéreim, az Úr Jézus segítségével ma délelőtt szeretnék Dániel próféta könyvének első fejezetével foglalkozni. Régen vívódok, és végvényesen elhatároztam, hogy Isten segítségével, amíg élek, addig szeretnék a Dániel próféta könyvét és Jelenések könyvét áttanulni a Szentírásból. Testvérekkel, mert olyan hatalmas igazságok vannak benne, amit az ember el se tud képzelni. Bátorításul szeretnék hozni 2-3 idézetet Ellen Gould White-tól. Ha őszintén imádkozó lelkülettel tanulmányozzuk Dániel és Jelenések könyvét, jobban megértjük az utolsó napok veszedelmeit, és jobban felkészülünk az előttünk álló munkára. Kedves testvéreim, ha foglalkozunk ezzel a két könyvvel, mert a Dániel próféta könyve az Ószövetségi Szentírásban, Jelenések könyve az Újszövetségi Szentírásban, két olyan profétikus könyv, amely földünk történetének záró szakaszával foglalkozik. A másik idézet, azok, akik erejüket Isten szavának, különlegesen az utolsó napok proféciájának tanulmányzására szentelik, fontos igazságok felfedezésének jutalmát kapják. Az Új Szövetség utolsó könyve tele van megértésre váló igazságokkal. Kedves testvéreim, én magam is újjoggal átélek sok mindent, ahogy készülök és tanulmányozom, most Dániel próféta könyvét, és amikor befejezzem veletek is Dániel próféta könyvét, akkor tovább fogjuk tanulmányozni János mennyei jelenése könyvét. Ha van Bibliátok, és hogyha van a melegben kellő erőtök hozzá, akkor lapozzuk fel a Bibliát Dániel próféta könyvénél, Dániel próféta könyvének az első részéből csak az első két verset olvassuk. Kedves testvéreim, akinek van Bibliája, az keresse a kérdésre a választ. Mi a kulcsszó ebben a két igében? Akinek pedig nincs, az pedig hallásból keresse, mi a kulcsszó. Olvasom Dániel próféta könyvének első részéből az első két verset. Jojákim Júda király uralkodásának harmadik esztendejében Nabukodonozor a babiloni király Jeruzsálemre jött, és megszállta azt. És kezébe adá az Úr Jojákimot, a Júda királyát, és az Izrael háza edényeinek egy részét, és vivé azokat Sinár földjére, az ő istenének házába, és az edényeket betevé az ő istenének kincses házába. Mi a rendhagyó, mi a különleges a két igében? Melyiket gondoljátok, hogy a kulcs szó, a legfontosabb szó? Tessék? Na most nagyon szépen köszönöm. Kedves testvéreim, nem megdöbbentő ez a kijelentés, hogy Isten felhozza Nabukodonozor királyt saját népe ellen, és Isten kezébe adja az ószövetségi választott népét egy pogány király kezébe, hogy fogságba vigye. Nem különleges ez? Talán először feltesszük a kérdést, milyen Isten az, aki ilyet tesz, hogy a saját népét fogságba vitteti egy pogány uralkodóval. Ez az első és nagyon fontos dolog. Egy-egy mondatban szeretném megfogalmazni a négy dolgot, amit szeretnék Isten segítségével Dániel próféta könyvének első fejezetéből áttanulni. Miért adja Isten Izrael népét a pogány király kezébe, hogy fogságba vigye a saját népét? Második, miért volt szükség a négy héber ifjú nevének megváltoztatására? A harmadik gondolatkör, vagyis igazság, amire szeretném felhívni figyelmeteket, ez a nyolcadik versben található az elfűség, és az elvűségért való áldás, amiben részesült a négy héber ifjú. Ezek olyan mérföldkövek, amelyekre szüksége van minden mennybe készülő embernek. Mi a különös még az mellett, hogy Isten Nabukodonozor király kezébe adta a saját népét? Az egész témakört ezt így megfogalmazni, hogy Babilon legyőzi Jeruzsálemet. Tudjuk, hogy a Babilonnak a Biblia elejétől az utolsó könyvig végighúzódik, és Babilon mindig Isten népének ellenségét mutatja be. Jeruzsálem pedig mindig Isten hűséges gyermekeinek és az Isten imádatnak székhelye, sőt, még az új Jeruzsálemről is beszél Jelenések könyve 21. része, hogy az új Jeruzsálem lesz a lakhelye a megváltottaknak, amiben Isten segítségével hiszem, hogy mindannyian oda készülünk, és az új Jeruzsálembe jövünk le a mennyből a földre, hogy aztán végérvényesen itt lakjunk. Azonban visszatérve a felolvasott ige szakaszhoz. Először szeretnék, kedves testvéreim, elmondani egy pogány gondolkodást. A pogányok úgy gondolták, és azt hitték, hogy amikor két ellenséges hadsereg egymással harcol a földön, például a babiloniaiak és az izraeliták harcolnak egymás ellen, akkor az ő istenük az égben harcol egymás ellen. És az, hogy itt a földön melyik hadsereg fog győzni, az attól függ, melyiknek az istene győz az égben. Ez pogány gondolkodás, ez nem bibliai gondolkodás. Nabukodonozor legyőzte Jeruzsálemet, mint pogány ember, pogány ország uralkodója. Miről győződött meg? Kinek az istene az erősebb? A babiloniak istene, vagy az izraeliek istene? Miért? Mert a babiloniak istene az égben legyőzte az izraeliek istenét, és ezért győztött Babilónia Jeruzsálem felett. Kedves testvéreim, micsoda szégyen volt ez Izrael népe élettörténetében. Valóban legyőzte a pogány nem létező Isten az élő Istent, az Izrael istenét? Nem. Ez valótlan. Azonban, hogy kifejezze Nabukodonozor király ezt a meggyőződését, figyeljük meg, mit visz magával a foglyokon kívül Jeruzsálemből. Az Isten háza edényeinek egy részét. Figyeljük meg ezt a háromas kijelentést a Bibliában, a második vers közepétől olvasom, és vivé azokat Sineár földjére, ahol Babilónia volt, és az Istenének házába, és edényeket bevivé az ő Istenének kincses házába. Az élő Isten templomából arany ezüstedényeket elvitte, és hová helyezte? A saját pogány istenének kincses házába. Ezzel is kifejezte azt, hogy az ő istenük, a pogány isten, a nem létező isten legyőzte az élő Istent, az izraeli istenét. Micsoda tragédia? Vessünk fel egy másik kérdést. Miért adta Isten Nabukodonozor kezébe a saját népét, az ószövetségi Izrael népét, hogy elvigye magával a fogságba? Mi volt az oka? Ha időben elhelyezzük, akkor mintegy 1500 évvel Jézus Krisztus születése előtt vezette ki Isten Izrael népét az egyiptomi fogságból. Azóta elmúlt körülbelül odavetőleg 900 esztendő. Küldöttet, prófétát küldött egyik, hát a másika után is figyelmeztette Izrael népét, hogy az élő Istennek szolgáljon. Sikeres volt-e a próféták munkája az Ószövetségben? Sajnos nem. 900 évig Isten küszködik a saját népével, hogy Istenhez térjen. Nem sikerült. Isten az ő minden tudásában tudta és látta azt, hogy az ő népe, aki hol az egyik pogányistent, a Baát, az Astarótot, az Ékirálynőjét, a Tamúzt, hol az egyiket, hol a másikat imádta. Isten az ő minden tudásában látta azt, ha kivezeti, elviszi, elviteti Babilonba Nabukodonozorral az ő saját népét, ott Babilonban kigyógyulnak a bálványimádásból. Tudjátok, hogy mi a különös? Ha olvassuk azoknak a prófétáknak az írásait, könyveit az Ószövetségi Szentírásban, akik a babiloni fogság után éltek és dolgoztak Izrael népe között, abból azt tudjuk, hogy valóban azt, amit Isten nem tudott a prófétái által elérni, hogy elforduljon Izrael népe a bálványimádástól, azt Isten elérte a babiloni fogságba. Miért? Mert miután a 70 éves rabság elmúlt, és visszahozta Isten a babiloni fogságból az ő népét, soha többet Izrael népe nem esett bálványimádásba. Most akkor fogalmazzuk meg mindazt, amit eddig átgondoltunk, egy mondatba. Miért hozta fel Isten Nabukodonozor királyt Jeruzsálem ellen, és miért adta Isten saját népét a babiloni fogságba, és Nabukodonozor kezébe? Azért, mert elfűtlen volt. A szép szó, Istentől küldött üzenet nem ér semmit. Kedves testvéreim, ki vagyunk-e mi téve ennek a veszélynek? Halljuk az ígét, de fejünkbe húzat van. És tanuljuk meg, ne várjuk meg ezt. Izrael elfűtlenségért került Izrael népe a babiloni fogságba. És amikor beszéltünk, hogy az Isten házából elvittett edényeket, akkor Esdrás próféta beszámol, hogy nem néhány edényről van szó. 5400 edényt vitt el. Ki tudja, hogy hány szekéren arany és ezüst edényeket, honnan tudjuk? Azért, mert amikor olvassuk Esdrás próféta könyvét, és Esdrás ideje alatt kezdett Izrael népe visszatérni a babiloni fogságból, akkor Círus király elrendeli, hogy mindaz 5400 darabot vigyék vissza Jeruzsálembe. Ez az első dolog, amire szeretnék tartani figyelmeteket. Ha olvassuk a harmadik verset, a harmadik versben azt találjuk, és mondá a király Aspenáznak, az udvarmesterek fejedelmének, hogy hozzon az Izrael fiai közül és királyi magból való s előkelő származású ifjakat. Ki volt a négy héberi fiú? Királyi magból és előkelő fiatalok voltak, akiket a szüleik odahaza megtanítottak az Istenfélelemre. Honnan tudjuk ezt? A további leírásból. Ezekből a hűséges királyi sarjak leszármazottaiból akarta a király, hogy káldeusi papok legyenek, és visszaküldje őket Izraelbe. Úgy, mint ahogy a törökök csinálták Bosznia-Hercegovinából, elvitték a gyerekeket Törökországba, átnevelték, valamikor történelembe tanultuk, és janucsárokként visszaküldték, hogy neveljék át a bosnyák népet Mohamedán vallásra. Azonban figyeljük meg, hogy a neveltetésük, hogy ők vádós papok és a pogány istenek szolgálatát képviseljék és tanítsák, ezen az úton, ennek a célnak az elérésében mi volt az első pont? Megváltoztatták a négy héber ifjúnak nevét. A legismertebb a négy héber ifjú között Dániel. Úgy gondolom, hogy Dániel névnek a jelentését mindannyian tudjuk. Mit jelent a Dániel név? A Dániel név, ahogy itt látjuk, feljegyezve, Isten az én bírám. Most képzeljük el, bármikor megszólították Dánielt héber nyelven, mit hallott? Isten az én bírám. Isten az én bírám. Mivé változtatta? Olvassuk el ez a hetedik versből mind a négy héber ifjúnak névváltoztatását. És az udvarmesterek fejedelme neveket ad a nékik, tudnélik, elnevezi Dániel Baltazárnak, Anániás Sidráknak, Misáelt Misáknak, Azáriást Abednegónak. Mind a négy héber neve eredetileg el lett törölve, és új neveket kapott. Az előbb említettük azt, hogy Dániel azt jelenti Isten az én bírám. Dánielt elnevezték Baltazárnak. A Baltazár névnek a jelentése a babiloni főisten oltalmaz téged. Képzeljétek el! A babiloni főisten oltalmaz téged. Bármikor szólították Dánielt, hogy Baltazár, mit hallott? Babilon főisten oltalmaz téged. Én most csak felsorolom, mit jelent a névváltoztatás. A második, akiről itt olvasunk, Ananiást megváltoztatták Sidrákra. Ananiás annyit jelent héberül, hogy a Jahve kegyelmez, az Isten kegyelmez. Bármikor szólították, mit hallott? Isten kegyelmez. És most megváltoztatták Sidrákra, ami egészen mást jelent, Aku Sumer Holdisten rendelése. Teljesen ki akarták tudatukból törölni ezeknek a fiataloknak az Isten tudatot, az Isten jóságát, az Isten szeretetét és az Isten kegyelmét. Harmadik, aki itt megvan említve, Misáel, és Misáknak keresztelték el. A Misáel szó a Mikáel héber szónak az azonos jelentése, amit mi magyar Bibliánkban is megtaláljuk, a Mihály. A Mikáel szó mit jelent? Ki olyan, mint Isten. Ki olyan, mint Isten. Most képzeljétek el, Misáelt bármikor szólították, mit hallott? Ki olyan, mint Isten? Megváltoztatták a nevét, és itt azt olvassuk, hogy Misáelt Misáknak nevezték el. A Misák ki olyan, mint Aku, a Sumer Holdisten. Teljesen kitöröltek belőlük mindent. És a negyedik név, Azáriás, Abednegónak nevezték el. Azáriás héberül annyit jelent, hogy a mindenható Isten megsegít téged. Képzeljétek el, akármikor szólították, a mindenható Isten megsegít téged. És átváltoztatják Abednegónak, te Nabú, a bölcsesség Istennek szolgája vagy. A Nabú, bölcsesség Istennek szolgája vagy. Kedves testvéreim, megváltoztatták a négy héber ifjúnak nevét, de mit nem tudtak megváltoztatni? Jellemüket. És Istenbe vetett hitüket. Kedves testvéreim, mondhatnak és nevezhetnek bennünket, ahogy akarnak az emberek, de hogyha hűségesek vagyunk Istenhez, akkor jellemünket nem változtathatják meg. Tudjátok, hogy a Bibliában is van névváltoztatás, két névváltoztatásról is olvasunk, csak mind a kettőt Jézus változtatta meg. Talán az ismertebbet veszem alapul, kiváltoztatta meg a Simon apostolnak a nevét Péterre. Jézus változtatta meg. És mit jelent a Péter név? Mert megvan a jelentése a név, bibliai neveknek. Mit jelent a Péter név? Kavics, kődarab, guruló kő. Semmiféleképpen sem szikla, hogy tanítják azt. Mert a Petros, az kavics, kődarab, guruló kő, a Pétra a kőszikla, és ez a Pétra nem más, mint Jézus Krisztus. De mi volt Péternek eredeti neve? Az előbb mondtam. Simon. Tudjátok, hogy mit jelent a Simon név? Meghallgattatott. Meghallgattatott. És ami különös, hogy Jézus Krisztus kínszenvedése előtt, amikor Péter kiment a harmadik tagadás után Gecsemáné kertjébe síva, akkor tért meg. És a feltámadás után János Evangélium a 21. részében, a 15-16-17. Versben Jézus háromszor kérdezi Pétert, Péter, szeretsz engem? Így kérdezi? Nem így kérdezi. Azt mondja, hogy Simon Jónának fia. Miért nevezi Simonnak Pétert Jézus Krisztus feltámadása után? Hát nem ő változtatta meg Péterre a nevét, a Simon nevet? Miért nevezi Jézus Simon Jónának fia? És nem azt mondja, hogy Péter Jónának fia. Azért, mert Péter akkor már megtért ember volt. És Jézus visszaadja neki a Simon nevet, Most ne haragudjatok, hogy visszakérdezem, mit is jelent a sima név. Ki mondta ezt, hogy én imádkoztam érted, hogy idővel, amikor majd megtérsz, az én juhaimat legeltest. Ki mondta ezt Péternek? Jézus Krisztus a Getsemáné kertjébe vezető úton, az utolsó vacsora után. Meghallgattatott. Én imádkoztam. És megtért emberként úgynevezett Simon. Olvassuk el a 8. verset. Ez a 3. része a mai elmékedésünknek. De Dániel eltökélte az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és borral, amelyből az iszik vala, és kéri az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kerje magát megfertőztetnie. Miről van itt, kedves testvéreim, szó? Először is gondolkodjunk a tartalomról. Kik voltak Dániel, Sidrák, Misák és Abednego? Rabszolgák. És ők elhatározzák mind a négyen, hogy nem fertőztetik meg a királynak az ételével. Ez a döntés, tudjátok, mit jelent? Elolvasom. A 4. Biblia kommentárban Ellen Gould White ezt mondja. Dániel és társai nem tudták, mi lesz döntésük következménye. Lehet, hogy életükbe fog kerülni. Mégis eltökélték, hogy a szigorú mértékletesség egyenes ösvényét fogják taposni a laza, erkölcsi, babiloni udvarban. Mivel volt egyenlő az ő döntésük? A halállal. Melyiket választották? Az elhűséget, vagy az elveknek taposását? Életük árán. Kedves testvéreim, én azt mondom, hogy megéri. Megéri elfűnek lenni. Mert itt az egész első fejezet két dologról beszél. Izrael azért kerül rabságba, mert elfűtlen volt, Isten azért tudja megáldani a 4 héberi fiút, mert elfű volt. Elmondok egy személyes tapasztalatot. Skopjéban szolgáltam a hadsereget 1963-ban, és 63. június 27-én rendőrrengés rázta meg, ahol több mint 3000 ember lelte halálát. A széttakarításon, újjáépítésen fáradoztunk. Minden reggel 3:30-kor keltünk, 4 óra előtt 10 perccel kaptunk egy löttyöt, az volt a reggeli, és egész nap dolgoztunk, és este 5 órakor kaptuk az ebédet. 7 órakor meg a vacsorát. Minden nap dolgoztunk, kivétel nélkül, az a minden nap, a 7 napján. Kisebb munkacsoportokra osztottak, és mindegyik munkacsoportra tettek egy idegen tisztet. A mi munkacsoportunkba is kaptunk egy idegen tisztet. Szombaton reggel, 6 óratájon már helyszínen vagyunk. És a tiszt tart egy beszédet, rövid beszédet, azt mondja, hogy tert eltársak, ti tudjátok azt, hogy Skopjéban fel van állítva a rögtönítélő bíróság, ezt tudtuk. Akit megfogok, hogy nem dolgozik szombaton, azonnal a rögtönítélő bíróság elé állítom. Én 20 pár évesen, egyenruhában, szombaton reggel ott állok a sorba. Választanom kellett. Vagy letaposom a szombatot, vagy vállalom a halált. Az, hogy ma itt állok, tudjátok, hogy melyiket választottam. Csak lehet, hogy nem gondoljátok, hogy melyiket. Ott imádkoztam, és azt mondtam, hogy Istenem, ha eljött a nap, hogy ma letegyem az életemet éretted, akkor ezt vállalom, függetlenül, hogy 20 pár éves vagyok. És akkor megtartotta a beszédet, kezdte az osztást. Hatalmas, hosszú épület volt, 3 bejárattal, első bejárat, első emelet, 2 katona. Osztotta szét. 30-40-en voltunk körülbelül. Tudnélik, a földrengés következtében nagyon sok vakolat lehullott, azt kellett kitakarítani, és az ablakon keresztül kihajigálni. Ez volt az szombati munkák. Maradtunk még 8-10-en. Fejéhez kapta a katonatiszt, és azt mondja, valamit elfelejtettem. 4 önkéntest kérek. Önkéntes, amikor minden reggel 3:30-kor kelünk. Éhen dolgozunk majdnem egész nap, 5 óráig, akkor megesszük az ebédet, és megyünk aludni, vacsorára el sem mentünk. Lerongyolódva, kifáradva, senki nem jelentkezik önkéntesen. Emelem a kezem, én. Állj félre! Még 3 önkéntes, senki nem jelentkezik. Nincs önkéntes? Nincs. Te is, álljatok félre! Többit szétosztotta, odafordult hozzánk, és tudjátok, mit mondott? Eltársak, ti ma semmit nem fogtok dolgozni. Ti lesztek azok, akiket odaállítok az épület négy oldalához, hogy figyelmeztessétek az embereket, nehogy oda menjenek, hogy a fejükre dobálják a vakolatot. Ez lesz a feladatok. Tudjátok, engemet hova állított? A hosszú épületnek a végéhez, ahol ablak se volt. Ott voltam egész nap. Bajtársaim jöttek, és azt mondták, hogy lehet, hogy ma is te neked szabad a szombatod. Miért volt nekem szabad szombaton ezen a szombaton? Azért, mert választottam a halál és az engedelmesség között. Testvérem, döntöttél-e teljes szívvel Krisztus mellett, vagy csak formálisan? Ezek a férfiak kockára tették életüket, mi nem ehetünk a király ételéből. Még egy idézetet olvasok. Mi történt volna, ha Dániel és társai kiegyeznek a babiloni tisztségviselőkkel, engednek a körülménynek, a nyomásnak és velük együtt esznek és isznak a többiekkel együtt? Mi lett volna a következménye? Egyetlen helytelen lépés további helytelen lépéshez vezethette volna, míg megszakad a kapcsolatok Istennel, és a kísértés hullámai elsodorják ők. Testvéreim, mikor tud Isten segíteni? Ha lazák vagyunk az elvekben, ha megalkodók vagyunk, vagy ha elfűek vagyunk. Ha elfűek vagyunk. Milyen elvekhez legyünk hűek? Az isteni elvekhez. Ha az isteni elvekhez hűségesek vagyunk, akkor számíthatunk Isten segítségére. Van egy történet a Bibliában. Ha jól emlékszem, Mózes 4. könyvének a 14. írja le, Mózes elküld 12 kémet, hogy kémleljék ki Kánaán földjét. És amikor visszajöttek, akkor 10 kém azt mondta, hogy nagy emberek vannak, óriások vannak, mi nem bírunk megbirkózni velük, azok legyőznek bennünket, nem tudjuk elfoglalni Kánaán földjét. Józsué és Káleb pedig ugyanazt látta, és azt mondja, hogy igen, de velünk lesz az Úr, és az Úr segítségével el tudjuk foglalni. Testvéreim, a 12 kém közül hány ment be az ígéret földjére? Józsué és Káleb, miért? Ha olvasok a Pátrák és a Proféták című könyvben ezt a történetet, akkor ott találunk egy mondatot. Súlyos mondat. Izrael népe az ő hitetlenségével megkötözte a mindenható Isten kezét is. Azért nem vihette be őket a Kánaán földjére. Utána még 38 évig vándoroltatta őket a pusztába, míg minden kadviselő ember meg nem halt. Még egy-két dolgot szeretnék hozni, drága testvéreim. Miért volt annyira fontos az? Mert itt a szöveg azt mondja, hogy eltökélték a szívükbe, hogy nem fertőztetik meg magukat a király ételével és a borral. Kedves testvéreim, meghoztuk-e mi ezt a döntést? Iszünk-e olyan dolgokat, amelyeket Isten tilt, amely nem egészséges? Legyen az fekete kávé, vagy akármi más. Meghoztuk-e ezt a határozatot? Vagy megalkudunk a nép szokásával, a nemzet szokásával, és mi is beleolvadunk? Azonban itt van még valami, amit szeretnék olvasni, Proféták király című könyv 298. oldala. Azzal is megtagadták volna hitüket, ha csak színlelik, hogy esznek az ételből és isznak a borból. Mert ezáltal a pogányság mellett foglalnak állás Isten törvénye alapelveit elvetik, és meggyalázzák. Dániel azonban nem habozott. Isten jóváhagyása drágább volt neki, mint a legnagyobb földi hatalmasságnak a kegye. Testvérem, kinek a kegyét keresed az életben? Emberekét, vagy Istenét? Dániel és társai Isten kegyét. Drágább volt, mint az élete. Az első hibás lépés további helytelen lépéshez vezet, míg nem megszakad a mennyel való kapcsolat, és elsodorja őket a kísértés. Bármikor olvasom ezt a tanácsot, eszembe jut valami. Szerbül sokkal jobban hangzik, de tudom, hogy sokan nem beszélitek a szerbet, ezért csak elmondom szerbül és lefordítom. A részeges emberekről van szó, és azt mondják, prva csása ide kao slama, a druga vegy ide száma. Ami azt jelenti, hogy az első alkoholos pohár olyan, mint a tüske, De a második alkoholos pohár már olyan, mint a szalma, magától csúszik. Testvéreim, ha mi odaadjuk a kisújunknak a hegyét az ördögnek, akkor következő lépésben mit akar tőlünk? Csak a kezünket. És odaadtuk a kezünket, akkor akarja a karunkat. És odaadjuk a karunkat, akkor akarja az elménket. Nem lehet megalkudni. Egy keresztény ember nem teheti sohasem az isteni elveket alkutárgyává. Mert az isteni elvek nem alkutárgya. Ne tegyük ezt soha. Soha ne lépjünk le az egyenes ösvényről azért, hogy az emberek kegyét élvezzük. Dániel és három társa nem így tettek. Van egy ilyen könyv, Életünk és munkánk, ez magyar nyelven létezik, 329. oldaláról hozom. Tökéljük el ma, tehát határozzuk el ma, mint ahogy Dániel és társai tettek Babilonba, hogy elveikhez hívek maradnak, történjen bármi. Testvérem, tudunk-e ilyen határozatot hozni most? Istenem, segíts meg, hogy hű maradjak azokhoz az isteni elvekhez, amely igétben van, történjen bármi. Ha ez a döntés jelen van életünkben, akkor számíthatunk Isten segítségére. És ott, ahol mi semmilyen megoldást nem találunk, Istennek millió megoldása van. Befejezésül az első fejezetből szeretném elolvasni most újból a második versből csak az első mondatot. És kezébe adta az Úr Jojákimot. Ki adta Nabukodonozor kezébe Jojákimot, Izrael királyt és az egész várost? Az Úr. Miért? Mert hűtlen volt Izrael. És most olvassuk a 17. verset. És adta az Isten. Megint ugyanaz az Isten adja. Csak valami mást. És adta az Isten ennek a négy gyermeknek tudományt, minden írásban való értelmet és bölcsességet, Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és álomhoz is. 20. vers. És minden bölcs és értelmes dolog, amely felől a király tudakozódik, tízszerte okosabbnak találá őket, a négy héber ifjút, mindazoknál az írástudóknál és varázslóknál, akik egész országban vannak. Nem csak akik akkor vizsgáztak. Ki adta a négy héber ifjúnak a bölcsességet, és hogy tízszerte okosabbak lettek? Isten, miért? Mert hűségesek voltak, vagy azért, mert hűtlenek voltak? Kedves testvéreim, most, amikor befejezzük az Isten tiszteletet, vagy most, mielőtt befejeznénk az Isten tiszteletet, most tudsz egy döntést hozni olyat, mint a négy héber ifjú? El tudod-e imádban magadban mondani, Istenem, segíts meg, ha kell, inkább életemet leteszem, de én segíts meg, hogy hű maradjak hozzád. Hozzuk meg ezt a döntést most. Ebben segítsen Isten az ő kegyelméből. Amen. Amen.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugodt határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod, térjetek vissza embernek fiai. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Kedves nézőink, szeretettel köszöntjük Önöket Bátran a jövőbe című adásunkban. A nevem László Varga Zoltán. Szeretettel köszöntjük azokat is, akik adásunk rádióváltozatát hallgatják a Reménység Hanger Rádió Kolozsvári stúdiójának adás körzetében a 88,3 MHz-es frekvencián. Isten hozta Önöket is. Tovább lépünk a Végidők titkait kutató beszélgetés sorozatunkban, és szeretném eközben említkeztetni Önöket arra is, hogy beszélgetés sorozatunk, mondjuk így térképe vagy útmutatója, az Azonos című könyv, Mark Finley könyve, amit szeretettel felkínálunk minden kedves tévénézőnek, magyar nyelven, román nyelven egy hasonló témájú könyvet tudunk fölkínálni, és ezek segítenek bennünket a Szentírás segítségével megérteni és felkészülni azokra az időkre, amelyek megelőzik az Úr Jézus visszajövetelét. És ennek a beszélgetés sorozatnak a mai, imár 9. állomásában szeretném az Önök nevében is szeretettel köszönteni a mi stúdió vendégünket és kedves beszélgetőtársamat, Bala Lóránt, lelkipásztort, Isten hozott a stúdióban.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket, a rádióhallgatókat, köszönöm a meghívást, és remélem, hogy hasznos lesz a mai beszélgetés.
1: Manapság elmondhatjuk azt, hogy egyre nagyobb probléma az emberek számára a magára maradás, az egyedüllét, amit addig nem is igazán érzékelünk, tudatosítunk, ameddig van mivel elfoglalnunk magunkat, van tevékenységünk, vagy vannak barátaink, akikkel legalább online kommunikálhatunk. De amikor bajban, nehézségben érezzük magunkat, és hiányzik az emberek támogatása, akár együttérzése, akkor arra gondolunk, vajon támaszkodhatunk-e valakire. És hogyha már itt a földi gondjaink és nehézségeink között is úgy érezzük, hogy sokszor közben járó nélkül maradtunk, vajon számíthatunk-e valakire a mennyekben, aki érettünk szóljon egy szót? Egy másik oldalról megközelítve a kérdéskört, amiről beszélünk ma este, egy érdekes szemszögből szeretném feltenni a következő kérdéseket. Vannak olyan várakozások, hogy talán az utolsó időkben a jeruzsálemi templom, ugye a zsidó vallásnak ez az elveszített és azóta is sok vágyakozással felidézett szent helye felépül. Vajon felépül-e, és fog-e sikerülni, vagy van-e egy ennél fontosabb templom, amire a tekintetünket kell szegeznünk, és mit jelent ez számunkra a gyakorlatban? Ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk ma esti beszélgetésünkben, és ha már templomot emlegettünk, induljunk el a templomtól, a jeruzsálemi templom gondolatától a nagybetűs templomig, hogy melyik ez és hol van, ez is kiderül ma este. A jeruzsálemi templom mostanában főleg annak a helye, ugye, mert a templom már régóta, közel 2000 éve hiányzik onnan, sokak érdeklődésére tart számot. A három világvallás, a zsidó, a keresztény és a mohamedán számára is nagy jelentősége van, de vajon miért? És miért akkor a feszültség a három világvallás között a templom és a templomnak a helye miatt?
2: Amint említetted, a zsidóság, a kereszténység és az iszlám számára a templom, vagy a templom hegy, vagy a templom hely különleges jelentőséggel bír. Többen beszélnek öt világvallásról, egyesek hat világvallást említenek, kereszténység, judaizmus.
1: Három érdekelt ebben a helyszínben.
2: Judaizmus és az iszlám három érdekelt, még ide lehet sorolni a hinduizmust, a buddhizmust, vagy a taoizmust, vagy a konfucionizmust, de három érdekelt. Különösképpen ezzel a helyszínnel kapcsolatosan három érdekelt. És hogyha az összes vallást, vagy felekezetet és irázatot összeszámoljuk, utána néztem, körülbelül 4000 vallás és felekezet. Na most
1: lehet válogatni.
2: Azonban a három jelentőség teljes, vagyis fontossági sorrendet, ha fel kellene állítani, akkor beszélnék erről a háromról, judaizmusról, iszlámról és kereszténységről. A templom. Hát a templom akkor, annak megvannak a maga korszakai, maga időbeli felosztásai, miért. Az első templomot azt, amint tudjuk, a Salamon építette, amelyet Krisztus előtt 586-ban pusztítottak le, Nebukadnezár seregei romboltak le. Így hát következhetett a második templom, a Zorobábellel kezdődően épült újjá a második templom. Majd Nagy Heródes idejében ezt a második templomot ki is bővítették, és ez a második templom Krisztus után 70-ben, lényegében jó lenne elolvasni Josephus Flaviusnak a történelmi lejegyzéseit, ezzel kapcsolatosan ő részletesen beszámol arról, zsidó forrásokból inspiráltan és hitelesen mondom, részletesen leírja, hogy miként tették tönkre több ostrom által a római seregek a második templomot.
1: Na most gyakorlatilag 3 évig folyt, 68-tól 70-ig, 3 szezonon keresztül az ostrom.
2: Igen.
1: És a templom volt az utolsó hely a városban.
2: Az utolsó bástya, amit bevettek, igen. Ezután jön egy olyan időszak, kőkövön nem maradott semmi. Ezt most meg lehet nézni a templom alapzatának, vagy a várfalának részei látszanak, ahol a siratófalat, ma a zsidók oda mennek imádkozni, és nem csak a zsidók. De nem maradt semmi ebből a templomból. Úgyhogy megkezdődött a harmadik templomnak az eszmei kitervezése, kigondolása, és különböző zsidó és különböző keresztény vallási mozgalmak reménykednek, vagy azon dolgoznak, azon fáradoznak, hogy ez a jövőben újjáépül.
1: Hát állítólag még vannak komoly pénzalapok és egyéb anyagi alapok is, ami gyakorlatilag gyűjtenek a templomra.
2: Amikor a zsidókról beszélünk, szerintem nem pénzhiányról beszélünk, tehát a pénz az megvan, bőségesen megvan, és nem csak a pénz, hanem megvan, akik Jeruzsálemben jártak, és a siratófal környékén sétáltak, ott lehet megnézni azt az intézményt, ami a templom összes kellékeinek a rekonstruálásával foglalkozik, így hát tudomásom szerint a templomnak minden egyes kelléke a megadott eredeti méreteiben újra van építve, újra van tervezve, le van gyártva, ez már megvan, készen áll arra, hogy a templomi szolgálatot újra kezdjék, vagy újra indítsák, igaz? Persze ott van egy nagy diléma, ez a Fridláda dilemmája, hogy vajon hol van a Fridláda, és ebbe, ha belebocsátkozunk, akkor szerintem 2 műsorra lesz szükségünk, azért, mert rengeteg anyag van az interneten, hogy itt találták meg, ott találták meg, nem, ebben
1: igen,
2: a barlangban van.
1: Attól tartok, hogy 2 műsor után se tudnánk, hogy hol
2: ebben
1: van.
2: Ebben az alagútban van. A lényeg az, hogy vannak zsidó kezdeményezések azzal kapcsolatosan, hogy újjáépüljön a templom, és zsidó tanítók, zsidó rabbik azt mondják, hogy a Tóra nem teljesülhet tökéletesen, és a judaizmus, a zsidóság nem érheti el a célját addig, ameddig a harmadik templom újjá nem épül Jeruzsálemben. Tehát ezt így hiszik, így hiszi a judaizmus, hogy kell, szükségszerűen azért, hogy a Mesiás belépjen az aranykapun, azért, hogy eljöjjön a Mesiás, kell a harmadik templom. Na most, mi a gond? Miért nem épülhet fel a harmadik templom? Mert szerintem megvan rá a keret, megvan rá az akarat is. Azonban ott van egy aranykupola, egy nagyon szépnek nem csak tűnő, hanem látszó, amikor Jeruzsálemre ránézünk, ez az valahogy kitűnik. Miért? Mert a templom hegyen ma a sziklamecset áll, amelyet az iszlám, és már nem fogom sorrendbe helyezni, de harmadik világvallás, kereszténység, judaizmus és iszlám. Tehát ez a világvallás, az iszlám a harmadik legszentebb helyei közé sorolja. Miért? Mert a hagyomány szerint Mohamednek itt volt egy nagyon fontos látomása, itt kapott egy nagyon fontos látomást, és a Mekka meg a Medina után a sziklamecset az a harmadik legszentebb hely az iszlám számára, és a muszlimok szerint az az érdekes, hogy Ábrahám itt akarta feláldozni Ismáelt. Ők azt tanítják, hogy Ismáel az ígéret gyermek, és nem Izsák. És Mohamed, amint mondottam, itt kapott egy jelentős látomást, és itt vitetett fel, ezért tartják ennyire szentnek ezt a helyet, mert itt vitetett fel a mennybe fehér lovon. És az aranykupolás épület, az a sziklamecset, ami miatt nem lehet felépíteni a harmadik templomot. Mert azt az iszlám egy szent helynek, sőt, nagyon régi templom van ott, és azt maguknak nyilvánítják, sőt, vannak olyan muzulmánok, akik azt mondják, hogy ott sosem volt zsidó templom.
1: Hát mondjuk erre konkrét bizonyítékok vannak. A lényeg az, hogy ezért a helyért folyik a küzdelem, viszont...
2: Egy érdekességet még hadd említsek meg, hogy van azért keresztény értelmezése is a templommal kapcsolatosan. Vannak olyan szerzők, keresztény szerzők, akiknek hitük szerint a templom lesz az a helyszín, ahol az Antikrisztus Istennek és a régóta várt Messiánsnak jelenti ki magát, és az emberiség imádatát fogja követelni. És ezek az íróknak az értelmezése szerint ez vezet majd a világnak az utolsó háborújához, az armagedoni csatához, ez az összecsapás vezet majd az elragadtatáshoz, a nyomorúság idejéhez, és a 144 ezer zsidó megtéréséhez. Tehát vannak ilyen keresztény megközelítések is. A föld utolsó eseményeivel kapcsolják össze ezek a keresztény megközelítések a templom elméletet, ugyebár. Templom újjáépítése azt jelenti ezeknek a keresztény szerzőknek, persze nincs sok bibliai alapja, tehát én csak elmondom a keresztény megközelítést, a templom újjáépítése ezeknek a keresztény szerzőknek azt jelenti, hogy nagyon közel van a vég. Hogy mit jelent biblikusan, és mit jelent az én szempontomból, az én kutatásaimból az adventista nézőpont, mert ezt is szeretném hangsúlyozni, a kereszténység nem egy földi templom újjáépítésében látja Isten tervének a kibontakozását, hanem Krisztusnak mennyei főpapi szolgálatában látjuk a lényeget. És a végidők értelmezésében egyes irányzatok a földi templom újjáépítését profétikus eseményekhez kötik, de az adventista értelmezés szerint a hangsúly nem a földi köveken és a földi templomokon van, hanem a Biblia, különösképpen zsidókhoz írott levél, Jelenések könyve, adventista értelmezés szerint a hangsúly a mennyei szentélyi szolgálaton áll. Tehát nem a földi jeruzsálemi templom a fontos, hanem szerintem a földi sátor, meg a földi templom halvány árnyéka volt mindannak, annak a mennyei templomi szolgálatnak, amely sokkal fontosabb, mint a földi.
1: Éppen ezért ez az legutóbbi gondolatból kiindulva szeretném, hogyha most az egész beszélgetést a hátralevő időben abba az irányba fordítanánk, amelyben kicsit megismerjük jobban az Úr Jézus szolgálata és ugye földi testélétele, földön elvégzett szolgálata, majd a mennyei szolgálata, illetve a mennyei templom közötti viszonyt. És ezt szeretnénk megvizsgálni. És így röviden most, hogy annyit összefoglalnék, hogy ugye felvetődik az a kérdés, amiről te magad is az előbb röviden értekeztél, amit már a samáriai asszony feltett Jézusnak, hogy egyesek szerint itt kell imádni Isten, mások szerint ott, valójában hol. Erre Jézus akkor is válaszolt röviden, de valójában maga Jézus élete egy válasz volt. János azt mondja, hogy az íge testélet, és szó szerint azt mondja a görög eredeti, hogy közöttünk sátorozott. Ez utalás a Szent Sátor szimbólumára. Jézus maga, mint templom volt itt, ugye azt mondja, a templomnál nagyobb van itt, és még sok más ige beszél erről, de egyet még megemlítenék. Jelenés 21.3-ban pedig azt mondja, hogy eljön az idő, amikor egyszer majd Jézus ismét az emberekkel, az ő sátora ismét az emberekkel lesz. Hát valójában Jézus jelenlétét jelképezte a Szent Sátor. Itten egy kérdést tennék fel, nagyon röviden, miután rátérünk az Úr Jézus mennyei szentélybeli szolgálatához. Miután az Úr Jézus elvégezte az ő földi szolgálatát és a kereszten meghalt, Máté Evangélium a 27. fejezete arról számol be, hogy a templom kárpitja felülről lefelé, tehát kéz érintése nélkül ketté hasadt. Mi ennek a jelentősége, és hogyan utal ez egy nagyobb szolgálatra, mint ami a templomban folytatódik?
2: A kárpit elválasztott, a tenyérnyi vastagságú volt a kárpitnak.
1: De azt kézzel nem lehetett elszakítani.
2: Súlya is volt, nagy is volt, elválasztotta a szent helyet a szentek szentjéből től. És a szentek szentjébe nem volt szabad bárkinek bármikor bemennie. Az áldozatoknak, a naponkénti áldozatoknak a szolgálata a szent helyen történt, és az udvaron történt. Na most évente a nagy engesztelés napján, a Jom Kippur napján a főpap bement a szentek szentjébe.
1: Csak ő is, csak akkor.
2: Csak ő is, csak akkor, és majd erre még kitérünk valószínűleg a műsor második felében, hogy mit jelentett az a nap. Azonban csak hangsúlyozni szerettem volna, hogy mit jelentett az, hogy a templom kárpitja ketté hasad. Ez azt jelenti, hogy ettől a pillanattól kezdve szabad bejárata van mindenkinek Isten jelenlétébe. Mert a Fridláda, amit keresnek, a Fridláda az nem csak a törvényt tartalmazta, hanem a Fridláda az a Sekina volt, Isten dicsőségének, Isten dicsőségének a jelenléte az emberek között, a zsidó nemzet közepette. Na most, miközben eltűnik, miközben ketté hasadt a kárpit, ez azt akarja üzenni, hogy ettől a pillanattól kezdve maga Jézus Krisztus lett a mi templomunk, hadd nevezzem úgy, a mi közben járunk, a mi főpapunk. És érdemes lenne külön foglalkozni, hogy például a kenyerek asztala, amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy én vagyok az életnek a kenyere. Például a hétágú gyertyatartó, amikor azt mondja, hogy én vagyok a világnak a világossága, igaz? Tehát lényegében minden egyes tárgy, ami ott van, Jézus Krisztus testére vonatkozik, életére, tevékenységére vonatkozik. Tehát azért volt kigondolva a sátor, és azután a templom, mert a sátorból lett a templom, igaz, hogy analógiaként az ember kapjon egy halvány képet arról, ami a mennyországban történik. Tehát mi, mint emberek, úgy a zsidók, úgy a keresztények, meg az iszlám is, meg bármilyen világvallás, csak úgy tudjuk felfogni Istennek ránk vonatkozó tervét, megváltási tervét, de ugyanakkor ítéletről szóló tervét, mert benne van a sátorban is és a templomban is az ítélet gondolata a Jom Kippur napjában, a nagy engesztelés napján, hogy most Isten elfogadja-e az összes áldozatot, Isten kegyelmez és eltörli. Persze a trombiták 10 nappal azelőtt hirdették ezt az eseményt, és minden egyes zsidó izgatottan át kellett élje azt, hogy na most mi lesz, kapok-e megbocsátást, lesz-e megbocsátás számomra. Na persze ezt Isten úgy döntött a bölcsességében, hogy analógiaként megadja sátorban és megadja templomban. De amint említetted, asszony, hidd el nékem, hogy eljön az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Tehát abban a pillanatban, amikor a kárpit ketté hasadt, az imádati helynek a középpontja nem Jeruzsálem. Ez egyértelmű. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek. Mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az üdvesség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most vagyon, amikor az igaz imádok lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Tehát ez a kárpithasadás pontosan ezt az időszakot vezeti be, ami azt jelenti, hogy igen, a bárány megöletett, az áldozati bárány megöletett, teste megtöretett, ezzel van szabad bejáratunk a szentek szentjébe, van közben járunk a szentek szentjében, és ezt az analógiát most megértve, felfogva, a zsidókhoz írott levél megnyitja előttünk a mennyeknek, a mennyországban lévő szentét.
1: Köszönjük szépen, tehát ez egy nagyon fontos dolog, amit leszögezünk határozottan egy rövid mondatban, és innen folytatjuk a beszélgetést. A földi templom, azaz Úr Jézus Krisztus megváltói szolgálatát jelképezi általánosságban. Ugye ő volt a bárány, aki megáldoztatott, meghalt a mi vétkeinkért, de ahogy a templomi szolgálat nem ért véget azzal, hogy az áldozatot megölték és az oltára tették, hanem ugye volt később a közbenjárás, az engesztelés folyamata, ugyanígy az Úr Jézus megváltói szolgálata is az ő kereszthalála után tovább folytatódott a mennyben, és erre szeretném, hogyha most összpontosítanánk a beszélgetés hátralevő részét. Eszembe jut egy igevers a zsidókhoz írott levél 4. fejezetéből, ami templomi nyelvezetet használ úgy, ahogy maga az egész levél, a 4. fejezet 14-től 16-ig terjedő versei. És ez utal arra, amit az előbb említettél a Frigyládával kapcsolatban, és arról, hogy az Úr Jézusnak milyen szerepe van. Mivel tehát nagy főpapunk van, zsidók 4.14-től, aki áthatolt az egeken Jézus az Istennek fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyengeségeinken, hanem aki hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk idejében jövő segítségül. Itt két kifejezést emelnék ki, egyrészt a főpap, aki Jézus Krisztus, és róla s a hozzájárulás lehetőségéről jelen időben beszél, tehát itt már az Úr Jézus halála utánról van szó, és a másik pedig a kegyelem trónja, amit ha megnézzünk az eredeti görög szöveget, a hilasztérion szerepel itt, ami szó szerint a Frigyládának a fedelére, az engesztelés egyik kellékére utal. Gyakorlatilag a felhívás az, hogy járuljunk Jézushoz, a főpaphoz, aki az engesztelésünket, vagy a helyreállításunkat megvalósíthatja. Honnan tudjuk, hogy az Úr Jézus, mint főpapa, mennyben szolgál?
2: Jézus által mi olyan dolgokat kapunk ma, amit a földi templom sosem tudott megvalósítani. Több bizonyíték van, az a zsidókhoz írott levél 4. fejezetéből a szakasz, nagyon ismert bibliai szakasz, de rengeteg van a zsidókhoz írott levelében. Én kiválasztottam egy másik szakaszt, az a 8. fejezetének az első 2 biblia verse. Tehát honnan tudjuk? Azért, mert a Biblia mondja ezt, hogy fő dolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, és én itt megállok egy pár másodperc erejéig, azért, mert főpapunk van. Jézus Krisztusnak több tisztsége volt, amíg a földön járt. Királyi tisztség, profétai tisztség, és pap is volt. Nem akármilyen pap, hanem főpap. Olyan főpapunk van, aki a mennyei felség királyi székének jobbjára üle. Tehát a mennyországról beszélünk, a mennyei felség királyi székének jobbjára ülve, mint a szent helynek és amaz igazi sátornak szolgálja. Emlékszel, amikor azt mondtam, hogy a sátor meg a templom az csak egy egyszerű analógia.
1: Hogy jelkép.
2: Egy jelkép, hogy én láthassam és felfoghassam, el tudjam képzelni. Sőt, aktív szereplőként részt vehetek a ceremóniákban, a szertartásokban. De a szent helynek és amaz igazi sátornak szolgálja. Melyik az igazi sátor? Ez az én kérdésem. Amelyet az Úr és nem ember épített. Tehát a sátornak meg volt adva centiméternyi pontosságra részletesen, hogy milyen anyagokból, milyen, most eszembe jutnak a több rétegű és több színű fedelek, igaz?
1: A takarók.
2: Ugyanakkor a templom méretei is meg voltak adva pontosan. Az Isten megszabta ezt is. Azt is megszabta, hogy kik legyenek azok, akik elvégzik ezt a munkát. De az igazi templom az nem ember épített. Az igazi templom az maga Isten körül van. Maga Isten jelenléte az igazi templom. Tehát a sátor és a templom csak egy halvány kivetítése a mennyei eseményeknek. És a sátor meg a templom az előremutatott, ez volt az elsődleges szerepe, tanítói szerepe, pedagógiai szerepe az volt, hogy előre mutasson Jézus Krisztusra, mint főpapra. Mert nem a léviták és nem a zsidó főpapokon volt a hangsúly, hanem, és nem is azon a bárányon, akit megöltek, hanem mindezek a ceremóniák előre kellett mutassanak Jézus Krisztus, mint igazi főpap megjelenésére, és ugyanakkor Jézus Krisztus halála, mennybe menetele, és Isten jobbjára ülve be a mennyei szentélybe, fel kell fogjuk és meg kell értsük azt, hogy jelenleg Jézus Krisztusnak milyen szerepe van a teljes bocsánatadásban és a teljes megtisztításban. Tehát Jézus Krisztus egy együttérző főpap, aki megérti gyengeségeinket, amint olvastad a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében, megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Tehát Jézus Krisztus az, hogy az, aki ki tudja mondani, egyedül az, aki ki tudja mondani, hogy én már jártam ott. Én már jártam Jeruzsálemben, én már meghaltam, én már tudom, mit jelent az, hogy megkísértsenek, és ellenállj a kísértésnek, én ezt az utat megjártam, és együtt tudok érezni veletek. Tehát ezért annyira fontos, hogy ez egy olyan közbenjárás, amit én úgy neveznék, hogy hatalmat adó közbenjárás. Mert ugyancsak a zsidókhoz írott levél a 7. fejezete, a 24. és a 25. verse azt mondja, hogy de ennek, minthogy örökké megmarad, változhatatlan a papsága. Ennek okáért ő mindenképpen idvezite is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettük. Na most sem a bárány, amit megáldoztak, sem a zsidó főpap nem tudta üdvözíteni az embereket. Ő csak előre mutatott arra a főáldozatra, arra bárányra, aki megöletik, mint mészárszékre vitették, igaz? És ő mindenképpen üdvözíti azokat, akik ő általa járulnak Istenhez. Tehát a közben járó a nép és Isten között a Kárpit kettő hasadásáig az a földi főpap volt. Azonban a közben járó ember és Isten között a golgotai áldozat után maga Jézus Krisztus, aki közben jár érettünk azért, hogy üdvösséget biztosítson. Na most egy nagyon komoly időszakot élünk, és nagyon fontos ezt hangsúlyozni, hogy jelenleg folyik ez a közbenjárás a mennyei templomban. Egy olyan történelmi időszakban élünk, amikor maga Jézus Krisztus közben jár az Atya előtt, mint főpap a mi bűneinkért, közben jár a megbocsátásért, és itt van az, amit mondtam az imént, hogy ez egy hatalmat adó közbenjárás, amit üdvösségnek nevezünk. És elérkezik az a pillanat, amit Jelenések könyve elmond, hogy aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is, és aki igaz, legyen igaz ezután is, és aki szent, szenteltessék meg ezután is. Ekkor ér véget a közbenjárás. Igen. Ekkor ér véget a mennyei főpapi szolgálata Jézus Krisztusnak.
1: Hát az Úr Jézus Krisztus főpapi szolgálata a mennyben, amely folyik a mennybe menetel óta, ugye előbb Pünkösddel egybeesően a mennyben elkezdte a főpapi szolgálatát, annak első szakaszát, majd később belépett annak második szakaszába, jelenleg is ez folyik, az engesztelés. Ennek az egyik bibliai bizonyítékunk nagyon sok van, de az egyik az itt van a 7. fejezet 25. versében, amit az előbb olvastál, annak a végén van néhány szó. Mindenkor él, hogy közben járjon érettünk. Tehát itt az két kósz van, az egyik az, hogy mindenkor, tehát ma is, és mi történik mindenkor? Közben jár érettünk. Úgyhogy amit elmondtál, abból két további fogalmat húznék alá. Az egyik az, hogy az Úr Jézus közbenjárása ma a hívők részére felkínálja a megbocsátás lehetőségét. Tehát abból, hogy Jézus jelenleg a szentek szentjében közbenjár, még addig, ameddig ez a közbenjárás tart, az egyik áldás ránk nézve az, hogy megbocsát, Isten bocsánatában részesülhetünk. A másik pedig az, hogy miután megbocsát Isten, hatalmat ad szent és tiszta életet élni. Hát én megvallom őszintén, hogy a közbenjárás az egyik kedvenc témám, éppen ezért sajnálattal állapítom meg, hogy adásidőnkből alig 10 perc maradt hátra. Éppen ezért foglaljunk össze még további két dolgot, amit nyújt a közbenjárás, és itt megállunk azzal a reménységgel, hogy egyszer majd a közbenjárásról még többet tudunk beszélni. Tehát melyik az a további két dolog, amit az Úr Jézus mennyei közbenjárása még a hívőnek felkínál?
2: Tehát a Jézus Krisztus közbenjárása lényegesen a megbocsátást nyújtja, véleményem szerint ez a legfontosabb, mert ez a legnagyobb problémánk az örök élettel kapcsolatosan. Tehát nincs bennünk sok jó, sőt semmi jó nincsen, folyamatosan bűn van bennünk, és úgy, mint a zsidó ember vitte azt a bárányt, aki úgy a szívéhez nőtt, és szüksége volt, hogy a bűneit a bárányra helyezze, úgy nekünk is a bűneinket maga Jézus Krisztus szegezte a fára, igaz, áldozatával esélyt adott, és helyettünk ott áll az Atya előtt, és azt mondja, hogy az én áldozatom révén kérlek, nyilvánítsd igaznak ezt az embert. Tehát ő egy helyettes áldozatot vállalt önmagára azért, hogy az én életem megtisztuljon. És úgy, ahogy a zsidók türelmetlenül várták, hogy a főpap kijön-e a szentek szentjéből, hogy éle, túlélje az ítélet napját, ez a második jó hír az ítélettel kapcsolatosan, hogy nem csak a bűnbocsátás eredménye az ítéletnek a kinyilvánítása, az ítéletnek a kimondása jobban mondva, hogy igen, igaznak nyilvánítlak. Mert ez a vizsgálati ítéletnek a lényege, hogy kivizsgáltuk az ügyet. Még ma is nagyon sok zsidó, ha szóba állunk velük, a Jom Kippur napját ma is az ítélet napjának tekintik. Úgyhogy tudatába kell legyünk annak, hogy a megbocsátás idejét éljük, és ugyanakkor a vizsgálati ítéletnek, az advent előtti ítéletnek inkább ez az a kifejezés, amely közelebb áll a bibliai igazsághoz, hogy az advent előtt, Jézus Krisztus eljövetele előtt szükség van egy ítéletre, ami lényegében most folyik a mennyben, és az ítélet kinyilvánítása az mindannyiunk számára egy örömhír. Miért? Azért, mert nem kell félni. Akkor kellene félni, ha ne lenne közbenjáró, ha ne lenne egy főpap. Tehát ez az engesztelés lényege.
1: Hát itten szeretnék egy nagyon fontos dolgot aláhúzni. Lehet, hogy vannak nem kevesen, akik vizsgálati ítéletről nem hallottak, és most, hogy hallottak róla, akkor megborzonganak. Lehet, hogy vannak, akik erről a bibliai koncepcióról már hallottak, és lehet, hogy egy jó részük így ismerve ezt a fogalmat megborzong. Viszont amit alá kell húznunk, az, hogy a lényege tulajdonképpen igaz, hogy ítélet is, ugye, mert bizonyos kritériumok alapján Krisztusra bízta-e sorsát, vagy nem, bocsánatot kérte, vagy sem, az embereket két csoportra választja, egyelőre elvben, aztán majd gyakorlatban is. Viszont nevezhetném még ugyanezt az mennyei szolgálatát Jézusnak, az engesztelés szolgálatának is. Amit alá akarok húzni az, hogy ebben a legjobb hír azok számára, akik Krisztusra bízzák sorsukat, és tőle kérik a bocsánatot és a megtisztulást, azok számára ez a közbenjárás a lehető legjobb dolgot hozza el, azt, hogy Isten kiválasztja őket az örök életre, már amennyiben mi őt választjuk előbb.
2: Az adventi előtti ítélet, amiről beszélek, azért lényeges és azért fontos, hogy akkor, amikor Jézus Krisztus eljön, tudja, hogy kik az igazak, kik a juhok, és kik a kecskék.
1: Hát szerintem ő ezt nagyon jól tudja már azelőtt is, csak én úgy gondolom, erre azért van szükség, hogy az angyalok és az összes világegyetem egyéb lakói előtt ugyanúgy tisztázódjon ez, mint ahogy ő azt amúgy
2: itt nem
1: is
2: arról
1: tudja.
2: Van szó, hogy ő ne tudná, ő nagyon jól tudja.

0: Mind alá kell támasztani érvekkel. Ugyanakkor van még egy nagyon, nagyon fontos vetülete. Nem tudom, ha temetéseken észrevetted ezt a vetületet. Minden temetésen, minden legtöbb temetésen mennyországba küldik egyeseket. Több vallás. Én még nem hallottam olyan temetést, hogy ezt mondják, hogy hát ez nem fog a mennyországba kerülni ez az ember. Mindenki arról beszél, hogy üdvösség vár rá. Na most én tudom, hogy ez vigasztaló üzenet, de nem becsületes üzenet. Ez nem biblikus üzenet. Mert a Bibliában rengeteg olyan példázat van, most hirtelen eszembe jut a tíz szűz példázata, igaz, a juhok és a kecskéknek a példázata, a talentumok példázata, veheted a majdnem az összes példázatot.
1: Aratásról szóló példázat.
0: Igen.
1: Búza és a konkoly.
0: Búza és a konkoly, ahol megjelenik ez a két kategória, és minek az alapján jelenik meg ez a két kategória, kérdezem én. Tehát minek az alapján nyitatnak meg könyvek? Tehát abban a könyvben, azokban a könyvekben kell legyenek információk az életemről, a bűnbánatomról, hogy mennyire akartam én megváltozni, mennyire kerestem én a változás lehetőségét. Persze, hogy Jézus Krisztus nélkül nincs semmi reményem az üdvösségre. De szükség van egy ilyen, ezért nevezzük mi vizsgálati ítéletnek, szükség van egy ilyen időszakra, amikor maga Isten az ő bölcsességében, és Jézus jelenlétében. Mert Jézus Krisztus átvette a helyünket a kereszten, mi kellett volna meghalljunk. Elnyerte ezzel a halállal azt a jogot, hogy átvegye a helyünket az ítéletben is. Tehát az ítéletben hiába megyek én oda, és azt mondom, hogy jaj, de ügyes fiú voltam, fú, ennyit adományoztam a szegényeknek, ennyi szociális projektben részt vettem, nem. Ott át kell vegye Jézus Krisztus a helyemet, hogy a főpap átvette a zsidóknak a helyét, mert nem minden zsidó ment be a Szentek Szentjébe, hanem a főpap átvette a helyüket. Na pont így Jézus átveszi a helyemet, és azt mondja az atyának, hogy ez az ember megbánta, ez az ember próbálkozott megváltozni, és akkor hivatkozik a saját áldozatára. Ezzel a valósággal kell élni. De most itt van egy gyakorlati oldal is az egésznek. Hát mondhatjuk azt, hát jó, hogyha Jézus átveszi akárhogy a helyemet, akkor én lehetek úgy, ahogy akarok. Szerintem nem így van.
1: Éppen ez volna az utolsó kérdés, még van 3 percünk az adásból. Nagyon gyorsan, tömören összefoglalva, tehát Jézus Krisztus jelenleg, mint közbenjáró a mennyben van, folyamodhatunk hozzá, ő képvisel bennünket, megbocsát, erőt ad új életet élni, és felkészít bennünket majd a történelem végkifejletére is, amennyiben mi tartjuk vele a kapcsolatot, és azt az utat járjuk, amelyet ő mutat. Az utolsó kérdés, amire kérlek, most már csak tényleg 2 perc maradt, a válasz képpen mondd el, hogyan éljünk nap mint nap, tudva azt, hogy van egy közbenjáró, és hogyan válhat személyesen megtapasztalhatóvá a mi életünkben az, hogy Jézus értünk közben jár.
0: Egy bibliaversre szeretnék válaszolni a kérdésedre, ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha megtisztít bennünket minden bűntől, nem azt jelenti, hogy sötétségben járunk. Nem azt jelenti, hogy össze-vissza járunk, hanem el szerint, világosságban, mint világosság fiai, fényhordozók, fákjahordozók, megváltozott gondolkodással, élettel, magaviselettel, viselkedéssel, beszéddel, próbálkozva megtenni a legjobbat, a lehető legjobbat. És ha elesünk, akkor ő lesz, aki segít, és felállít, és tovább haladunk. Ezért naponta Jézus Krisztussal rendezni kell kapcsolatunkat, bűnvallás, bűntudat és bűnvallás, azután bűn elhagyása, és bizalommal élni. Szerintem bizalommal élni, mert van közben járunk, nem félelemmel, hanem reménységgel várni Jézus Krisztus dicsőséges eljövetelét. és a mennyei szolgálat

0: szentélyi szolgálat nem félelmet kelt, hanem üdvbizonyosságot. Hogy ott van ügyvédem, van pártfogom, maga Jézus Krisztus.
1: Hát ez nagyon bátorító, és minden néző és minden hallgató nevében szeretném hálásan megköszönni ezt a bátorító üzenetet. A felkészülésre szánt erőfeszítést és időt kívánjuk, hogy a Jóisten tegye áldotta a munkádat a következőkben is.
0: Sok szeretettel elköszönök a nézőinktől.
1: Kedves nézőink, egy kérdéssel indítottunk, és ehhez térünk vissza elköszönésképpen. A kérdés az volt, hogy számíthatunk-e valakire egy világban, amikor sokszor még hétköznapi tennivalóink közben is elhagyatva érezzük magunkat. A válasz az, hogy igen, életünk legnagyobb kérdésében, a legnagyobb kérdésében az üdvösségben számíthatunk valakire. Ez pedig Jézus Krisztus, aki velünk együtt taposta az élet rögös poros útjait, átérezte szenvedéseinket, és az életét adta érettünk. Ennek az áldozatnak az érdemében, az alapján pedig jelenleg bennünket képvisel, és amikor arról beszél, hogy a helyet készíti, tulajdonképpen előkészíti azoknak sorsát, azoknak üdvösségét, akik őt hittel elfogadják, vele az életüket összekötik, és úgy élnek minden nap, mint akiknek a szívében, az otthonában ott van Jézus Krisztus. Várjuk Önöket mához egy hétre is adásunkban. Ne feledjék el addig is, hogy a kapcsolat@speranzatv.ro e-mail címen igényelhetik a beszélgetés sorozatunk vezérfonalát képező könyvet, Mark Finley, a Végidők titkai című könyvét, és egy hét múlva is várjuk Önöket a beszélgetés sorozat következő állomásával. Addig is emlékezzenek arra, hogy az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az Önöké. A nevem László Varga Zoltán, a viszontlátásra.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsért.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjaminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenség.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

0: Mi az igazság?
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Kérem, hogy hajtsuk meg a fejünket egy imádságra. Drága Jézus, köszönjük te néked a jelenések könyvét. Köszönjük azt, hogy ez a könyv a maga titokzatosságával, szimbólumaival felvázol előttünk egy olyan világot, amelynek a titkait nem mindig értjük igazán, de azért adod a kezünkbe ezt a könyvet, hogy újra meg újra tanulmányozzuk, hogy belőle a múltunkat is jobban értsük, és bepillanthassunk a jövő titkaiba. Köszönjük neked ezért ezt a könyvet. Kérünk, hogy légy közöttünk, és taníts bennünket kegyelmedből. Amen. Röviden szeretném elmondani, hogy a jelenések könyvét egy jellegzetes módon, talán eddig meg nem szokott módon tanulmányozzuk. Úgy tudnillik, hogy a szerkezete alapján hogyan lehet a benne lévő párhuzamos részeket összehasonlítani egymással, hogyan lehet a párhuzamossággal vagy az ellentétekkel még jobban kifejteni a könyv tartalmát. A könyv elején és a végén egyfajta háttér ismeretet nyerhetünk, hogy tudnélik, mi az a háttér, amin hangzik a könyv üzenete. És ez pedig egész pontosan négy dolog. Elsősorban is Jézus úgy mutatkozik be, hogy én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Tehát ő az, akiből erednek a földi történelem eseményei, illetve akiben célba érkeznek. Másodszorban azt mondja ő, hogy aki olvassa és tanulmányozza ezt a könyvet, az boldog lesz, annak az élete eredményes lesz, kiegyensúlyozott lesz, mert el tud igazodni a föld dolgaiban. Harmadsorban arról beszél mind a prológus, mind az epilógus, hogy az itt megjövendő dolgok hamarosan be fognak következni. Nagyon rövid az idő. Végül Jézus azt mondja, hogy ő maga jön vissza. Tehát a történelem, ahogy halad előre, végső fokon egyre inkább közeledik hozzánk a történelmen belül maga Jézus Krisztus. A hét gyülekezet a jelenések könyve második és harmadik fejezetében található. A hét gyülekezetre szóló levél arra tanított bennünket, hogy a részekből hogyan áll össze az egész. Mindenki volt gyerek közöttünk, sőt vannak még mindig itt közöttünk fiatalok, akik nagyon jól tudják azt, hogy könnyebb szétszedni egy játékot, mint összerakni. Tehát minden gyereket érdekel, meg a felnőtteket is érdeklik a részletek, de néha nem jutunk el oda arra az ismeretre, hogy össze tudjuk rakni, miután szétszedtünk mondjuk egy játékot. Én magam is sokszor átéltem ezt, mint gyerek, mert a fiúk többsége állítólag olyan, hogy ilyen analitikus adottságú, tehát szereti szétszedni a játékokat, de aztán nem tudja összerakni. Viszont a jelenések könyve arra is megtanít bennünket, hogy nem csak szétszedni tudjuk, hanem össze is rakni a dolgokat. Egész pontosan a hét levélnél azt tanulhattuk meg, hogy Jézus Krisztusban állnak össze ezek a levelek, mert minden levélben van valami Jézus Krisztusról, és ha a hét levelet egymás mellé helyezzük, akkor összeáll egy gyönyörű szép kép. A jelenések könyve utolsó részét, a 21. fejezetet, illetve a 22. rész első 5 versét, amely viszont már nem hét gyülekezetről, hanem egyről szól. Mintha azt mondaná, hogy ez a hét rész majd egyszer össze fog állni egy egészé, és ez pedig az új Jeruzsálem, amelyről a könyv csodálatos módon beszél. Ebben a városban lesz hét olyan új dolog, amely korábban nem volt, tehát Isten együtt lakozik az emberekkel, könyv nélkül élhetünk, Isten dicsősége ott lesz, a népek a tiszteletüket oda fogják vinni, ott lesz az életvize, az életfája, és végül Istent láthatjuk, mint ahogy soha ember korábban nem látta. De ugyanakkor hiányozni fog hét dolog. Nem lesz tenger, nem lesz halál, gyász, kiáltás, fájdalom, nem lesz templom, nem lesz nap és hold, nem lesz éjszaka, nem lesz átok, és nem lesz szükség fényre sem. Valami olyan világ ez, amelyet igazán nehezen tudunk elképzelni. De a könyv a maga szimbólumain keresztül azt mondja el nékünk, hogy ez mégis valóságos világ lesz, amelyet Isten megígért, hiszen ebben a fejezetben, a 21-ben Jézus maga azt mondja, hogy ezek a beszédek hívek és igazak, és mondja, hogy én mindent újjá teszek. És rögtön utána azt olvasjuk, hogy meglett. Tehát Isten megígéri, és meg is teszi. Na most ezek után azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy mire tanít bennünket a kereszténység történelme. Tudnék, a kereszténység történetét nem csak a 7 gyülekezeten keresztül lehet szemlélni, hanem más szempontból is. Tudnék, abból a szempontból, hogy az evangélium, amelyet Isten a keresztény egyházra bízott, hogyan terjedt a Földön. Lényegében erről szólnak a pecsétek. Mit tanultunk a kereszténység történelméből? Állítólag Cicero azt mondta valamikor, hogy a történelem az élet tanító mestere. Én magam egyszer úgy fogalmaztam meg egy másik kérdést, hogy vajon a kereszténység történelme a mi lelki tanító mesterünk-e? Tehát tanulunk-e valamit a keresztény történelmünkből? És természetesen a nagy kérdés az, hogy az evangélium hogyan halad előre a földi történelemben. Hanyatlás van az evangélium hirdetése során, vagy pedig egyre növekedés. De nézzük egy pillanatra a könyv szerkezetét. A további alkalmakon is elmondom, és újra meg újra el fogom mondani, sőt eddig is minden alkalommal, hogy a könyvnek egy különleges szerkezete van, amelyet idegen szóval kiasztikusnak, azaz tükrös, vagy párhuzamosan szerkezetnek nevezünk. Párhuzamos elemekre épül föl a könyv, és a csúcspontja középen van. Ez azért érdekes megközelítés, mert a mi európai kultúránkban az irodalmi művek nem így készülnek. Manapság, ha kezünkbe veszünk egy novellát, egy regényt, vagy bármilyen irodalmat, irodalmi alkotást, akkor a történet lényegét mindig a végén találjuk. Általában a végén. A Jelenések könyvében viszont a lényeg, a fókusz, a központ középen van. A 12., 13. fejezet, sőt 14. is, amely a Jelenések könyve legizgalmasabb és legnehezebben érthető része. Na most térjünk a pecsétekre. Mit is tudunk a pecsétekről? Egyrészt a 7 pecsétben van valami titokzatos dolog. A 7 pecsét elvezet bennünket egy különös képhez. Pontosabban van egy olyan jelenet a Jelenések könyvében, amely bevezeti a pecséteket. Lapozzuk fel a Jelenések könyve 4. fejezetet. Ez a könyvjelzőtől jobbra a 289. oldalon található. A 4. fejezet, amelyből itt egy részletet találunk, az első verset. Ezek után látám, és ímé egy megnyílt ajtóval a mennyben, és az első szó, amelyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallik, ezt mondja vala, jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenni ezután. Na itt két dolgot meg kell jegyeznünk. Az egyik, hogy egy trombitához hasonló hangot hall a proféta. Másik dolog pedig hall egy felhívást utána, hogy jöjj és lásd. Na ez a trombitához hasonló hang azért nagyon érdekes, mert amikor a Jelenések könyve első fejezetét tanulmányoztuk, akkor is hallott a proféta valamit, amely trombitához hasonló volt, és amikor megfordult, akkor Jézus Krisztust látta, aki sétált a 7 aranygyertyatartó között. Tehát ez a hang, amit hall, valószínű ugyanannak a személynek a hangja. Tehát mintha Jézus mutatkozna be, és vezetné be a következő látomásokat, vagy más szóval, mintha Jézusról szólnának a következő látomások. A másik dolog ez a felhívás, hogy jöjj és lásd. Na ez a felhívás ismétlődik többször majd, amikor a pecséteket feltöri Jézus. Legalábbis az első 4 pecsétnél ismétlődik ez a felhívás, hogy jöjj és lásd. Na, ha végig tekintjük most gyorsan a 4. és 5. fejezetet, királyi szék van egyrészt, letéve, egy csodálatosan szép trónjelenet, itt a 4., majd 5. fejezetben, ahol mennyei lények leborulnak Isten trónja előtt, és imádják őt elsősorban azért, mert teremtett. Imádják a bárányt másodszorban, mert ő megváltott. Ezután hangzik a felhívás, hogy jöjj és lásd, és ez a felhívás 4-szer ismétlődik, tudnélik 4 lovas jön elő egymás után. Azután megjelenik az 5. pecsét, egy nagyon különös, azután a 6. pecsét, amelyen különleges dolgok történnek, úgymond kozmikus jellegű dolgok a nappal, a holddal, a csillagokkal. És azután eljutunk a Jelenések könyve a 6., majd 7. fejezetéhez, ahol egy érdekes szójátékkal, most már nem pecsétek feltöréséről, hanem elpecsételésről van szó. De míg ez megtörténik, úgy olvassuk, hogy vannak olyan mennyei lények, akik visszatartják a pusztító erőket, szeleket, így mondja a Jelenések könyve, hogy ameddig az elpecsételés megtörténik, ezek az erők ne ártsanak itt a földön. És aztán elhangzik végül a 7. fejezetben, hogy Izrael minden nemzetségéből 12 000 pecsételtetik el. És eljutunk egy különleges, szimbolikus számhoz, a 144 000-hez. Na most ezek után nézzük részletesen, tehát a Jelenések könyve 4., 5., majd azután a 6., 7. fejezetét is. Természetesen mindent nem tudunk elolvasni, mert ez egy nagyon hosszú rész, csak kisebb részleteket szeretnék elolvasni. Elsősorban is azt megtanulni, hogy a feltört pecsétekben részben a múltunkról van szó, részben a jövőnkről. Tehát a proféciának van egy ilyen különleges két arcúsága, amely részben a múlttal foglalkozik, részben a jövővel. Kérném, hogy lapozzuk fel, tehát először a Jelenések könyve 5. fejezetét most, és onnan olvasom a 11. verstől a 14-ig. És látám és hallám a királyi szék és a 4 lelkes állat és a vének közül sok angyal szavát, és az ő számuk 10 000-szer 10 000 és 1 000-szer 1 000 vala. Nagy szóval ezt mondván, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást. Sőt, hallám, hogy minden teremtett állat, amely vala a mennyben és a földön és a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja vala a királyi székben ülőnek és a báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké. És a 4 lelkes állat mondja ámen, és a 24 vén leborula, és imádá az örökkön örökké élőt. Tehát úgy tűnik, hogy a mennyei templomban, az Isten trónja körül mennyei lények nem szűnnek meg ezt mondani, hogy méltó a megöletett bárány, és hogy maga Isten is vegyen erőt, gazdagságot, bölcsességet, hatalmat, tisztességet. De ugyanakkor a Jelenések könyve 7. fejezetében, ahol ez a látomássorozat véget ér, egy kicsit a jövőbe is belepillanthatunk. A 7. rész 13. versét olvasom, 17. versig. Ez a 292. oldalon található. Akkor felele egy a vének közül, és mondanékem, ezek, akik a fehér ruhákban vannak öltözve, kik és honnét jöttek? És mondék néki, Uram, te tudod. És mondanékem, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak néki éjjel és nappal az ő templomában. És aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük. Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé, sem a nap nem tűzre álljuk, sem semmi hőség. Mert a bárány, aki a királyi széknek közepette van, legelteti őket, és vizeknek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl az Isten az ő szemeikről minden könnyet. Néhány furcsaságot, különös dolgot figyelhetünk meg itt. Egyrészt, hogy itt azt olvassuk, hogy szolgálnak az Isten templomában, ott pedig azt olvastuk, hogy nem lesz ott majd templom. Azután alul olvashatunk, hogy Isten eltöröl a szemükről minden könnyet. Itt ugyanazt olvassuk, hogy az Isten eltöröl a szemükről minden könnyet. Na most természetesen valaki azt mondhatná, hogy hogyan lehetséges ez, hogy egyik helyen azt olvassuk, hogy nem lesz templom a mennyben, az új Jeruzsálemben, itt meg azt olvassuk, hogy lesz templom. Én úgy gondolom, hogy a Jelenések könyve ugyanazt az igazságot néha több oldalról megvilágítja. Néha a múlt nyelvezetén, amikor is volt templom, néha a jövő nyelvezetén, amikor nem lesz fizikai templom. De mind a két helyen lényegileg ugyanarról van szó, hogy az Isten szolgái szolgálnak neki. És mind a két helyen azt olvassuk, hogy az az Isten, aki szereti őket, letöröl a szemükről minden könnyet. Ezek után térjünk megint a múlthoz. Tehát most egy kis képet láttunk a múltról és a jövőről, most megint térjünk a múlthoz. Egyrészt a múlt titkairól, másrészt a múlt tanulságairól beszélünk, azután majd beszélünk a jövőről. Nézzük a múlt titkait. A múlt titkai közé tartozik az, hogy a proféciák két arcúak. Itt megjelöltem két bibliai verset a 4. fejezetből. Kérem, hogy lapozzanak most oda-vissza velem. Tehát a 289. oldalnál vagyunk. Visszalapoztunk a 4. fejezethez, és onnan olvasom az első 4 verset, majd azután a 10., 11. verseket. Tehát ezek után láttam, és íme egy megnyílt ajtó volt a mennyben, és az első szó, amelyet, mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék, ezt mondja vala, jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenni ezután. És azonnal elragadtatám lélekben, és imé egy királyi szék vala letéve a mennyben, és üle valaki a királyi székben, és aki üle, tekintetre nézve hasonló volt a jáspis és szárdiusz kőhöz, és a királyi szék körül szivárvány volt, látszatra smaragdhoz hasonló. És a királyi szék körül 24 királyi szék volt, és a királyi székben láttam ülni a 24 vénet, fehér ruhákba öltözve, és a fejükön arany koronák. Tehát ima a mennyei trón, ahol maga Isten trónol, ül, de János apostol őt nem látja, csak különböző fényeket lát, de lát személyeket a trón körül, 24-et összesen, akik szintén trón székeken ülnek, fehér ruhákba öltözve, fejükön arany koronák, ami egyrészt a tisztaság, másrészt a győzelem szimbóluma. Miről beszélnek ezek a személyek? Ezt is megtudjuk a 4. fejezet 10., 11. verséből. Talán még a 9. verset is olvassuk hozzá. Ez a 290. oldalon található. És amikor a lelkes állatok dicsőséget, tisztességet és hálát adnak annak, aki a királyi székben ül, annak, aki örökön öröké él, leesik a 24 vén azelőtt, aki a királyi széken ül, és imádja azt, aki örökön öröki él, és az ő koronáit a királyi szék elé teszi, mondván, méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget és tisztességet és erőt, mert te teremtettél minket. És a te akaratodért vannak és teremtettek. Tehát a hangsúly itt a teremtésen van. Ha múltra gondolunk, akkor a Biblia egyik legfőbb üzenete az, hogy az Istentől ered minden. A Bibliából nem arról olvasunk, hogy valahogy különös módon fejlődött az ember, hanem arról, hogy volt egy kezdet, és ezt Isten indította el, ő tervezte meg az ember életét, és a Földön élő lények életét is, és Isten volt az, aki teremtett. Ezek a mennyei lények erre emlékeznek vissza. Ez a múltunk egyik nagy tanulsága, és hogyha nem értjük a múltunkat, tehát ezt a tanulságot, akkor nem fogjuk érteni a jövőnket sem. De ezek a lények ebben akarnak megerősíteni bennünket, hogy ha múltra gondolunk, akkor mindig a teremtésre gondoljunk. Ha most az 5. fejezethez térünk, ugyanitt vagyunk a 290. oldalon, akkor egy pillanatra meglátjuk azt, hogy a jövőnk mire épül. Lényegében a jövőnk a múltunkra épül. Mit olvashatunk a két arcúságról? Ezt olvastuk a teremtésről, amit az előbbi néhány versben találtunk. Most az 5. fejezetből olvasom az első 10 verset. És láték annak jobb kezében, aki a királyi székben ül, egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. És láték egy erős angyalt, aki nagy szóval kiállta, ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecséteit. És senki, sem a mennyen, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Én azért igen sírtam vala, hogy senki nem találtatik méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésére sem. És egy a vének közül mondanékem, ne sírj, mert győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak 7 pecsétét. És láték a királyi szék és a 4 lelkes állat között, és a vének között egy bárányt állani, mint egy megölöttet. 7 szarva és 7 szeme volt, ami az Istennek 7 lelke, amely elküldetett az egész földre. És eljöve és elvevi a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből. És amikor elvevi a könyvet, a 4 lelkes állat és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfák és aranypoharak lévén, jó illatokkal tele, amelyek a szentek imádságai. és énekelének új éneket mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecséteit, mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által minden ágazatból, és nyelvből, és népből, és nemzetből, és tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká, és uralkodunk a földön. De ez a két különleges fejezet, tehát a jelenések 4. és 5. fejezete bevezeti a pecséteket. Még mindig nem jutottunk oda, hogy a pecsétekről olvassunk, de fontos a pecsétek megértéséhez ez a két fejezet. Tudod, a 4. az inkább leírja azt, hogy Isten hogyan uralkodik, hogyan veszik őt körül mennyei lények, hogyan ismerik el a hatalmát, a dicsőségét, annak, aki örökön örök él. Még az 5. fejezet rámutat arra, hogy két fontos dolog van az ember életében. Az egyik a múlt felé néz, ez a két arcúság, hogy a múlt felé is néz, de aztán a jövő felé. A múlt felé nézve azt mondja, hogy te teremtettél bennünket, méltó vagy, hogy vegyél tisztességet, hogy dicsőséget, erőt, hatalmat, mert teremtettél. Még az 5. fejezetnek ez a szakasza azt mondja inkább, hogy megváltottál. Ez is ugyan a múltra néz, de a következményei már előre mutatnak a jövőre. De nézzük meg egy picit közelebbről, hogy hogyan is történik itt ez a párbeszéd. Először is János apostol azt mondja, hogy nem találtatott senki, aki a könyvet felnyithatta volna. Képzeljünk el egy olyan tekercset, amelyben van egy másik tekercs. A külső tekercs le van pecsételve, és van benne egy második tekercs, az is le van pecsételve, azután van egy harmadik, egy negyedik, egy ötödik, hatodik, hetedik tekercs. Na, hogy lehet a legbelső tekercshez jutni? Csak úgy, hogyha a külsőt feltörjük, akkor kinyitottuk az első tekercset, és elolvastuk, mind a két oldalán van felirat, így olvastuk, és mikor ezt feltörte, elolvasta, jön a következő. Azt is feltöri, elolvassa, és hozzájut a harmadikhoz, a negyedikhez, és így tovább. Valójában így kell ezeket a tekercseket elképzelni, hiszen az ókorban nem készítettek könyveket, úgy, ahogyan a mi kezünkben könyvek vannak, hanem pergamenből vagy papíruszból különböző tekercseket készítettek, és arra írtak. Így ez a korabeli szokást, írási szokást tükrözi. De különös az, hogy amikor a proféta sírni kezd, hogy nincsen senki, aki méltó lenne, hogy ezeket a pecséteket feltörje, akkor azt hallja az egyik véntől, akikről az előbb tanultunk, ugye 24-en vannak ott a trón körül, az egyik azt mondja közülük, hogy ne sírj, mert győzött a júdabeli oroszlán. A júdabeli oroszlán maga Jézus Krisztus, aki Dávid gyökere és ága a jelenések könyve utolsó fejezete szerint, ő a ma fényes hajnali csillag. Ő megjelenik itt szimbolikusan, mint egy oroszlán, legalábbis azt hallja a proféta, hogy győzött az oroszlán, és emberileg nézve azt várnánk, hogy utána találkozik egy oroszlánnal a látomásában. De nem lát oroszlánt, hanem helyette lát egy megörött bárányt. Megmutatom neked a bárány menyasszonyát, mondja az angyal, és amikor a proféta oda tekint, akkor nem egy menyasszonyt lát, hanem helyette a várost. És ahogy elmondtam, hogy a jelenések könyvében megvan ez a kettőség, hogy mást hall és mást lát, de a kettő ugyanaz. Itt azt hallja a proféta, hogy győzött az oroszlán, és lát helyette egy megölött bárányt. De valójában ugyanazt a valamit, személyt, vagy egy eseményt, vagy egy tárgyat két különböző szimbólum is kifejezhet. De ezért a jelenések könyve sokak számára érthetetlen. De ezeket a részleteket összerakjuk, akkor kiderül, hogy még szebb a kép, mert az oroszlán is kifejez bizonyos tulajdonságokat, és a bárány is. Tehát ugyanannak a személynek a két oldalát fejezik ki ezek a szimbólumok. Valakitől egyszer úgy hallottam, hogy amikor arról van szó, hogy Jézusnak meg kell védeni az övéit, akkor ő olyan, mint az oroszlán. De amikor oda kell adnia magát áldozatul az emberért, akkor olyan, mint a bárány. Tehát így mind a két kép kifejezi azt, hogy Jézus milyen személy. Na, ő feltöri a pecsétet, és amikor feltöri a pecsétet, azaz elhangzik, hogy ő méltó, akkor tovább hangzik ez az új ének, hogy méltó vagy, hogy elvedd, és hogy megnyisd a könyvet, mert megölettél, és megváltottál. Na, az emberi történelem valójában két dolgon fordul meg. Az egyik a teremtés, amiről olvastunk az előbb a negyedik fejezetben, és itt a megváltás a másik nagy esemény, amiről az ötödik fejezet lényegében szól. Tehát, ha valaki össze akarná foglalni Isten szemével az emberi történelem lényegét, akkor két dolog van benne, az egyik a teremtés, és a másik a megváltás. Ha ezt a kettőt nem értjük, akkor nem értjük az emberi történelmet, sem a múltunkat, sem a jövőnket. A Jelenések könyvének ez az a része, amely a leghosszabb bevezetőt tartalmazza. Amikor a pecsétek feltöréséről van szó, akkor lényegében két fejezet csak bevezető. A negyedik és az ötödik fejezet, tehát még a pecsétekről nincs igazán szó, még egyetlen egyet sem törtünk fel, de egy hosszú-hosszú bevezető kellett, hogy megértsük, hogy itt valójában két fontos dologról lesz szó, a teremtésről és a megváltásról, talán még hangsúlyosabban a megváltásról, mint a teremtésről, mert tudnélik a bárány töri fel a pecséteket. Így a pecsétek egy kicsit őróla is szólnak. Nézzük ezek után, hogy mit tudunk a négy lovasról. Talán az lesz a legjobb, hogyha elolvassuk a négy lovasról szóló részt. Itt pedig a Jelenések könyve 6. fejezetéhez kellene, hogy lapozzunk. Ez a 291. oldalon található. És olvassuk el az első 8 verset. És láttam, amikor a bárány a pecsétekből egyet felnyitott, és hallám, hogy a négy lelkes állat közül egy monda, mint egy mennydörgésnek szavával, jöjj és lásd. Ugyanaz a kifejezés, amivel találkoztunk a negyedik fejezetben. És láttam, és íme egy fehér ló, és a rajta ülőnél ívala, és adaték néki korona, és kijöve győzve, és hogy győzzön. És amikor a második pecsétet felnyitotta, hallám, hogy a második lelkes állat azt mondá, jöjj és lásd. Tehát megint ez a felhívás. És eljöve egy másik veres ló, és aki üle azon, megadaték annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék, és adaték annak egy nagy kard. És mikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallám, hogy a harmadik lelkes állat mondá, jöjj és lásd. Látám azért, és íme egy fekete ló, és annak, aki azon üle, egy mérleg vala kezében. És hallék a négy lelkes állat között szózatot, amely ezt mondja vala, a búzának mércéje egy dénár, és az árpának három mércéje egy dénár, de a bort és az olajat ne bántsd. És mikor felnyitotta a negyedik pecsétet, hallám a negyedik lelkes állat szavát, amely ezt mondja vala, jöjj és lásd. És látám, és íme egy sárga színű ló, és aki rajta üle, annak a neve halál, és a pokol követi azt, és adaték azoknak hatalom a földnek negyed részén, hogy öljenek fegyverrel, éhséggel, és halállal, és a földnek fenevadai által. Különös kép, nem? Négy lovas egymás után. Kezdve a fehérrel, azután egy vörös. Ez a szó egész pontosan a görög nyelven azt jelenti, hogy vérszínű, vagy bíbor színű. Azután jön egy fekete ló, és végül jön a negyedik. Annak a színe sárgás, vagy fakósárga, vagy egész pontosan klórszínű. Tehát ilyen fehéres, sárgás szín, valami különleges szín, ami azt jelzi, hogy mintha valami igazán elvesztette volna a színét. Tehát se nem fehér, se nem sárga igazán. Az igazi nagy kérdés az, hogy a lovagban, a lovak színében, vagy a lovasoknál lévő tárgyakban, vagy esetleg a hozzájuk fűzött magyarázatban van az igazi tanulság. Olvastam olyan magyarázatot, hogy a lovasok a jelentősek, pontosabban a lovak színei. És ezért ez a magyarázathoz az tartozik, hogy a Bibliának olyan részeit keresték, amelyekben hasonló lovasokkal találkozunk. Néha úgy tűnik, mintha egy kép, amely kicsit hasonlít a másikhoz, adja a magyarázatot, de valójában nem. A megoldás különös lesz, de a bibliai háttérhez, hogy tudnék megértsük, hogy miről is szól ez az első négy pecsét, a négy lovas, Nem egyszerűen a színeket kell figyelnünk, hanem azt, amit csinálnak a lovasok, vagy amilyen eszközök a lovasoknál vannak. Másrésztről pedig figyelnünk kell azt, amit a 8. versből olvastunk. Olvasnám még egyszer. Tehát most visszalapoztunk az Újszövetséghez, Jelenések könyve 6. rész, 291. oldal, a könyvezőtől jobbra. És itt a 6. rész 8. versét olvasnám, különösen a vers végét. És adaték azoknak hatalom a földnek negyed részén. Tehát mit csinálnak ezek a lovasok? Hatalmat kapnak Istentől a föld negyed részén. Azt olvassuk, hogy adaték nekik hatalom a föld negyed részén, hogy öljenek fegyverrel, és éhséggel, és halállal, és a földnek fenevadai által. Tehát egészen más történik itt a lovasok körül. Az első lovas fehér és győz, de a második, a vörös, úgy olvassuk, hogy adaték neki egy nagy kard, és hogy az emberek egymást öljék. Na itt a 8. vers azt mondja, hogy hatalmat kapnak arra, hogy öljenek fegyverrel. Itt van a fegyver. De utána azt olvassuk, hogy öljenek éhséggel. Na, a fekete lónál azt olvassuk, hogy a lovas kezében egy mérleg van, és a búza mércéje 1 dénár, az árpa 3 mércéje 1 dénár. De a bort és az olajat ne bántsd. Ez valami éhségről tanúskodik, nem? Mert amikor csak árpát tud valaki venni, mert ugyanannyi 3 mérce az árpából, mint 1 mérce a búzában, az azt jelenti, hogy éhség van. De érdekes módon még sincs éhség, mert van búza meg olaj, vagy bor meg olaj. Tehát van egyfajta éhség, de van valami más, ami van helyette. Erre mindjárt visszatérnénk, hogy ez mit jelent. Azután pedig találkozunk ugye a 4. lovassal, amely sárga színű, és azt olvassuk, hogy a neve halál, és a pokol, az a szó szerint a sír, követte. Itt a teljes pusztulás képe van. Na, ezek a kifejezések, hogy öljenek fegyverrel, azután éhséggel, azután halállal, szó szerint pestissel, dökhalállal, és végül a föld fenevadai által. Na, ez a 4 kifejezés arra utalt, ahogyan az ókori világban a pusztítás jelentkezett. Tudnélik, amikor háború volt, és ugye a férfiak jó részét megölték, mi támadt utána egy országban? Mindig éhség. Az éhségben legyengültek az emberek, jöttek a járványok, a pest is, vagy bármi más járvány. Mikor a járványok is legyengítették az embereket, vagy elpusztultak, mondják úgy, hogy a középkorban, ugye a pest is járványok során úgy pusztultak az emberek, mint a legyek, akkor... Ugye abban az időben nem volt a közbiztonság olyan, mint manapság. Akkor megjelentek a vadállatok. Megjelentek a dögevők, a madarak, állatok, és pusztították azt, ami megmaradt. Tehát egy borzalmas kép arról, hogy mi minden történhet akkor, amikor a háború végül egy ilyen pusztításban ér véget. De a kérdés csak az természetesen, hogy itt fizikai háborúról van szó, vagy valami másról. Na, kérem, hogy ezek után lapozzuk fel Mózes 3. könyve 26. fejezetét. Nézzük meg a bibliai háttérhez Mózes könyvét. Mózes 3. könyvénél vagyunk, és ott a 26. fejezetnél. Ez a fejezet arról nevezetes, hogy az áldásokat és az ákokat tartalmazza. Tehát Mózes 3. könyvénél vagyunk, a 26. fejezet. Ahogy jeleztük is, a B betűvel ez a könyvezőtől balra található, 136. oldalon. Tehát Mózes 3. könyve, 26. rész. És innen olvasom a 21. verstől a 31-ig. Ha mégis ellenemre jártok, és nem akartok reám hallgatni, 7-szeres csapást borítok reátok a ti bűneitekért. És reátok bocsátom a mezei vadakat, hogy megfosszanak titeket gyermekeitektől, kiírtsák barmaitokat, és elfogyasszanak titeket, hogy pusztákká legyenek a ti utaitok. És ha ezek által sem jobbultok meg, hanem ellenemre jártok, én is bizony ellenetekre járok, és hétszeresen sújtalak titeket a ti bűneitekért. És hozok rátok bosszuló fegyvert, amely bosszút álljon a szövetség megrontásáért. Ha városaitokba gyülekeztek össze, akkor dökhalált bocsátok rejátok, és az ellenség kezébe adattok. Mikor eltöröm nálatok a kenyérnek botját, 10 asszony süti majd a ti kenyereteket egy kemencében, és megmérve viszik vissza a ti kenyereiteket, és esztek, de nem elégeztek meg. És ha emellett sem hallgattok rám, hanem ellenemre jártok, én is ellenetekre járok, búsult haragomban, és bizony hétszeresen megostorozlak titeket a ti bűneitekért. És megeszitek a ti fiaitok húsát, és megeszitek a ti leányaitok húsát, és lerontom a ti magaslataitokat, és kiirtom a ti nap oszlopaitokat, és a ti holttesteiteket bálványaitok holtetemeire hányatom, és megutál titeket az én lelkem, és városaitokat sivataggá teszem, szent helyeiteket is elpusztítom, és nem lesz kedves nékem a ti jó illatú áldozatotok. Találtunk itt hasonlóságot ahhoz, amit a Jelenések könyvében olvastunk? Hiszen itt is szó van a dökhaláról, a bosszuló fegyverről, az ellenségről, az éhségről, de milyen összefüggésben? Az átkok között. Tehát Isten azt mondja, hogy ha ellenemre mentek, és újra meg újra ellenem lázadtok, mondja, akkor én is a bosszuló fegyvert hozom rejátok, és ezek a csapások érnek majd titeket. Na, ezek az átkok kicsit különösen hangzanak a mai ember fülének, de ezek azt jelentik, hogy az Isten védelme nem fog őrizni bennünket most már, hanem, ahogy szoktuk mondani, hogy elszabadul a pokol. És az egyik csapás a másikba kapcsolódik, és valami borzalmas átok sorozat éri az embert. Mondhatná valaki, hogy igen, de ez a zsidó népnek szólt annak idején, mert itt a szövetségről van szó. De az új szövetségben, így mondjuk új szövetség, már nem arra a szövetségre gondolunk, amelyet Isten kötött Izrael népével annak idején, hanem valaki másra, egy személyre. Kérem, hogy lapozzunk vissza a Jelenések könyve 6. fejezetéhez. Itt arról a személyről olvashatunk, aki a 4., 5. fejezet központi szereplője, a bárány tudnilik. És az első lovas úgy jelenik meg, mint aki fehér lovon ül, nála íj van, és adatik neki korona, és kijöve győzve, és hogy győzzön. Na, ha ez a bibliai vers csak itt magában lenne, akkor nem értenénk, de van a könyvnek egy párhuzamos része, mégpedig a Jelenések könyve 19. fejezetében. Kérem, hogy lapozzunk oda egy pillanatra. A 19. fejezet 11. verséhez, ha a szerkezeti vázlatra gondolunk, akkor bizonyára megjelenik előttünk az, hogy ennek a képnek, tudnélik, a feltört pecséteknek van egy párhuzamos része, amely az ítélet hét jelenetét tartalmaz a Jelenések könyve 19. 20. fejezetében. Most a 19. fejezet 11. versét olvasom, itt azt találjuk, hogy és látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hivatik hívnek és igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. És a 13. verset is olvassuk hozzá, és vérrel hintett ruhába vala öltöztetve, és a neve Isten igéjének neveztetik. Na, amikor tanultunk a 7 gyülekezetről, akkor a 7. gyülekezetnél azt olvastuk, hogy az Isten teremtésének kezdete a hű és igaz tanúbizonyság, szólítja meg a laodiceai gyülekezetet. Na, ugyanazokkal a tulajdonságokkal találkozunk itt is a 19. fejezetben, majd pedig ahogy olvastuk a 6. fejezetben. Tehát végső fokon Jézus Krisztusról, vagy a róla szóló evangéliumról beszélnek ezek a lovasok. Egész pontosan úgy, hogy az evangélium

Olvasom a 9., 10. és 11. verseket. És amikor felnyitotta az 5. pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, amelyet kaptak. És kiáltának nagy szóval mondván, Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak. Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatásaiknak, mind az ő atyafiaiknak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is megölettek. Na, ez egy különös kép. Az oltár alatt az apostol lelkeket lát, ha tegyem hozzá, hogy nem a mennybe látja a lelkeket, hanem az oltár alatt. És az oltár alatti lelkek mintegy kiáltanak fel, hogy Istenünk, meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért. Kérem, hogy megint lapozzunk most a Jelenések könyve párhuzamos részéhez, tehát a 19. fejezethez. És onnan ott találunk választ erre a kérdésre. 19. fejezet, amely a 301. oldalon van, a könyvezőtől jobbra, és ott olvasom az első és második verset. És ezek után hallám, mint egy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, amely ezt mondja vala, Alleluja! Az üdvösség és a dicsőség és a tisztesség és a hatalom az Úré, ami Istenünké. Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, és azt a nagy paráznát, amely a földet megrontotta az ő paráznaságával, elítélte, és megbosszulta az ő szolgáinak vérét annak kezén. Tehát miért kiáltottak ezek az oltár alatti lelkek? Hogy meddig nem ítélsz, és nem állsz bosszút a mi vérünkért. És íme a Jelenések könyve párhuzamos részében, tehát az ítéletről szóló 7 jelenetben, már az első jelenetben ott van, hogy az Isten igazságos, és igaz, és minden ítélete igazságos, mert megítélte azt, aki a szolgái vérét ontotta. De talán többünket zavar az, hogy itt lelkekről van szó. Hogy lehet az, hogy a lélek kiált, meg egyáltalán, hogy az oltár alá kerül a lélek? Lehet ilyen, hogy a lélek kiált, és a lélek azért kiált, hogy mi van a vérrel? Na, ha feltételezzük azt, hogy az embernek külön van teste és külön van lelke, és a lélek kiált, akkor miért kiált a lélek a vérért, ami a testhez tartozik? Ha viszont itt valami szimbólumról van szó, akkor meg kell fejtenünk, hogy miért kiáltanak a vérért, és miért a lelkek kiáltanak. Vagy esetleg a kettő jelenti ugyanazt, a vér és a lélek? Kérem, hogy most lapozzunk a Biblia elejére. Mózes első könyve, és ott a 4. fejezet. Ez a kiosztott Bibliákban a 8. oldalon található, tehát egészen a Biblia elején, és onnan a 10. verset olvasom, tehát Mózes első könyve, 4. rész, 10. verse. Monda pedig az Úr, mit cselekedtél? Tudnélik, Isten Káinhoz beszél. Mit cselekedtél a te atyád fiának vére? Kiállt hozzám a földről. Tehát ez egy szimbolikus kifejezés, amely azt jelenti, hogy nem a vér kiált, hanem egyszerűen egy ártatlan ember élete szinte kiált, hiszen a halott már nem tud kiáltani, de Isten úgy mondja, hogy mintha a vér kiáltana a földről, mert a vér kifolyt a földre. De még mindig nem kaptunk egészen választ arra, hogy hogyan is van ez, hogy lélek, és a lélek az oltár alatt van. Kérem, hogy lapozzunk Mózes 5. könyvéhez. Ebben a könyvben van egy különleges szakasz, amely választ ad nekünk erre a problémánkra. Mózes 5. könyvéhez lapozunk, és onnan a 12. fejezetből a 16. verset olvasom először. Ez a 200 és 201. oldalon található a Biblia elején. Mózes 5. könyve 12. rész 16. versét, majd a 23. 24. versét olvasom. Csak hogy

hogy a vért meg ne egyétek. A földre öntsd azt, mint a vizet. És most olvasom a 23. 24. verset ugyanebből a fejezetből. Csak hogy abban álhatatos légy, hogy a vért meg ne egyed. Mert a vér az a lélek. Azért a lelket a hússal együtt meg ne egyed. Meg ne egyed azt, a földre öntsd azt, mint a vizet. Tehát nem kell találgatnunk, mert itt nagyon világosan megvan, hogy a vér maga a lélek. Tehát a vér mintegy kifejezi az emberi életet, vagy az emberi lelket. Amikor a lélek kiállt az oltár alól, az azt jelenti, hogy úgy hal meg az a személy, mint az áldozati állat meghal, mert az állat vérét az oltár alá kellett önteni. És innen kiállt föl Istenért, hogy álljon bosszút, mert ha az Isten igazságos, akkor bosszút kell állnia. És ahogy láttuk a Jelenések könyve 19. fejezetéből, végül Isten bosszút is áll. Ezután nézzük még a 6. pecsét feltörését, amelyről csak röviden szeretnék szólni. Visszatérünk a Jelenések könyvéhez, és egy kis türelmet kérnék. A Jelenések könyve 6. fejezetéhez, ha térünk, ez a 291. oldalon található. Nézzük a 6. pecsétet, 12. verstől 17-ig. Azután láttam, amikor a 6. pecsétet felnyitotta, hogy ímé nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lő, mint a vér. És az ég csillagai a földre hullának, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcsét, amikor nagy szél rázza. És az ég eltakarodik, mint amikor a papírtekercset összegöngyölítik, és minden hegy és sziget helyéből elmozdítaték, és a földnek királyai, és a fejedelmek, és a gazdagok, és a vezérek, és a hatalmasok, és minden szolga, és minden szabad elrejtik magukat a barlangokba, és a hegyeknek kősziklájába, és mondának a hegyeknek, és a kőszikláknak, esetek mirejánk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától. Mert eljött az ő haragjának a ma nagy napja, és ki állhat meg. Na úgy tűnik, mintha ennél a 6. pecsétnél már nem annyira földi eseményekről lenne szó, mint inkább valami kozmikus katasztrófákról. Azt olvassuk, hogy nagy földindulás lőn először, azután a nap feketévé lett, utána a hold, mintha vérszínű lenne, utána, mintha az ég eltakarodott volna, azután meg minden hegy meg sziget elmozdítaték. Történt ilyen már valamikor az emberi történelem során? Hát így, ilyen sorrendben és ilyen alapossággal még soha. De volt valami a múltban, több mint 200 évvel ezelőtt legalábbis, amely az akkori világot nagyon megrázta. 1755-nél vagyunk, amikor is volt a nagy lisszaboni földrengés. Akik a történelem könyvekből ezt ismerik, nagyon jól tudják, hogy az a földrengés bár Lisszabon városát pusztította el, és állítólag 6 perc alatt kb. 60 ezer ember halt meg, mert az egész partszakasz besüllyedt. Ugye a föld kéregnek bizonyos mozgásai vannak, és ennek következtében a part szakasz, ahol a város feküdt, egyszerűen elsüllyedt. 6 perc alatt 60 ezer ember. De olyan nagy kiterjedésű volt a földrengés maga, meg ezek a mozgások, hogy Afrikának a déli részén, sőt Dél-Amerikában és Közép-Amerikában is érezték. Tehát szinte, mintha az egész bolygót körüljárta volna valamiféle mozgás. Ez tehát 1755-ben történt. De nem sokkal később, 1780-ban volt egy különleges jelenség, amely úgy vonult be a történelembe, hogy a sötét nap. Egy szokatlan, váratlan napelsötételés volt. Azután jött egy harmadik dolog, 1833-ban, egy nagyméretű meteorhullás, vagy csillaghullás, ahogy egyszerűbben mondjuk, de ez lényegében egy meteorzápor volt, amely akkor elérte a Földünket, illetve a Föld a pályáján áthaladt egy ilyen meteorzónán, és attól számítva 33 évenként a Föld áthalad egy ilyen zónán, de soha nem találkozott a Föld annyi meteorral, mint éppen akkor. Na most ez azért különös, mert az 1700-as évek vége felé, az 1800-as évek elején elindult egy világméretű nagy mozgalom, amelyet úgy nevezünk, hogy advent mozgalom. Na, ennek a tagjai hittek abban, hogy Jézus nem sokára eljön.
Körülbelül azokat a kérdéseket tették fel, amelyekről itt olvastunk a Jelenések könyve 6. fejezete végén. Hogy eljött az ő haragjának nagy napja, és ki állhat meg? Na vajon ki állhat meg? Hát erről fogunk tanulni majd a következő alkalmakon, hogy ki állhat meg, és hogyan állhatunk meg. Én nagyon megköszönöm a türelmüket, és hogy ezt így elviselték, de a Jelenések könyve egyik legbonyolultabb része ez, a négy lovasról szóló rész. Ennél bonyolultabb már csak a trombiták lesznek, megmondom előre, meg lesz még egy néhány bonyolult rész, amennyi egy kicsit nagyobb türelemre van szükségünk. Lehet, hogy több bibliai verset kell elolvasnunk, de úgy gondolom, hogy amit elolvastunk, az világossá tette azt, hogy itt a különböző szimbólumok néha egészen mást jelentenek, mint amire első olvasásnál gondolhatunk. Szeretném megköszönni még egyszer a türelmüket, figyelmüket, és kérem, hogy hajtsuk meg a fejünket most egy imádságra. Ó, drága Jézus, köszönjük néked ezt a tanulmányt. Köszönjük a pecséteket. Köszönjük azt, hogy neked volt hatalmad, hogy ezeket elindítsd, hogy feltörd, és hogy az evangélium először csodálatos módon terjedt ezen a földön. De megköszönjük néked azt is, hogy rávilágítottál a bukásokra, a tévedésekre, azokra az átkokra, amelyeket az ember sokszor önmaga hozott a maga életére. De köszönjük, hogy végül ott lehet a győzelem reménysége is, hiszen a Jelenések könyve további szakaszai elmondják azt, hogy hogyan állhatunk meg majd ama napon. Kérünk, hogy mindannyiunkat készíts fel majd arra dicső napra, amikor te megjelensz az ég felhőjében, és mindannyian megállhassunk előtted. Így hallgass meg imádságunkat kegyelmedből. Amen.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr,

0: Kedves hallgatóink! Mai adásunkban még egy pillantást vetünk a Filippi beliekhez írt levél második fejezetére.
1: Krisztus példája, engedelmessége a kereszt halálig.
2: Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömemet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal, különnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére.
1: Az üdvösség munkálása félelemmel és rettegéssel.
2: Ezért tehát, szeretteim, ahogy a mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most, távol létemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába és nem fáradtam hiába. Sőt, ha italáldozatul kiöntetem is, a hitetekért bemutatott áldozatban és szolgálatban örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal. De ugyanígy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt.
1: Timóteus és Epafroditosz elküldése.
2: Remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteust hamarosan elküldhetem hozzátok, hogy én is megnyugodjam, miután megtudtam, mi van veletek. Mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval. De ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apjával a gyermek, úgy szolgált velem az evangéliumért. Remélem tehát, hogy őt azonnal elküldhetem, mihelyt meglátom, hogyan alakulnak dolgaim. De bízom az Úrban, hogy magam is hamarosan elmegyek. Szükségesnek tartottam azonban, hogy visszaküldjem hozzátok Epafroditosz testvéremet, munkatársamat és bajtársamat, akit ti küldtetek, hogy szükségemben szolgálatomra legyen, mivel vágyódott mindnyájatok után, és nyugtalankodott, mert meghallottátok, hogy megbetegedett. Meg is betegedett halálosan, de az Isten megkönyörült rajta, sőt nem csak rajta, hanem én rajtam is, hogy szomorúságomra szomorúság ne következzék. Hamarabb elküldöm tehát, hogy viszont lássátok és örüljetek, és hogy én is kevésbé szomorkodjam. Fogadjátok az Úrban teljes örömmel, és becsüljétek meg az ilyeneket, mert Krisztus ügyéért került közel a halálhoz, amikor életét kockáztatta azért, hogy helyettetek szolgáljon nálam.
0: A 12. és a 13. versében a következőket olvashatjuk. Annak okáért szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. Mert Isten az, aki munkálja bennetek, mind az akarást, mind a munkálást jókedvéből. A 12. versben levő annak okáért szóval Pál érzékelteti, hogy Krisztus engedelmes önmegtagadó élete, amelyről az 5-től a 14-ig terjedő versek alapján egy héttel ezelőtti adásunkban szóltunk, legyen a keresztény ember példaképe. Így kapcsolódik a 12. vers gondolata az 5. versnek a gondolatához, amely úgy kezdődik, hogy az a gondolat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is. Az apostol reménye az, hogy az üdvözítő példája arra serkenti levelének olvasóit, hogy örömmel engedelmeskedjenek és munkálkodjanak együtt üdvözítőjükkel, amikor másokért munkálkodnak, a gyülekezeten belül és a gyülekezeten kívül. Külön figyelmet érdemel a szerelmeseim szó, mint megszólítás. Modernebbül kifejezve úgy hangzik, hogy szeretteim. Ez a görög ágápéval áll kapcsolatban. Tehát, akár a szülők és gyermekek, akár a testvérek bensőséges viszonyát tartjuk szem előtt, sem az egyik, sem a másik esetben nem az érzelmi vagy a húsvér viszonyulás a döntő. Az ige azt emeli ki, hogy a szeretettek egyfelől a Krisztus által szerzett, ingyen való, érdem nélküli kegyelmi közösségben vannak Istennel, tudnélik az ágápé alapján, s másfelől ugyanennek a szeretetnek az aranyszálai kapcsolják őket, mind az apostolhoz, mind egymáshoz. A szerettei megszólítás a bensőséges testvéri kapcsolatot fejezi ki, szülők és gyermekek, valamint a testvérek között van az igazi helye. Mint hogy a gyülekezeti közösség épp oly bensőséges, mint a családi közösség, a szeretteim szó elterjedt megszólítássá vált az őskeresztény közösségekben. Szeretettek a Filippi beliek, mert az apostollal együtt Jézus Krisztusban, az ő nagy családjában vannak, ahhoz tartoznak. Miután a Filippi beliekhez írt levél írója nagyra értékeli a címzetteknek múltbeli engedelmességét, arra kéri őket, hogy távollétében is tanúsítsák ugyanazt a magatartást. Ha csak az apostol jelenléte, személyi varázsa vagy vezető szerepe volna az indítórugó, bármit is vinnének véghez, kevés értékkel bírna. A személyekre alapozott engedelmesség személyeken áll vagy esik. Ugyanakkor nincs élet abban a gyülekezetben, ahol a lelki pásztor önmaga köré gyűjti a tagokat, és nem Krisztus mellé és Krisztus elé. Ilyen esetben beszélhetünk a pásztor iránti rokonszenvről, de nem beszélhetünk engedelmességről. Az igazi engedelmesség csak ott tapasztalható, ahol a hívők közössége Jézus Krisztusra tekint. Így a gyülekezet valóban engedelmeskedik mennyei urának úgy a lelki pásztor jelenlétében, mint annak távollétében. Pál apostol még arra is hint, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. Az itt említett félelem magában foglalja a gyermekek tiszteletét a szülők iránt, az állampolgárok engedelmességét a hatóságok iránt. Az istenfélelem szónak is a jelentősége ugyanaz, tisztelet és engedelmesség Isten iránt. Az istenfélelmet a Szentírás a bölcsesség kezdetének is nevezi. A félelem szó mellett a Filippi beliekhez írt levél második fejezetének, a 12. versében megtalálható a rettegés szó is, ami a félelem fogalmát aláhúzza és nagyobb erőre emeli. Pál apostol arra buzdítja a Filippi beli hívőket, hogy félelemmel és rettegéssel vigyék véghez üdvösségüket. Azonban ezzel nem a cselekedetek általi üdvösséget tanítja. Az üdvösség kegyelem által, hitből van. De a kegyelem a jó cselekvésére ösztönöz és erőt is ad erre. Azt olvastuk, hogy Isten munkája bennünk, mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből. Ez az igevers folytatása az előzőnek. Azt üzeni általa Isten, ne higgyük azt, hogy a mi véges emberi erőfeszítésünktől függ a mi üdvösségünk. Mert Isten az, aki elvégzi bennünk a maga munkáját. Neki tulajdonítható az, ha cselekedni akarunk, félelemmel és rettegéssel. Az akarást Isten ébreszti fel az emberben. Saját akaratunk Isten nélkül egészen más irányba vinne vagy vezetne. Az Úr nem csupán az akarást, de a cselekvést is munkálja bennünk. Az ő segítsége nélkül képtelenek volnánk megmaradni az üdvösség útján. Emlékezzünk Jézus Krisztusnak a ma szavaira, amelyet tanítványaihoz intézett a János evangéliuma 15. fejezetének az 5. versében. Mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. De olvassuk a továbbiakban Filippi beliekhez írt levél 2. fejezetének a 14-től a 16-ig terjedő verseit. Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek, hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei, az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, ki között fényletek, mint csillagok a világon. Életnek beszédét tartván elébük, hogy dicsekedhessen majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába. A mindeneket szó kifejezi Isten igényeinek és elvárásainak az egyetemességét. A hívő ne éljen kétszínű életet. A megtérésnek ki kell terjednie az élet minden területére, annak legapróbb, sőt, emberi szem számára a legelrejtettebb részleteire is. A mindenekbe szóba beletartozik a szorosabb értelemben vett Isten tisztelet és a világban folytatott életmód is. A zúgolódás akkor lép fel, ha valami nem tetszik. Azonban ez a magatartás nem méltó a hívő emberhez. Úgy kell engedelmességet tanúsítanunk keresztény életünkben, hogy a zúgolódás ne legyen jelen az Istennel és testvéreinkkel való kapcsolatainkban. Ugyanilyen mértékben el kell tűnnie a versengésnek is, azaz a széthúzásnak, viszálynak, konkurenciának, rivalizálásnak a gyülekezet életéből. Isten munkálkodásának eredményeképpen a keresztények fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei. Ilyenekké válnak, ha bíznak benne. Ezt a folyamatot nevezzük megszentelődésnek. Krisztus a történelem során mindig éppen azt a szintet várt el népétől, mint amit ebben az utolsó időben is elvár tőlünk. A keresztényeknek minden területen a lelki fedhetetlenség állapotára kell törekedniük. Pál bemutatja minden keresztény célját, azt a célt, amit Isten bennünk lakozó kegyelme által elérhetünk, itt a földön, ebben az életben. E magatartással kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a keresztény legyen fedhetetlen, az indítékokat illetően pedig még Isten mindent látó szem előtt se tűnjön fel gonoszsággal, vegyes indíték. Ilyen életet élve Krisztus követői fénylenek az Istentől elfordult világban, mint valami csillagok. Jézus Krisztus erről azt mondta a hegyi beszédben, úgy fénylik a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Mit jelent az életnek beszédét tartván elébük a 16. vers elején? Elsősorban a hívők ragaszkodnak az élet beszédéhez, amit a Filippi beli és a mindenkori keresztények megismerhetnek az ige hirdetése és olvasása során. Ehhez kell ragaszkodniuk, más szavakkal soha ne térjenek el tőle. Azonban az életnek beszédét nem csak így módon kell mások elé tartani. Nem csupán élni kell azt a mindennapi életben, de szólni is kell. El kell mondani másoknak is, akik hajlandóknak mutatkoznak meghallgatni azt. Ha ez valósággá válik a Filippi beli keresztények életében, Pál apostol elmondhatja, hogy fáradozása érettük nem volt hiába való. A kísértés jöhet, mint a fény mellett az árnyék, de a Krisztus napjára való tekintés épp azt hozza magával, hogy a kísértést elnyeli a hit, mely kiküszöböli a kételkedést. Tehát nincs hiába való futás. A Filippi beliekhez írt levél 2. fejezetének, a 17. és a 18. versében a levélírója újra ír arról, hogyan végződhet fogsága. De ha kiontatom is ital áldozatként a ti hitetek áldozatánál és papi szolgálatánál, mégis örülök, és együtt örülök minnyájatokkal. azonképpen ti is örüljetek, és örüljetek együtt velem. Tehát Pál gondolt arra a lehetőségre, hogy halálra ítélhetik, és vére ki lesz ontva, mint italáldozat. A mártír halálról feltételes módban ír. A Filippi beliekhez írt levél első fejezetének a 24-től a 26-ig terjedő verseiben hangot ad ama meggyőződésének, hogy mégis életben maradhat, ami azonban nem zárja ki a vértanúságot. Calvin arra hívja fel a figyelmet, hogy a régiek áldozattal pecsételték meg a szövetségeket. Így az apostol halála az Isten és a gyülekezet közötti szövetségnek lenne a pecsétje. Amiként az italáldozat nem önmagáért megy végbe, hanem azokért, akik áldoznak, ugyanígy az apostol halála is a gyülekezetért történne. Amikor azt írja, hogy kész vállalni akár a mártír halált is testvéreiért, ez nem okoz neki szomorúságot, mert sem a mágia, sem a hóhérbárgya, sem a vérszomjas vadállatok nem tudják megakadályozni őt abban, hogy az igazak feltámadásában és az örök életben neki is része legyen. Ezért tudta elmondani, nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Amikor arra bátorítja levelének címzettjeit, hogy esetleges vértanúsága és az elválás ne okozzon nekik bánatot és gyászt, kimondatlanul is arra akarja emlékeztetni őket, hogy az újra találkozás lehetősége Krisztus visszajövetelekor valósággá válik. A Filippi beliekhez írt levél második fejezetének, a 19-től a 24-ig terjedő verseiben az apostol reméli, hogy nem sokára elküldi hozzájuk Timóteust. Két céllal teszi ezt, hogy saját magát megvidámítsa, továbbá, hogy erősítse a gyülekezetet. Timóteus jelenléte fel fogja idézni bennük a régi emlékeket, azokat az időket, amikor Pál és Timóteus, Szilász és Lukács közöttük voltak és munkálkodtak, a gyülekezet alapítása és megerősítése végett annak céljából. Hogyan vidíthatta fel Pált Timóteusnak Filippibe küldetése? A lelkipásztort megörvendezteti, ha jót hall gyülekezetéről. Tehát Pál azt remélte, hogy jó híreket fog hallani Timóteus útján, aki majd visszatér hozzá, és elmondja neki a Filippiben látottakat, hallottakat, tapasztaltakat. Az apostol úgy említi őt, mint legjobb munkatársát. Nem azt írja, hogy egyáltalán senki sincs olyan munkatárs, mint Timóteus, aki Timóteussal egyenlő lelkületű volna, hanem közvetlen környezetében, azaz fogsága a városában nincsen ilyen munkatársa. Timóteuson kívül sokan csak a maguk érdekeit tartják szem előtt, a maguk hasznát. Velük ellentétben Timóteus a múltban is kipróbált hittel vitte előre az evangélium zászlaját. Filippiben olyan hűséget tanúsított Krisztus és Pál iránt, amilyen tanúsíthat a szerető gyermek az ő szerető édesatja iránt. Ezzel az ajánlással nem csak arra akarja inteni az apostol a Filippi belieket, hogy fogadják Timóteus testvéri szeretettel, hanem egyben bátorítani is akarja őket, biztosítani arról, hogy sokat gondol rájuk, nem feledkezett el róluk, és nem hagyja őket magukra. Újra kifejezi reményét, hogy ő maga is nem sokára meglátogatja őket. Amíg erre sor kerül, még egy munkatársát elküldi hozzájuk, név szerint Epafroditust. Ennek kilétéről nem sokat tudunk. Az egész Szentírásban csak a Filippi beliekhez írt levélben van megemlítve. A levélírója elmondja Epafroditusról, hogy súlyos beteg volt, és csak Isten beavatkozásának, gyógyításának tulajdoníthatóan maradt életben. Betegségének híre elszomorította a filippibeli hívőket. Látogatása gyülekezetükben bizonyára örömöt fog okozni nekik. A 30. vers szerint Epafroditus betegsége a Krisztus ügye miatt következett be. Valószínűleg a túlméretezett erőfeszítések ártottak egészségének. Azonban ő inkább elhanyagolta egészségét, semhogy elmulassza a kötelességét. Nem tűnik ki a Szentírásból, hogy Isten ezt kérte volna tőle, de minden valószínűség szerint elfogadta ezt az áldozatát. Epafroditus számára Krisztus és az ő ügye volt az első. Adja az ég, hogy ez legyen az első, ami számunkra is.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könnyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hívni.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

0: Igen, morzsa.
1: Szeretettel köszöntelek mindannyiatok a drága testvéreim ezen a szombat délelőtti alkalmon, amikor szeretnék veletek együtt tanulmázni Isten igényéből. Kedves testvéreim, az Úr Jézus segítségével ma délelőtt szeretnék Dániel próféta könyvének első fejezetével foglalkozni. Régen vívódok, és végvényesen elhatároztam, hogy Isten segítségével, amíg élek, addig szeretnék a Dániel próféta könyvét és Jelenések könyvét áttanulni a Szentírásból. Testvérekkel, mert olyan hatalmas igazságok vannak benne, amit az ember el se tud képzelni. Bátorításul szeretnék hozni 2-3 idézetet Ellen Goldwhite-tól. Ha őszintén imádkozó lelkülettel tanulmányozzuk Dániel és Jelenések könyvét, jobban megértjük az utolsó napok veszedelmeit, és jobban felkészülünk az előttünk álló munkára. Kedves testvéreim, ha foglalkozunk ezzel a két könyvvel, mert a Dániel próféta könyve az Ószövetségi Szentírásban, Jelenések könyve az Újszövetségi Szentírásban, két olyan profétikus könyv, amely földünk történetének záró szakaszával foglalkozik. A másik idézet, azok, akik erejüket Isten szavának, különlegesen az utolsó napok proféciájának tanulmányzására szentelik, fontos igazságok felfedezésének jutalmát kapják. Az Új Szövetség utolsó könyve tele van megértésre váló igazságokkal. Kedves testvéreim, én magam is újjoggal átélek sok mindent, ahogy készülök és tanulmányozom. Most Dániel próféta könyvét, és amikor befejezzem veletek is Dániel próféta könyvét, akkor tovább fogjuk tanulmányozni János mennyei jelenések könyvét. Ha van Bibliátok, és hogyha van a melegben kellő erőtök hozzá, akkor lapozzuk fel a Bibliát Dániel próféta könyvénél. Dániel próféta könyvének az első részéből csak az első két verset olvassuk. Kedves testvéreim, akinek van Bibliája, az keresse a kérdésre a választ. Mi a kulcsszó ebben a két igében? Akinek pedig nincs, az pedig hallásból keresse, mi a kulcsszó. Olvasom Dániel próféta könyvének első részéből az első két verset. Jojákim Júda király uralkodásának harmadik esztendeiben Nabukodonozor a babiloni király Jeruzsálemre jött és megszállta azt. És kezébe adá az Úr Jojákimot, a Júda királyát, és az Izrael háza edényeinek egy részét, és vivé azokat Sinár földjére, az ő istenének házába, és az edényeket betevé az ő istenének kincses házába. Mi a rendhagyó, mi a különleges a két igében? Melyiket gondoljátok, hogy a kulcs szó, a legfontosabb szó? Tessék? Na most nagyon szépen köszönöm. Kedves testvéreim, nem megdöbbentő ez a kijelentés, hogy Isten felhozza Nabukodonozor királyt saját népe ellen, és Isten kezébe adja az ószövetségi választott népét egy pogány király kezébe, hogy fogságba vigye. Nem különleges ez? Talán először felteszik a kérdést, milyen Isten az, aki ilyet tesz, hogy a saját népét fogságba vitteti egy pogány uralkodóval. Ez az első és nagyon fontos dolog. Egy-egy mondatban szeretném megfogalmazni a négy dolgot, amit szeretnék Isten segítségével Dániel próféta könyvének első fejezetéből áttanulni. Miért adja Isten Izrael népét a pogány király kezébe, hogy fogságba vigye a saját népét? Második, miért volt szükség a négy héber ifjú nevének megváltoztatására? A harmadik gondolatkör, vagyis igazság, amire szeretném felhívni figyelmeteket, ez a nyolcadik versben található az elfűség, és az elfűségért való áldás, amiben részesült a négy héber ifjú. ezek olyan mérföldkövek, amelyekre szüksége van minden mennybe készülő embernek. Mi a különös még az mellett, hogy Isten Nabukodonozor király kezébe adta a saját népét? Az egész témakört ezt így megfogalmazni, hogy Babilon legyőzi Jeruzsálemet. Tudjuk, hogy a Babilonnak a Biblia elejétől az utolsó könyvig végighúzódik, és Babilon mindig Isten népének ellenségét mutatja be. Jeruzsálem pedig mindig Isten hűséges gyermekeinek és az Isten imádatnak székhelye, sőt, még az új Jeruzsálemről is beszél Jelenések könyve 21. része, hogy az új Jeruzsálem lesz a lakhelye a megváltottaknak, amiben Isten segítségével hiszem, hogy mindannyian oda készülünk, és az új Jeruzsálembe jövünk le a mennyből a földre, hogy aztán végérvényesen itt lakjunk. Azonban visszatérve a felolvasott ige szakaszhoz, először szeretnék, kedves testvéreim, elmondani egy pogány gondolkodást. A pogányok úgy gondolták, és azt hitték, hogy amikor két ellenséges hadsereg egymással harcol a földön, például a babiloniaiak és az izraeliták harcolnak egymás ellen, akkor az ő istenük az égben harcol egymás ellen. És az, hogy itt a földön melyik hadsereg fog győzni, az attól függ, melyiknek az Istene győz az égben. Ez pogány gondolkodás, ez nem bibliai gondolkodás. Nabukodonozor legyőzte Jeruzsálemet, mint pogány ember, pogány ország uralkodója. Miről győződött meg? Kinek az Istene az erősebb? A babiloniak istene, vagy az izraeliek istene? Miért? Mert a babiloniak istene az égben legyőzte az izraeliek istenét, és ezért győztött Babilónia Jeruzsálem felett. Kedves testvéreim, micsoda szégyen volt ez Izrael népe élettörténetében. Valóban legyőzte a pogány nem létező Isten az élő Istent, az Izrael istenét? Nem. Ez valótlan. Azonban, hogy kifejezze Nabukodonozor király ezt a meggyőződését, figyeljük meg, mit visz magával a foglyokon kívül Jeruzsálemből. Az Isten háza edényeinek egy részét. Figyeljük meg ezt a háromas kijelentést a Bibliában, a második vers közepétől olvasom, és vivé azokat Sineár földjére, ahol Babilónia volt, és az Istenének házába, és edényeket bevivé az ő Istenének kincses házába. Az élő Isten templomából arany ezüst edényeket elvitte, és hová helyezte? A saját pogány Istenének kincses házába. Ezzel is kifejezte azt, hogy az ő Istenük, a pogány Isten, a nem létező Isten legyőzte az élő Istent. Az izraeliek istenét. Micsoda tragédia. Vessünk fel egy másik kérdést. Miért adta Isten Nabukodonozor kezébe a saját népét, az ószövetségi Izrael népét, hogy elvigye magával a fogságba? Mi volt az oka? Ha időben elhelyezzük, akkor mintegy 1500 évvel Jézus Krisztus születése előtt vezette ki Isten Izrael népét az egyiptomi fogságból. Azóta elmúlt körülbelül odavetőleg 900 esztendő. Küldöttet, prófétát küldött egyik, hát a másika után is figyelmeztette Izrael népét, hogy az élő Istennek szolgáljon. Sikeres volt-e a próféták munkája az Ószövetségben? Sajnos nem. 900 évig Isten küszködik a saját népével, hogy Istenhez térjen. Nem sikerült. Isten az ő minden tudásában tudta és látta azt, hogy az ő népe, aki hol az egyik pogány istent, a Baát, az Astarótot, az ég királynőjét, a Tamúzt, hol az egyiket, hol a másikat imádta. Isten az ő minden tudásában látta azt, ha kivezeti, elviszi, elviteti Babilonba Nabukodonozorral az ő saját népét, ott Babilonban kigyógyulnak a bálványimádásból. Tudjátok, hogy mi a különös? Ha olvassuk azoknak a prófétáknak az írásait, könyveit az Ószövetségi Szentírásban, akik a babiloni fogság után éltek és dolgoztak Izrael népe között, abból azt tudjuk, hogy valóban azt, amit Isten nem tudott a prófétái által elérni, hogy elforduljon Izrael népe a bálványimádástól, azt Isten elérte a babiloni fogságba. Miért? Mert miután a 70 éves rabság elmúlt, és visszahozta Isten a babiloni fogságból az ő népét, soha többet Izrael népe nem esett bálványimádásba. Most akkor fogalmazzuk meg mindazt, amit eddig átgondoltunk, egy mondatba. Miért hozta fel Isten Nabukodonozor királyt Jeruzsálem ellen, és miért adta Isten saját népét a babiloni fogságba és Nabukodonozor kezébe? Azért, mert elfűtlen volt. A szép szó, Istentől küldött üzenet nem ér semmit. Kedves testvéreim, ki vagyunk-e mi téve ennek a veszélynek? Halljuk az ígét, de fejünkbe húzat van. És tanuljuk meg, ne várjuk meg ezt. Izrael elfűtlenségért került Izrael népe a babiloni fogságba. És amikor beszéltünk, hogy az Isten házából elvittett edényeket, akkor Esdrás próféta beszámol, hogy nem néhány edényről van szó. 5400 edényt vitt el. Ki tudja, hogy hány szekéren arany és ezüst edényeket, honnan tudjuk? Azért, mert amikor olvassuk Esdrás próféta könyvét, és Esdrás ideje alatt kezdett Izrael népe visszatérni a babiloni fogságból, akkor Círus király elrendeli, hogy mind az 5400 darabot vigyék vissza Jeruzsálembe. Ez az első dolog, amire szeretnék tartani figyelmeteket. Ha olvassuk a harmadik verset, a harmadik versben azt találjuk, és mondá a király Aspenáznak, az udvarmesterek fejedelmének, hogy hozzon az Izrael fiai közül és királyi magból való s előkelő származású ifjakat. Ki volt a négy héberi fiú? Királyi magból és előkelő fiatalok voltak, akiket a szüleik odahaza megtanítottak az Istenfélelemre. Honnan tudjuk ezt? A további leírásból. Ezekből a hűséges királyi sarjak leszármazottaiból akarta a király, hogy káldeusi papok legyenek, és visszaküldje őket Izraelbe. Úgy, mint ahogy a törökök csinálták Bosznia-Hercegovinából, elvitték a gyerekeket Törökországba, átnevelték, valamikor történelembe tanultuk, és janucsárokként visszaküldték, hogy neveljék át a bosnyák népet mohamedán vallásra. Azonban figyeljük meg, hogy a neveltetésük, hogy ők pádus papok és a pogány istenek szolgálatát képviseljék és tanítsák, ezen az úton, ennek a célnak az elérésében mi volt az első pont? Megváltoztatták a négy héber ifjúnak nevét. A legismertebb a négy héber ifjú között Dániel. Úgy gondolom, hogy Dániel névnek a jelentését mindannyian tudjuk. Mit jelent a Dániel név? A Dániel név, ahogy itt látjuk, feljegyezve, Isten az én bírám. Most képzeljük el, bármikor megszólították Dániált héber nyelven, mit hallott? Isten az én bírám! Isten az én bírám! Mivé változtatta? Olvassuk el ezt a hetedik versből mind a négy héber ifjúnak névváltoztatását. És az udvarmesterek fejedelme neveket ad a nékik, tudnélik, elnevezi Dániel Baltazárnak, Anániás Sidráknak, Misáelt Misáknak, Azáriást Abednegónak. Mind a négy héber neve eredetileg el lett törölve, és új neveket kapott. Az előbb említettük azt, hogy Dániel azt jelenti Isten az én bírám. Dánielt elnevezték Baltazárnak. A Baltazár névnek a jelentése a babiloni főisten oltalmaz téged. Képzeljétek el, a babiloni főisten oltalmaz téged. Bármikor szólították Dánielt, hogy Baltazár, mit hallott? Babilon főisten oltalmaz téged. Én most csak felsorolom, mit jelent a névváltoztatás. A második, akiről itt olvasunk, Ananiást megváltoztatták Sidrákra. Ananiás annyit jelent héberül, hogy a Jahve kegyelmez, az Isten kegyelmez. Bármikor szólították, mit hallott? Isten kegyelmez. És most megváltoztatták Sidrákra, ami egészen mást jelent, Akú Sumer holdisten rendelése. Teljesen ki akarták tudatukból törölni ezeknek a fiataloknak az Isten tudatot, az Isten jóságát, az Isten szeretetét és az Isten kegyelmét. Harmadik, aki itt megvan említve, Misáel, és Misáknak keresztelték el. A Misáel szó a Mikáel héber szónak az azonos jelentése, amit mi magyar Bibliánkban is megtaláljuk, a Mihály. A Mikáel szó mit jelent? Ki olyan, mint Isten. Ki olyan, mint Isten. Most képzeljétek el, Misáelt bármikor szólították, mit hallott? Ki olyan, mint Isten? Megváltoztatták a nevét, és itt azt olvassuk, hogy Misáelt Misáknak nevezték el. A Misák ki olyan, mint Akú, a Sumer holdisten. Teljesen kitöröltek belőlük mindent. És a negyedik név, Azáriás, Abednegónak nevezték el. Azáriás héberül annyit jelent, hogy a mindenható Isten megsegít téged. Képzeljétek el, akármikor szólították, a mindenható Isten megsegít téged. És átváltoztatják Abednegónak, te Nabú, a bölcsesség Istennek szolgája vagy. A Nabú, bölcsesség Istennek szolgája vagy. Kedves testvéreim, megváltoztatták a négy héber ifjúnak nevét, de mit nem tudtak megváltoztatni? Jellemüket. És Istenbe vetett hitüket. Kedves testvéreim, mondhatnak és nevezhetnek bennünket, ahogy akarnak az emberek, de hogyha hűségesek vagyunk Istenhez, akkor jellemünket nem változtathatják meg. Tudjátok, hogy a Bibliában is van névváltoztatás, két névváltoztatásról is olvasunk, csak mind a kettőt Jézus változtatta meg. Talán az ismertebbet veszem alapul, kiváltoztatta meg a Simon apostolnak a nevét Péterre. Jézus változtatta meg. És mit jelent a Péter név? Mert megvan a jelentése a név, bibliai neveknek. Mit jelent a Péter név? Kavics, kő, darab, guruló kő. Semmiféleképpen sem szikla, hogy tanítják azt. Mert a Petros, az kavics, kő, darab, guruló kő, a Pétra a kőszikla, és ez a Pétra nem más, mint Jézus Krisztus. De mi volt Péternek eredeti neve? Az előbb mondtam. Simon. Tudjátok, hogy mit jelent a Simon név? Meghallgattatott. Meghallgattatott. És ami különös, hogy Jézus Krisztus kínszenvedése előtt, amikor Péter kiment a harmadik tagadás után Gecsemáné kertjébe sírva, akkor tért meg. És a feltámadás után János Evangélium a 21. részében, a 15-16-17. Versben Jézus háromszor kérdezi Pétert, Péter, szeretsz engem? Így kérdezi? Nem így kérdezi. Azt mondja, hogy Simon Jónának fia. Miért nevezi Simonnak Pétert Jézus Krisztus feltámadása után? Hát nem ő változtatta meg Péterre a nevét, a Simon nevet? Miért nevezi Jézus Simon Jónának fia? És nem azt mondja, hogy Péter Jónának fia. Azért, mert Péter akkor már megtért ember volt. És Jézus visszaadja neki a Simon nevet, Most ne haragudjatok, hogy visszakérdezem, mit is jelent a Simon név. Ki mondta ezt, hogy én imádkoztam érted, hogy idővel, amikor majd megtérsz, az én juhaimat legeltest. Ki mondta ezt Péternek? Jézus Krisztus a Getsemáné kertjébe vezető úton, az utolsó vacsora után. Meghallgattatott. Én imádkoztam. És megtért emberként úgy nevezett Simon. Olvassuk el a 8. verset. Ez a 3. része a mai emlékedésünknek. De Dániel eltökélte az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és borral, amelyből az iszik vala, és kéri az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. Miről van itt, kedves testvéreim, szó? Először is gondolkodjunk a tartalomról. Kik voltak Dániel, Sidrák, Misák és Abednego? Rabszolgák. És ők elhatározzák mind a négyen, hogy nem fertőztetik meg a királynak az ételével. Ez a döntés, tudjátok, mit jelent? Elolvasom. A 4. Biblia kommentárban Ellen Gould White ezt mondja. Dániel és társai nem tudták, mi lesz döntésük következménye. Lehet, hogy életükbe fog kerülni. Mégis eltökélték, hogy a szigorú mértékletesség egyenes ösvényét fogják taposni a laza, erkölcsi, babiloni udvarban. Mivel volt egyenlő az ő döntésük? A halállal. Melyiket választották? Az elfűséget, vagy az elveknek taposását? Életük árán. Kedves esvéreim, én azt mondom, hogy megéri. Megéri elfűnek lenni. Mert itt az egész első fejezet két dologról beszél. Izrael azért kerül rabságba, mert elfűtlen volt, Isten azért tudja megáldani a 4 héberi fiút, mert elfű volt. Elmondok egy személyes tapasztalatot. Skopjéban szolgáltam a hadsereget 1963-ban, és 63. június 27-én reggöldrengés rázta meg, ahol több mint 3000 ember lelte halálát. A széttakarításon, újjáépítésen fáradoztunk. Minden reggel 3:30-kor keltünk, 4 óra előtt 10 perccel kaptunk egy löttyöt, az volt a reggeli, és egész nap dolgoztunk, és este 5 órakor kaptuk az ebédet. 7 órakor meg a vacsorát. Minden nap dolgoztunk, kivétel nélkül, az a minden nap, a 7 napján. Kisebb munkacsoportokra osztottak, és mindegyik munkacsoportra tettek egy idegen tisztet. A mi munkacsoportunkba is kaptunk egy idegen tisztet. Szombaton reggel, 6 óratájon már helyszínen vagyunk. És a tiszt tart egy beszédet, rövid beszédet, azt mondja, hogy tert eltársak, ti tudjátok azt, hogy Skópjéban fel van állítva a rögtönítélő bíróság, ezt tudtuk. Akit megfogok, hogy nem dolgozik szombaton, azonnal a rögtönítélő bíróság elé állítom. Én 20 pár évesen, egyenruhában, szombaton reggel ott állok a sorba. Választanom kellett. Vagy letaposom a szombatot, vagy vállalom a halált. Az, hogy ma itt állok, tudjátok, hogy melyiket választottam. Csak lehet, hogy nem gondoljátok, hogy melyiket. Ott imádkoztam, és azt mondtam, hogy Istenem, ha eljött a nap, hogy ma letegyem az életemet éretted, akkor ezt vállalom, függetlenül, hogy 20 pár éves vagyok. És akkor megtartotta a beszédet, kezdte az osztást. Hatalmas, hosszú épület volt, 3 bejárattal. Első bejárat, első emelet, 2 katona. Osztotta szét. 30-40-en voltunk körülbelül. Tudnélik, a földrengés következtében nagyon sok vakolat lehullott, azt kellett kitakarítani és az ablakon keresztül kihajigálni. Ez volt az szombati munkánk. Maradtunk még 8-10-en. Fejéhez kapta a katonatiszt, és azt mondja, valamit elfelejtettem. 4 önkéntes kérek. Önkéntes, amikor minden reggel 3:30-kor kelünk. Éhen dolgozunk majdnem egész nap, 5 óráig, akkor megesszük az ebédet, és megyünk aludni, vacsorára el sem mentünk. Lerongyolódva, kifáradva, senki nem jelentkezik önkéntesen. Emelem a kezem, én. Állj félre! Még 3 önkéntes, senki nem jelentkezik. Nincs önkéntes? Nincs. Te is, te, álljatok félre! Többit szétosztotta, odafordult hozzánk, és tudjátok, mit mondott? Eltársak, ti ma semmit nem fogtok dolgozni. Ti lesztek azok, akiket odaállítok az épület 4 oldalához, hogy figyelmeztessétek az embereket, nehogy oda menjenek, hogy a fejükre dobálják a vakolatot. Ez lesz a feladatok. Tudjátok, engemet hova állított? A hosszú épületnek a végéhez, ahol ablak se volt. Ott voltam egész nap. Bajtársaim jöttek, és azt mondták, hogy lehet, hogy ma is te neked szabad a szombatod. Miért volt nekem szabad szombaton ezen a szombaton? Azért, mert választottam a halál és az engedelmesség között. Testvérem, döntöttél-e teljes szívvel Krisztus mellett, vagy csak formálisan? Ezek a férfiak kockára tették életüket, mi nem ehetünk a király ételéből. Még egy idézetet olvasok. Mi történt volna, ha Dániel és társai kiegyeznek a babiloni tisztségviselőkkel, engednek a körülménynek, a nyomásnak és velük együtt esznek és isznak a többiekkel együtt? Mi lett volna a következménye? Egyetlen helytelen lépés további helytelen lépéshez vezethette volna, míg megszakad a kapcsolatok Istennel, és a kísértés hullámai elsodorják ők. Testvéreim, mikor tud Isten segíteni? Ha lazák vagyunk az elvekben, ha megalkodók vagyunk, vagy ha elfűek vagyunk. Ha elfűek vagyunk. Milyen elvekhez legyünk hűek? Az isteni elvekhez. Ha az isteni elvekhez hűségesek vagyunk, akkor számíthatunk Isten segítségére. Van egy történet a Bibliában. Ha jól emlékszem, Mózes 4. könyvének a 14. írja le, Mózes elküld 12 kémet, hogy kémleljék ki Kánaán földjét. És amikor visszajöttek, akkor 10 kém azt mondta, hogy nagyon emberek vannak, óriások vannak, mi nem bírunk megbirkózni velük, azok legyőznek bennünket, nem tudjuk elfoglalni Kánaán földjét. József és Káleb pedig ugyanazt látta, és azt mondja, hogy igen, de velünk lesz az Úr, és az Úr segítségével el tudjuk foglalni. Testvéreim, a 12 kém közül hány ment be az ígéret földjére? József és Káleb, miért? Ha olvasok a Pátrák és a Proféták című könyvben ezt a történetet, akkor ott találunk egy mondatot. Súlyos mondat. Izrael népe az ő hitetlenségével megkötözte a mindenható Isten kezét, és azért nem vihette be őket a Kánaán földjére. Utána még 38 évig vándoroltatta őket a pusztába, míg minden kadviselő ember meg nem halt. Még egy két dolgot szeretnék hozni, drága testvéreim. Miért volt annyira fontos az? Mert itt a szöveg azt mondja, hogy eltökélték a szívükbe, hogy nem fertőztetik meg magukat a király ételével és a borral. Kedves testvéreim, meghoztuk-e mi ezt a döntést? Iszünk-e olyan dolgokat, amelyeket Isten tilt, amely nem egészséges? Legyen az fekete kávé, vagy akármi más. Meghoztuk-e ezt a határozatot? Vagy megalkudunk a nép szokásával, a nemzet szokásával, és mi is beleolvadunk? Azonban itt van még valami, amit szeretnék olvasni, Proféták király című könyv 298. oldala. Azzal is megtagadták volna hitüket, ha csak színlelik, hogy esznek az ételből és isznek a borból. Mert ezáltal a pogányság mellett foglalnak állás Isten törvénye alapelveit elvetik, és meggyalázzák. Dániel azonban nem habozott. Isten jóváhagyása drágább volt neki, mint a legnagyobb földi hatalmasságnak a kegye. Testvérem, kinek a kegyét keresed az életben? Emberekét, vagy Istenét? Dániel és társai Isten kegyét. Drágább volt, mint az élete. Az első hibás lépés további helytelen lépéshez vezet, míg nem megszakad a mennyel való kapcsolat, és elsodorja őket a kísértés. Bármikor olvasom ezt a tanácsot, eszembe jut valami. Szerbül sokkal jobban hangzik, de tudom, hogy sokan nem beszélitek a szerbet, ezért csak elmondom szerbül és lefordítom. A részleges emberekről van szó, és azt mondják, prva csása ide kao slama, a druga veď ide száma. Ami azt jelenti, hogy az első alkoholos pohár olyan, mint a tüske, de a második alkoholos pohár már olyan, mint a szalma, magától csúszik. Testvéreim, ha mi odaadjuk a kisújunknak a hegyét az ördögnek, akkor következő lépésben mit akar tőlünk? Csak a kezünket. És odaadjuk a kezünket, akkor akarja a karunkat. És odaadjuk a karunkat, akkor akarja az elménket. Nem lehet megalkudni. Egy keresztény ember nem teheti sohasem az isteni elveket alkutárgyává. Mert az isteni elvek nem alkutárgya. Ne tegyük ezt soha. Soha ne lépjünk le az egyenes ösvényről azért, hogy az emberek kegyét élvezzük. Dániel és három társa nem így tettek. Van egy ilyen könyv, Életünk és munkánk, ez magyar nyelven létezik, 329. oldaláról hozom. Tökéljük el ma, tehát határozzuk el ma, mint ahogy Dániel és társai tettek Babilonba, hogy elveikhez hívek maradnak, történjen bármi. Testvérem, tudunk-e ilyen határozatot hozni most? Istenem, segíts meg, hogy hű maradjak azokhoz az isteni elvekhez, amely igédben van, történjen bármi. Ha ez a döntés jelen van életünkben, akkor számíthatunk Isten segítségére. És ott, ahol mi semmilyen megoldást nem találunk, Istennek millió megoldása van. Befejezésül az első fejezetből szeretném elolvasni most újból a második versből csak az első mondatot. És kezébe adta az Úr Jojákimot. Ki adta Nabukodonozor kezébe Jojákimot, Izrael királyt és az egész várost? Az Úr. Miért? Mert hűtlen volt Izrael. És most olvassuk a 17. verset. És adta az Isten. Megint ugyanaz az Isten adja. Csak valami mást. És adta az Isten ennek a négy gyermeknek tudományt, minden írásban való értelmet és bölcsességet, Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és álomhoz is. 20. vers. És minden bölcs és értelmes dolog, amely felől a király tudakozódik, tízszerte okosabbnak találá őket, a négy héber ifjút, mindazoknál az írás tudóknál és varázslóknál, akik egész országban vannak. Nem csak akik akkor vizsgáztak. Ki adta a négy héber ifjúnak a bölcsességet, és hogy tízszerte okosabbak lettek? Isten. Miért? Mert hűségesek voltak, vagy azért, mert hűtlenek voltak? Kedves testvéreim, most, amikor befejezzük az Isten tiszteletet, vagy most, mielőtt befejeznénk az Isten tisztet, most tudsz egy döntést hozni olyat, mint a négy héberi fiú? El tudod-e imádban magadban mondani, Istenem, segíts meg, ha kell, inkább életemet leteszem, de én segíts meg, hogy hű maradjak hozzád. Hozzuk meg ezt a döntést most. Ebben segítsen Isten az ő kegyelméből. Amen. Amen.

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok, mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és...

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzog szívem.

Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hall csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Kedves nézőink, szeretettel köszöntjük Önöket Bátran a jövőbe című adásunkban. A nevem László Varga Zoltán. Szeretettel köszöntjük azokat is, akik adásunk rádióváltozatát hallgatják a Reménység Hangerrádió kolozsvári stúdiójának adás körzetében a 88,3 MHz-es frekvencián. Isten hozta Önöket is. Tovább lépünk a Végidők titkait kutató beszélgetés sorozatunkban, és szeretném eközben említkeztetni Önöket arra is, hogy beszélgetés sorozatunk, mondjuk így térképe, vagy útmutatója, az Azonos című könyv, Mark Finley könyve, amit szeretettel felkínálunk minden kedves tévénézőnek, magyar nyelven, román nyelven egy hasonló témájú könyvet tudunk fölkínálni, és ezek segítenek bennünket a Szentírás segítségével megérteni és felkészülni azokra az időkre, amelyek megelőzik az Úr Jézus visszajövetelét. És ennek a beszélgetés sorozatnak a mai, imár 9. állomásában szeretném az Önök nevében is szeretettel köszönteni a mi stúdió vendégünket és kedves beszélgetőtársamat, Bala Lóránt, lelkipásztort, Isten hozott a stúdióban.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket, a rádióhallgatókat, köszönöm a meghívást, és remélem, hogy hasznos lesz a mai beszélgetés.
1: Manapság elmondhatjuk azt, hogy egyre nagyobb probléma az emberek számára a magára maradás, az egyedüllét, amit addig nem is igazán érzékelünk, tudatosítunk, ameddig van, mivel elfoglalnunk magunkat, van tevékenységünk, vagy vannak barátaink, akikkel legalább online kommunikálhatunk. De amikor bajban, nehézségben érezzük magunkat, és hiányzik az emberek támogatása, akár együttérzése, akkor arra gondolunk, vajon támaszkodhatunk-e valakire. És hogyha már itt a földi gondjaink és nehézségeink között is úgy érezzük, hogy sokszor közben járó nélkül maradtunk, vajon számíthatunk-e valakire a mennyekben, aki érettünk szóljon egy szót? Egy másik oldalról megközelítve a kérdéskört, amiről beszélünk ma este, egy érdekes szemszögből szeretném feltenni a következő kérdéseket. Vannak olyan várakozások, hogy talán az utolsó időkben a jeruzsálemi templom, ugye a zsidó vallásnak ez az elveszített és azóta is sok vágyakozással felidézett szent helye felépül. Vajon felépül-e, és fog-e sikerülni, vagy van-e egy ennél fontosabb templom, amire a tekintetünket kell szegeznünk, és mit jelent ez számunkra a gyakorlatban? Ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk ma esti beszélgetésünkben, és ha már templomot emlegettünk, induljunk el a templomtól, a jeruzsálemi templom gondolatától a nagybetűs templomig, hogy melyik ez és hol van, ez is kiderül ma este. A jeruzsálemi templom mostanában főleg annak a helye, ugye, mert a templom már régóta, közel 2000 éve hiányzik onnan, sokak érdeklődésére tart számot. A három világvallás, a zsidó, a keresztény és a mohamedán számára is nagy jelentősége van, de vajon miért? És miért akkor a feszültség a három világvallás között a templom és a templomnak a helye miatt?
2: Amint említetted, a zsidóság, a kereszténység és az iszlám számára a templom, vagy a templom hegy, vagy a templom hely különleges jelentőséggel bír. Többen beszélnek öt világvallásról, egyesek hat világvallást említenek, kereszténység, judaizmus.
1: Három érdekelt ebben a helyszínben.
2: Judaizmus és az iszlám három érdekelt, még ide lehet sorolni a hinduizmust, a buddhizmust, vagy a taoizmust, vagy a konfucionizmust, de három érdekelt. Különösképpen ezzel a helyszínnel kapcsolatosan három érdekelt. És hogyha az összes vallást, vagy felekezetet és irázatot összeszámoljuk, utána néztem, körülbelül 4000 vallás és felekezet. Na most
1: lehet válogatni.
2: Azonban a három jelentőség teljes, vagyis fontossági sorrendet, ha fel kellene állítani, akkor beszélnék erről a háromról, judaizmusról, iszlámról és kereszténységről. A templom. Hát a templom, akkor annak megvannak a maga korszakai, maga időbeli felosztásai, miért. Az első templomot, azt, amint tudjuk, a Salamon építette, amelyet Krisztus előtt 586-ban pusztítottak le, Nebukadnezár seregei romboltak le. Így hát következhetett a második templom, a Zorobábellel kezdődően épült újjá a második templom. Majd Nagy Heródes idejében ezt a második templomot ki is bővítették, és ez a második templom Krisztus után 70-ben, lényegében jó lenne elolvasni Josephus Flaviusnak a történelmi lejegyzéseit, ezzel kapcsolatosan ő részletesen beszámol arról, zsidó forrásokból inspiráltan és hitelesen mondom, részletesen leírja, hogy miként tették tönkre több ostrom által a római seregek a második templomot.
1: Na most, tehát gyakorlatilag 3 évig folyt, 68-tól 70-ig, 3 szezonon keresztül az ostrom.
2: Igen.
1: És a templom volt az utolsó hely a városban.
2: Az utolsó bástya, amit bevettek, igen. Ezután jön egy olyan időszak, kőkövön nem maradt semmi. Ezt most meg lehet nézni a templom alapzatának, vagy a várfalának részei látszanak, ahol a siratófalat, ma a zsidók oda mennek imádkozni, és nem csak a zsidók. De nem maradt semmi ebből a templomból. Úgyhogy megkezdődött a harmadik templomnak az eszmei kitervezése, kigondolása, és különböző zsidó és különböző keresztény vallási mozgalmak reménykednek, vagy azon dolgoznak, azon fáradoznak, hogy ez a jövőben újjáépül.
1: Hát állítólag még vannak komoly pénzalapok és egyéb anyagi alapok is, ami gyakorlatilag gyűjtenek a templomra.
2: Amikor a zsidókról beszélünk, szerintem nem pénzjáról beszélünk, tehát a pénz az megvan, bőségesen megvan, és nem csak a pénz, hanem megvan, akik Jeruzsálemben jártak, és a siratófal környékén sétáltak, ott lehet megnézni azt az intézményt, ami a templom összes kellékeinek a rekonstruálásával foglalkozik, így hát tudomásom szerint a templomnak minden egyes kelléke a megadott eredeti méreteiben újra van építve, újra van tervezve, le van gyártva, ez már megvan, készen áll arra, hogy a templomi szolgálatot újra kezdjék, vagy újra indítsák, igaz? Persze ott van egy nagy diléma, ez a Fridláda dilemmája, hogy vajon hol van a Fridláda, és ebbe, ha belebocsátkozunk, akkor szerintem 2 műsorra lesz szükségünk, azért, mert rengeteg anyag van az interneten, hogy itt találták meg, ott találták meg, nem, ebben
1: igen,
2: a barlangban van.
1: Attól tartok, hogy 2 műsor után se tudnánk, hogy hol
2: ebben
1: van.
2: Ebben az alagútban van. A lényeg az, hogy vannak zsidó kezdeményezések azzal kapcsolatosan, hogy újjáépüljön a templom, és zsidó tanítók, zsidó rabbik azt mondják, hogy a Tóra nem teljesülhet tökéletesen, és a judaizmus, a zsidóság nem érheti el a célját addig, ameddig a harmadik templom újjá nem épül Jeruzsálemben. Tehát ezt így hiszik, így hiszi a judaizmus, hogy kell, szükségszerűen azért, hogy a Mesiás belépjen az aranykapun, azért, hogy eljöjjön a Mesiás, kell a harmadik templom. Na most, mi a gond? Miért nem épülhet fel a harmadik templom? Mert szerintem megvan rá a keret, megvan rá az akarat is. Azonban ott van egy aranykupola, egy nagyon szépnek nem csak tűnő, hanem látszó, amikor Jeruzsálemre ránézünk, ez valahogy kitűnik. Miért? Mert a templom hegyen ma a sziklamecset áll, amelyet az iszlám, most már nem fogom sorrendbe helyezni, de harmadik világvallás, kereszténység, judaizmus és iszlám. Tehát ez a világvallás, az iszlám a harmadik legszentebb helyei közé sorolja. Miért? Mert a hagyomány szerint Mohamednek itt volt egy nagyon fontos látomása, itt kapott egy nagyon fontos látomást, és a Mekka meg a Medina után a sziklamecset az a harmadik legszentebb hely az iszlám számára, és a muszlimok szerint az az érdekes, hogy Ábrahám itt akarta feláldozni Ismáelt. Ők azt tanítják, hogy Ismáel az ígéret gyermek, és nem Izsák. És Mohamed, amint mondottam, itt kapott egy jelentős látomást, és itt vitetett fel, ezért tartják ennyire szentnek ezt a helyet, mert itt vitetett fel a mennybe fehér lovon. És az aranykupolás épület, az a sziklamecset, ami miatt nem lehet felépíteni a harmadik templomot. Mert azt az iszlám egy szent helynek, sőt, nagyon régi templom van ott, és azt maguknak nyilvánítják, sőt, vannak olyan muzulmánok, akik azt mondják, hogy ott sosem volt zsidó templom.
1: Hát mondjuk erre konkrét bizonyítékok vannak. A lényeg az, hogy ezért a helyért folyik a küzdelem, viszont...
2: Egy érdekességet még hadd említsek meg, hogy van azért keresztény értelmezése is a templommal kapcsolatosan. Vannak olyan szerzők, keresztény szerzők, akiknek hitük szerint a templom lesz az a helyszín, ahol az Antikrisztus Istennek és a régóta várt Messiásnak jelenti ki magát, és az emberiség imádatát fogja követelni. És ezek az íróknak az értelmezése szerint ez vezet majd a világnak az utolsó háborújához, az Armagedoni csatához. Ez vezet majd, ez az összecsapás vezet majd az elragadtatáshoz, a nyomorúság idejéhez, és a 144 000 zsidó megtéréséhez. Tehát vannak ilyen keresztény megközelítések is. A föld utolsó eseményeivel kapcsolják össze ezek a keresztény megközelítések a templom elméletet, ugyebár. Templom újjáépítése azt jelenti ezeknek a keresztény szerzőknek, persze nincs sok bibliai alapja, tehát én csak elmondom a keresztény megközelítést, a templom újjáépítése ezeknek a keresztény szerzőknek azt jelenti, hogy nagyon közel van a vég. Hogy mit jelent biblikusan, és mit jelent az én szempontomból, az én kutatásaimból az adventista nézőpont, mert ezt is szeretném hangsúlyozni, a kereszténység nem egy földi templom újjáépítésében látja Isten tervének a kibontakozását, hanem Krisztusnak mennyei főpapi szolgálatában látjuk a lényeget. És a végidők értelmezésében egyes irányzatok a földi templom újjáépítését profétikus eseményekhez kötik, de az adventista értelmezés szerint a hangsúly nem a földi köveken és a földi templomokon van, hanem a Biblia, különösképpen zsidókhoz írott levél, Jelenések könyve, adventista értelmezés szerint a hangsúly a mennyei szentélyi szolgálaton áll. Tehát nem a földi jeruzsálemi templom a fontos, hanem szerintem a földi sátor, meg a földi templom halvány árnyéka volt mindannak, annak a mennyei templomi szolgálatnak, amely sokkal fontosabb, mint a földi.
1: Éppen ezért ez az legutóbbi gondolatból kiindulva szeretném, hogyha most az egész beszélgetést a hátralevő időben abba az irányba fordítanánk, amelyben kicsit megismerjük jobban az Úr Jézus szolgálata és ugye földi testélétele, földön elvégzett szolgálata, majd a mennyei szolgálata, illetve a mennyei templom közötti viszonyt. És ezt szeretnénk megvizsgálni. És így röviden most, hogy annyit összefoglalnék, hogy ugye felvetődik az a kérdés, amiről te magad is az előbb röviden értekeztél, amit már a samáriai asszony feltett Jézusnak, hogy egyesek szerint itt kell imádni Isten, mások szerint ott, valójában hol. Erre Jézus akkor is válaszolt röviden, de valójában maga Jézus élete egy válasz volt. János azt mondja, hogy az íge testélet, és szó szerint azt mondja a görög eredeti, hogy közöttünk sátorozott. Ez utalás a Szent Sátor szimbólumára. Jézus maga, mint templom volt itt, ugye azt mondja, a templomnál nagyobb van itt, és még sok más ige beszél erről, de egyet még megemlítenék, Jelenés 21.3-ban pedig azt mondja, hogy eljön az idő, amikor egyszer majd Jézus ismét az emberekkel, az ő sátora ismét az emberekkel lesz. Tehát valójában Jézus jelenlétét jelképezte a Szent Sátor. Itten egy kérdést tennék fel, nagyon röviden, miután rátérünk az Úr Jézus mennyei szentébeli szolgálatához. Miután az Úr Jézus elvégezte az a földi szolgálatát és a kereszten meghalt, Máté Evangélium a 27. fejezete arról számol be, hogy a templom kárpitja felülről lefelé, tehát kéz érintése nélkül ketté hasadt. Mi ennek a jelentősége, és hogyan utal ez egy nagyobb szolgálatra, mint ami a templomban folytatódik?
2: A kárpit elválasztott, a tenyérnyi vastagságú volt a kárpitnak.
1: De azt kézzel nem lehetett elszakítani.
2: Súlya is volt, nagy is volt. Elválasztotta a szent helyet a szentek szentjéből től. És a szentek szentjébe nem volt szabad bárkinek bármikor bemennie. Az áldozatoknak, a naponkénti áldozatoknak a szolgálata a szent helyen történt, és az udvaron történt. Na most évente a nagy engesztelés napján, a Jom Kippur napján a főpap bement a szentek szentjébe.
1: Csak ő is, csak akkor.
2: Csak ő is, csak akkor, és majd erre még kitérünk valószínűleg a műsor második felében, hogy mit jelentett az a nap. Azonban csak hangsúlyozni szerettem volna, hogy mit jelentett az, hogy a templom kárpitja ketté hasad. Ez azt jelenti, hogy ettől a pillanattól kezdve szabad bejárata van mindenkinek Isten jelenlétébe. Mert a Fridláda, amit keresnek, a Fridláda az nem csak a törvényt tartalmazta, hanem a Fridláda az a Sekina volt, Isten dicsőségének a jelenléte az emberek között, a zsidó nemzet közepette. Na most, miközben eltűnik, miközben ketté hasadt a kárpit, ez azt akarja üzenni, hogy ettől a pillanattól kezdve maga Jézus Krisztus lett a mi templomunk, hadd nevezzem úgy, a mi közben járunk, a mi főpapunk. És érdemes lenne külön foglalkozni, hogy például a kenyerek asztala, amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy én vagyok az életnek a kenyere. Például a hétágú gyertyatartó, amikor azt mondja, hogy én vagyok a világnak a világossága, igaz? Tehát lényegében minden egyes tárgy, ami ott van, Jézus Krisztus testére vonatkozik, életére, tevékenységére vonatkozik. Tehát azért volt kigondolva a sátor, és azután a templom, mert a sátorból lett a templom, igaz, hogy analógiaként az ember kapjon egy halvány képet arról, ami a mennyországban történik. Tehát mi, mint emberek, úgy a zsidók, úgy a keresztények, meg az iszlám is, meg bármilyen világvallás, csak úgy tudjuk felfogni Istennek ránk vonatkozó tervét, megváltási tervét, de ugyanakkor ítéletről szóló tervét, mert benne van a sátorban is és a templomban is az ítélet gondolata a Jom Kippur napjában, a nagy engesztelés napján, hogy most Isten elfogadja-e az összes áldozatot, Isten kegyelmez és eltörli. Persze a trombiták 10 nappal azelőtt hirdették ezt az eseményt, és minden egyes zsidó izgatottan át kellett élje azt, hogy na most mi lesz, kapok-e megbocsátást, lesz-e megbocsátás számomra. Na persze ezt Isten úgy döntött a bölcsességében, hogy analógiaként megadja sátorban és megadja templomban. De amint említetted, asszony, hidd el nékem, hogy eljö az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Tehát abban a pillanatban, amikor a kárpit ketté hasadt, az imádati helynek a középpontja nem Jeruzsálem. Ez egyértelmű. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek. Mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az üdvesség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most vagyon, amikor az igaz imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Tehát ez a kárpithasadás pontosan ezt az időszakot vezeti be, ami azt jelenti, hogy igen, a bárány megöletett, az áldozati bárány megöletett, teste megtöretett, ezzel van szabad bejáratunk a szentek szentjébe, van közben járunk a szentek szentjében, és ezt az analógiát most megértve, felfogva, a zsidókhoz írott levél megnyitja előttünk a mennyeknek, a mennyországban lévő szentét.
1: Köszönjük szépen, tehát ez egy nagyon fontos dolog, amit leszögezünk határozottan egy rövid mondatban, és innen folytatjuk a beszélgetést. A földi templom, azaz Úr Jézus Krisztus megváltói szolgálatát jelképezi általánosságban. Ugye ő volt a bárány, aki megáldoztatott, meghalt a mi vétkeinkért, de ahogy a templomi szolgálat nem ért véget azzal, hogy az áldozatot megölték és az oltárra tették, hanem ugye volt később a közbenjárás, az engesztelés folyamata. Ugyanígy az Úr Jézus megváltói szolgálata is az ő kereszthalála után tovább folytatódott a mennyben, és erre szeretném, hogyha most összpontosítanánk a beszélgetés hátralevő részét. Eszembe jut egy igevers a zsidókhoz írott levél 4. fejezetéből, ami templomi nyelvezetet használ úgy, ahogy maga az egész levél, a 4. fejezet 14-től 16-ig terjedő versei. És ez utal arra, amit az előbb említettél a Frigyládával kapcsolatban, és arról, hogy az Úr Jézusnak milyen szerepe van. Mivel tehát nagy főpapunk van, zsidók 4:14-től, aki áthatolt az egeken Jézus az Istennek fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyengeségeinken, hanem aki hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat nyerünk és kegyelmet találjunk idejében jövő segítségül. Itt két kifejezést emelnék ki, egyrészt a főpap, aki Jézus Krisztus, és róla s a hozzájárulás lehetőségéről jelen időben beszél, tehát itt már az Úr Jézus halála utánról van szó, és a másik pedig a kegyelem trónja, amit ha megnézzünk az eredeti görög szöveget, a hilasztérion szerepel itt, ami szó szerint a Frigyládának a fedelére, az engesztelés egyik kellékére utal. Gyakorlatilag a felhívás az, hogy járuljunk Jézushoz, a főpaphoz, aki az engesztelésünket, vagy a helyreállításunkat megvalósíthatja. Honnan tudjuk, hogy az Úr Jézus, mint főpapa, mennyben szolgál?
2: Jézus által mi olyan dolgokat kapunk ma, amit a földi templom sosem tudott megvalósítani. Több bizonyíték van az a zsidókhoz írott levél 4. fejezetéből a szakasz, nagyon ismert bibliai szakasz, de rengeteg van a zsidókhoz írott levelében. Én kiválasztottam egy másik szakaszt, az a 8. fejezetének az első 2 biblia verse. Tehát honnan tudjuk? Azért, mert a Biblia mondja ezt, hogy fő dolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, és én itt megállok egy pár másodperc erejéig, azért, mert főpapunk van. Jézus Krisztusnak több tisztsége volt, amíg a földön járt. Királyi tisztség, profétai tisztség, és pap is volt. Nem akármilyen pap, hanem főpap. Olyan főpapunk van, aki a mennyei felség királyi székének jobbjára üle. Tehát a mennyországról beszélünk, a mennyei felség királyi székének jobbjára ülve, mint a szent helynek és amaz igazi sátornak szolgálja. Emlékszem, amikor azt mondtam, hogy a sátor meg a templom az csak egy egyszerű analógia.
1: Hogy jelkép.
2: Egy jelkép, hogy én láthassam és felfoghassam, el tudjam képzelni. Sőt, aktív szereplőként részt vehetek a ceremóniákban, a szertartásokban. De a szent helynek és amaz igazi sátornak szolgálja. Melyik az igazi sátor? Ez az én kérdésem. Amelyet az Úr és nem ember épített. Tehát a sátornak meg volt adva centiméternyi pontosságra részletesen, hogy milyen anyagokból, milyen, most eszembe jutnak a több rétegű és több színű fedelek, igaz?
1: A takarók.
2: Ugyanakkor a templom méretei is meg voltak adva pontosan. Az Isten megszabta ezt is. Azt is megszabta, hogy kik legyenek azok, akik elvégzik ezt a munkát. De az igazi templom az nem ember épített. Az igazi templom az maga Isten körül van. Maga Isten jelenléte az igazi templom. Tehát a sátor és a templom csak egy halvány kivetítése a mennyei eseményeknek. És a sátor meg a templom az előremutatott, ez volt az elsődleges szerepe, tanítói szerepe, pedagógiai szerepe az volt, hogy előremutasson Jézus Krisztusra, mint főpapra. Mert nem a léviták és nem a zsidó főpapokon volt a hangsúly, hanem, és nem is azon a bárányon, akit megöltek, hanem mindezek a ceremóniák előre kellett mutassanak Jézus Krisztus, mint igazi főpap megjelenésére, és ugyanakkor Jézus Krisztus halála, mennybe menetele, és Isten jobbjára ülve be a mennyei szentélybe, fel kell fogjuk és meg kell értsük azt, hogy jelenleg Jézus Krisztusnak milyen szerepe van a teljes bocsánatadásban és a teljes megtisztításban. Tehát Jézus Krisztus egy együttérző főpap, aki megérti gyengeségeinket, amint olvastad a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében, megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Tehát Jézus Krisztus az, hogy az, aki ki tudja mondani, egyedül az, aki ki tudja mondani, hogy én már jártam ott. Én már jártam Jeruzsálemben, én már meghaltam, én már tudom, mit jelent az, hogy megkísértsenek, és ellenállj a kísértésnek, én ezt az utat megjártam, és együtt tudok érezni veletek. Tehát ezért annyira fontos, hogy ez egy olyan közbenjárás, amit én úgy neveznék, hogy hatalmat adó közbenjárás. Mert ugyancsak a zsidókhoz írott levél 7. fejezete, a 24. és a 25. verse azt mondja, hogy de ennek, minthogy örökké megmarad, változhatatlan a papsága. Ennek okáért ő mindenképpen idvezite is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettük. Na most sem a bárány, amit megáldoztak, sem a zsidó főpap nem tudta üdvözíteni az embereket. Ő csak előre mutatott arra a fő áldozatra, arra bárányra, aki megöletik, mint mészárszékre vitetik, igaz? És ő mindenképpen üdvözíti azokat, akik ő általa járulnak Istenhez. Tehát a közben járó, a nép és Isten között a Kárpit kettő hasadásáig az a földi főpap volt. Azonban a közben járó ember és Isten között a golgotai áldozat után maga Jézus Krisztus, aki közben jár érettünk azért, hogy üdvösséget biztosítson. Na most egy nagyon komoly időszakot élünk, és nagyon fontos ezt hangsúlyozni, hogy jelenleg folyik ez a közbenjárás a mennyei templomban. Egy olyan történelmi időszakban élünk, amikor maga Jézus Krisztus közben jár az Atya előtt, mint főpap, ami bűneinkért, közben jár a megbocsátásért, és itt van az, amit mondtam az imént, hogy ez egy hatalmat adó közbenjárás, amit üdvösségnek nevezünk. És elérkezik az a pillanat, amit Jelenések könyve elmond, hogy aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is, és aki igaz, legyen igaz ezután is, és aki szent, szenteltessék meg ezután is. Ekkor ér véget a közbenjárás. Igen. Ekkor ér véget a mennyei főpapi szolgálata Jézus Krisztusnak.
1: Hát az Úr Jézus Krisztus főpapi szolgálata a mennyben, amely folyik a mennybe menetel óta, ugye előbb pünkösddel egybeesően ő a mennyben elkezdte a főpapi szolgálatát, annak első szakaszát, majd később belépett annak második szakaszába, jelenleg is ez folyik, az engesztelés. Ennek az egyik bibliai bizonyítékunk nagyon sok van, de az egyik az itt van a 7. fejezet 25. versében, amit az előbb olvastál, annak a végén van néhány szó. Mindenkor él, hogy közben járjon érettünk. Tehát itt az két kósz van, az egyik az, hogy mindenkor, tehát ma is, és mi történik mindenkor? Közben jár érettünk. Úgyhogy amit elmondtál, abból két további fogalmat húznék alá. Az egyik az, hogy az Úr Jézus közbenjárása ma a hívők részére felkínálja a megbocsátás lehetőségét. Tehát abból, hogy Jézus jelenleg a szentek szentjében közben jár, még addig, ameddig ez a közbenjárás tart, az egyik áldás ránk nézve az, hogy megbocsát, Isten bocsánatában részesülhetünk. A másik pedig az, hogy miután megbocsát Isten, hatalmat ad szent és tiszta életet élni. Hát én megvallom őszintén, hogy a közbenjárás az egyik kedvenc témám, éppen ezért sajnálattal állapítom meg, hogy adásidőnkből alig 10 perc maradt hátra. Éppen ezért foglaljunk össze még további két dolgot, amit nyújt a közbenjárás, és itt megállunk azzal a reménységgel, hogy egyszer majd a közbenjárásról még többet tudunk beszélni. Hát melyik az a további két dolog, amit az Úr Jézus mennyei közbenjárása még a hívőnek felkínál?
2: Tehát a Jézus Krisztus közbenjárása lényegesen a megbocsátást nyújtja, véleményem szerint ez a legfontosabb, mert ez a legnagyobb problémánk az örök élettel kapcsolatosan. Tehát nincs bennünk sok jó, sőt semmi jó nincsen, folyamatosan bűn van bennünk, és úgy, mint a zsidó ember vitte azt a bárányt, aki úgy a szívéhez nőtt, és szüksége volt, hogy a bűneit a bárányra helyezze, úgy nekünk is a bűneinket maga Jézus Krisztus szegezte a fára, igaz? Áldozatával esélyt adott, és helyettünk ott áll az Atya előtt, és azt mondja, hogy az én áldozatom révén kérlek, nyilvánítsd igaznak ezt az embert. Tehát ő egy helyettes áldozatot vállalt önmagára azért, hogy az én életem megtisztuljon. És úgy, ahogy a zsidók türelmetlenül várták, hogy a főpap kijön-e a szentek szentjéből, hogy éle, túlélje az ítélet napját, ez a második jó hír az ítélettel kapcsolatosan, hogy nem csak a bűnbocsátás eredménye az ítéletnek a kinyilvánítása, az ítéletnek a kimondása jobban mondva, hogy igen, igaznak nyilvánítlak. Mert ez a vizsgálati ítéletnek a lényege, hogy kivizsgáltuk az ügyet. Még ma is nagyon sok zsidó, ha szóba állunk velük, a Jom Kippur napját ma is az ítélet napjának tekintik. Úgyhogy tudatába kell legyünk annak, hogy a megbocsátás idejét éljük, és ugyanakkor a vizsgálati ítéletnek, az advent előtti ítéletnek inkább ez az a kifejezés, amely közelebb áll a bibliai igazsághoz, hogy az advent előtt, Jézus Krisztus eljövetele előtt szükség van egy ítéletre, ami lényegében most folyik a mennyben, és az ítélet kinyilvánítása az mindannyiunk számára egy örömhír. Miért? Azért, mert nem kell félni. Akkor kellene félni, ha ne lenne közbenjáró, ha ne lenne egy főpap. Tehát ez az engesztelés lényege.
1: Hát itten szeretnék egy nagyon fontos dolgot aláhúzni. Lehet, hogy vannak nem kevesen, akik vizsgálati ítéletről nem hallottak, és most, hogy hallottak róla, akkor megborzonganak. Lehet, hogy vannak, akik erről a bibliai koncepcióról már hallottak, és lehet, hogy egy jó részük így ismerve ezt a fogalmat megborzong. Viszont amit alá kell húznunk az, hogy a lényege tulajdonképpen igaz, hogy ítélet is, ugye, mert bizonyos kritériumok alapján Krisztusra bízta-e sorsát, vagy nem bocsánatot kérte, vagy sem, az embereket két csoportra választja, egyelőre elvben, aztán majd gyakorlatban is. Viszont nevezhetném még ugyanezt az mennyei szolgálatát Jézusnak, az engesztelés szolgálatának is. Amit alá akarok húzni az, hogy ebben a legjobb hír azok számára, akik Krisztusra bízzák sorsukat, és tőle kérik a bocsánatot és a megtisztulást, azok számára ez a közbenjárás a lehető legjobb dolgot hozza el, azt, hogy Isten kiválasztja őket az örök életre, már amennyiben mi őt választjuk előbb.
2: Az adventi előtti ítélet, amiről beszélek, azért lényeges és azért fontos, hogy akkor, amikor Jézus Krisztus eljön, tudja, hogy kik az igazak, kik a juhok, és kik a kecskék.
1: Hát szerintem ő ezt nagyon jól tudja már azelőtt is, csak én úgy gondolom, erre azért van szükség, hogy az angyalok és az összes világegyetem egyéb lakói előtt ugyanúgy tisztázódjon ez, mint ahogy ő azt amúgy
2: is tudja. Nem arról van szó, hogy ő ne tudná. Ő nagyon jól tudja, amint említetted. Azonban a tét az annyira hatalmas, hogy mi emberek sokszor fel nem fogjuk, el nem bukott bolygók, angyalseregek, maga sátán meg kell ismerje ennek a advent előtti ítéletnek az eredményét. Sátán előtt is kell érvelni, hogy miért üdvözült valaki, én vagy te, és miért nem üdvözültem én vagy te. Tehát ezeket mind alá kell támasztani érvekkel. Ugyanakkor van még egy nagyon, nagyon fontos vetülete. Nem tudom, ha temetéseken észrevetted ezt a vetületet. Minden temetésen, minden legtöbb temetésen mennyországba küldik egyeseket. Több vallás. Én még nem hallottam olyan temetést, hogy ezt mondják, hogy hát ez nem fog a mennyországba kerülni, ez az ember. Mindenki arról beszél, hogy üdvösség vár rá. Na most én tudom, hogy ez vigasztaló üzenet, de nem becsületes üzenet. Ez nem biblikus üzenet. Mert a Bibliában rengeteg olyan példázat van, most hirtelen eszembe jut a tíz szűz példázata, igaz, a juhok és a kecskéknek a példázata, a talentumok példázata, veheted a majdnem az összes példázatot.
1: Aratásról szóló példázat.
2: Igen.
1: Búza és a konkoly.
2: Búza és a konkoly, ahol megjelenik ez a két kategória, és minek az alapján jelenik meg ez a két kategória, kérdezem én. Tehát minek az alapján nyitatnak meg könyvek? Tehát abban a könyvben, azokban a könyvekben kell legyenek információk az életemről, a bűnbánatomról, hogy mennyire akartam én megváltozni, mennyire kerestem én a változás lehetőségét. Persze, hogy Jézus Krisztus nélkül nincs semmi reményem az üdvösségre. De szükség van egy ilyen, ezért nevezzük mi vizsgálati ítéletnek, szükség van egy ilyen időszakra, amikor maga Isten az ő bölcsességében és Jézus jelenlétében, mert Jézus Krisztus átvette a helyünket a kereszten, mi kellett volna meghalljunk. Elnyerte ezzel a halállal azt a jogot, hogy átvegye a helyünket az ítéletben is. Tehát az ítéletben hiába megyek én oda, és azt mondom, hogy jaj, de ügyes fiú voltam, fú, ennyit adományoztam a szegényeknek, ennyi szociális projektben részt vettem. Nem. Ott át kell vegye Jézus Krisztus a helyemet, hogy a főpap átvette a zsidóknak a helyét, mert nem minden zsidó ment be a Szentek Szentjébe, hanem a főpap átvette a helyüket. Na pont így Jézus átveszi a helyemet, és azt mondja az atyának, hogy ez az ember megbánta, ez az ember próbálkozott megváltozni, és akkor hivatkozik a saját áldozatára.

0: kapcsolatot, és azt az utat járjuk, amelyet ő mutat. Az utolsó kérdés, amire kérlek, most már csak tényleg 2 perc maradt, a válasz képpen mondd el, hogyan éljünk nap mint nap, tudva azt, hogy van egy közben járó, és hogyan válhat személyesen megtapasztalhatóvá a mi életünkben az, hogy Jézus értünk közben jár.
1: Egy bibliaversre szeretnék válaszolni a kérdésedre, ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha megtisztít bennünket minden bűntől, nem azt jelenti, hogy sötétségben járunk. Nem azt jelenti, hogy össze-vissza járunk, hanem elszerint, világosságban, mint világosság fiai, fényhordozók, fáklyahordozók, megváltozott gondolkodással, élettel, magaviselettel, viselkedéssel, beszéddel, próbálkozva megtenni a legjobbat, a lehető legjobbat. És ha elesünk, akkor ő lesz, aki segít, és felállít, és tovább haladunk. Ezért naponta Jézus Krisztussal rendezni kell kapcsolatunkat, bűnvallás, bűntudat és bűnvallás, azután bűn elhagyása, és bizalommal élni. Szerintem bizalommal élni, mert van közben járunk, nem félelemmel, hanem reménységgel várni Jézus Krisztus dicsőséges eljövetelét. És a mennyei szolgálat, szentélyi szolgálat nem félelmet kelt, hanem üdvbizonyosságot. Hogy ott van ügyvédem, van pártfogom, maga Jézus Krisztus.
0: Hát ez nagyon bátorító, és minden néző és minden hallgató nevében szeretném hálásan megköszönni ezt a bátorító üzenetet. A felkészülésre szánt erőfeszítést és időt, és kívánjuk, hogy a Jóisten tegye áldotta a munkádat a következőkben is.
1: Sok szeretettel elköszönök a nézőinktől.
0: Kedves nézőink, egy kérdéssel indítottunk, és ehhez térünk vissza elköszönésképpen. A kérdés az volt, hogy számíthatunk-e valakire egy világban, amikor sokszor még hétköznapi tennivalóink közben is elhagyatva érezzük magunkat. A válasz az, hogy igen, életünk legnagyobb kérdésében, a legnagyobb kérdésében, az üdvösségben számíthatunk valakire, ez pedig Jézus Krisztus, aki velünk együtt taposta az élet rögös-poros útjait, átérezte szenvedéseinket, és az életét adta érettünk. Ennek az áldozatnak az érdemében, az alapján pedig jelenleg bennünket képvisel, és amikor arról beszél, hogy a helyet készíti, tulajdonképpen előkészíti azoknak sorsát, azoknak üdvösségét, akik őt hittel elfogadják, vele az életüket összekötik, és úgy élnek minden nap, mint akiknek a szívében, az otthonában ott van Jézus Krisztus. Várjuk Önöket mához egy hétre is adásunkban. Ne feledjék el addig is, hogy a kapcsolat@speranzatv.ro e-mail címen igényelhetik a beszélgetés sorozatunk vezérfonalát képező könyvet, Mark Finley, a Végidők titkai című könyvét, és egy hét múlva is várjuk Önöket a beszélgetés sorozat következő állomásával. Addig is emlékezzenek arra, hogy az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az Önöké. A nevem László Varga Zoltán, a viszontlátásra.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Abszalom elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót.

0: Reménység hangja.
1: Istennek igéjét Lukács evangélium a 10. fejezetéből olvasom, a 10. fejezet 25. versétől egészen a 37. versig terjedő szakaszból, ahol a következőképpen találjuk írva Istennek igéjét. Lukács evangélium a 10. fejezet 25. versétől 37. verséig olvasom az igét. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól. De ki az én fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá, és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeibe, és bekötözte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valami még rád költesz, amikor visszatérek, megadom néked. Mit gondolsz, e 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta néki, menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj. Ha a kereszténység lényegét meg akarjuk ismerni, akkor lényegében nem egy történeti munkát kell elvégezni, hogy a kereszténység, mint egy ideológia, mint egy eszmerendszer hogyan alakult. Mert a kereszténység az nem ideológia, és nem egy eszmerendszer, jó lehet, az egyik legrégibb ideológiát és legrégibb eszmerendszert a kereszténység fejlesztette ki. Ha azt kérdezem ma, hogy mi az, hogy kereszténység, akkor nem szervezeteket, egyházszervezeteket kell megvizsgálni. Jó lehet, a kereszténység az egy nagyon sokágú szervezetben élő valami, egészen más a keleti, más a nyugati egyházak szervezete. Éppen az elmúlt héten fejeztem be egy 1000 oldalas könyvet, ami arról szól, hogy az ortodoxiának milyen szervezeti alakulása van a történelem során. Ez egy alapmű, és mindig fáztam tőle, hogy végig kell olvasni, de nagy nehezen végére értem a könyvnek. A kereszténység ez is. És aztán, ha nézzük azt, hogy igen, a protestáns egyházak milyen szervezeti modelleken mentek keresztül, csak a baptista egyháznak a főbb szervezeti modelljei azok 50 félék, 50 szervezeti családba lehet felsorolni a világon létező baptista egyházakat, akkor azt lehet mondani, hogy ez olyan, mint egy őserdő szövevényes. De a kereszténység nem egyházszervezet. Kereszténység egy életforma. És ezért van az, hogy a Biblia kezdettől fogva azt mondta a kereszténységre, hogy a kereszténység tulajdonképpen nem más, mint egy út. És ezen az úton mindig egy döntő kérdés van. És ez az egy döntő kérdés nem más, mint az, hogy milyen a kapcsolatod a másik emberrel. Milyen a kapcsolatod a fele baráttal. A kereszténységnek minden időben az volt a kulcskérdése, hogy milyen viszonyban van egy keresztény ember a másik emberrel, és ezen az úton tulajdonképpen újra és újra mindig azt tették fel az emberek, ebből alakult ki a teológia, ebből alakult ki minden, ami a kereszténységben van, hogy meddig lehet elmenni, mi az, amit megszabad a másikkal tenni, mi az, amit már nem kell a másikkal megtenni. És ezt próbáltuk valahogyan mindig feltérképezni. És ezek a feltérképezések soha nem sikerültek, még a történelem során. Ha azt a kérdést teszem fel, hogy hol a határ, akkor mindig húzok egy határt, és Isten mindig arra késztetett az ő lelkével embereket, hogy ezeket a határokat lépje át. A szeretetet nem lehet kilóra mérni, méter kilogramra se lehet mérni, tonnában sem lehet mérni, semmilyen mértékegysége nincs a szeretetnek. A szeretet az valami más. És ezt a mást kell újra és újra megtanulni Jézustól, mert ha mi egymást szeretni fogjuk, mi emberek, akkor fogjuk Jézust szeretni. És ez az egymás, ez nem a tanítványok szűk közösségére vonatkozik csak, hanem ez egy általános emberi mérce. Mindenkit, aki mellettem van, aki rám szorul, azt kell szeretnem. Lényegében ez a példázat, Jézusnak az egyik legtöbbször magyarázott példázata erről szól. Erről a viszonyról, erről a kapcsolatrendszerről, ami tulajdonképpen nem más, mint a kereszténység. És hogyha végig gondoljuk ezt az egész példázatot, akkor a mélyére tudunk jutni ennek a kérdésnek. És én szeretném, hogyha úgy mennénk el, hogy ma nem egy régi emberről, egy samaritánusról volt szó, meg papról, meg egy lévitáról, meg egy kifosztottról, aki minek császkált arra, hogy kifosszák, stb. Így mennénk el. Hanem úgy mennénk el, hogy rólam van szó. Arról a kapcsolatrendszerről, amiben élek. Mert a másik ember nélkül nem lehet üdvözülni. A fele barát nélkül nincsen üdvösség. Ha a kereszténység útonjárás, már pedig az, és hogyha Jézus az út, az igazság és az élet, már pedig az Jézus, akkor a másik ember nélkül nem lehet a szeretet törvényét megtanulni, és hogyha a másik embert nem fogom szeretni, hanem mindig csak előjelesen bizonyos feltételrendszereknek a betartásával akarom szeretni, hogy szeretni fogom akkor, hogyha ilyen és ilyen lesz, akkor én Jézustól nem tanulok semmit. Lényegében erről szól az irgalmas samaritánusról szóló példázat. Lényegében ez a felolvasott szöveg két nagy részre bontható. Először van egy beszélgetés, és ebben a beszélgetésben hangzik el Jézusnak ez a példázata, és ez az a példázat, amit nagyon pontosan ismerünk, hogy mire felmondta el Jézus ezt a példázatot. Ezért, hogyha mi nem akarjuk félremagyarázni ezt a példázatot, hanem Jézus szándékai szerint akarjuk megérteni, akkor szükségünk van ennek a beszélgetésnek a pontos végiggondolására. Ez az a példázat, amit pontosan tudunk azt, hogy azt tudjuk elmondani erről a példázatról, hogy Jézus miért, mire fel mondta el ezt a példázatot, és így jobban tudjuk, hogy Jézus mit akart ezzel a példázattal mondani. Éppen ezért egy kicsit bele kell bújnunk azoknak az ókori embereknek a bőrébe, akikről szól ez a példázat, akiknek szólt elsősorban ez a példázat, hogy tudjuk azt, hogy Jézus mit akar ma nekem mondani. Az ige megértésének mindig kettős kulcsa van, ezt nem győzöm eléggé mondani a tanítványaimnak is mondom, de mindenkinek szeretném mondani, mert ez a Biblia megértésének az alapja. Elsősorban azt kell mindig tisztázni, hogy akkor, amikor először elhangzott ez az ige, ebben az esetben Jézus ajkán. Kinek mit mondott ez az ige? Hogy akkor, amikor ez először elhangzott, mit mondott? És csak ennek a tisztázása után lehet feltenni a második és számunkra fontosabb kérdést, és akkor ez az ige ma nekem mit mond? Ha én nem vagyok tisztában azzal, hogy akkor ott mit mondott ez az ige, akkor elsikkad nagyon sok nagyon fontos tanulság, amit ma nekem itt és most mond Isten lelke. Éppen ezért az ige megértése az mindig azt jelenti, hogy egy híd képződik. Ugye egyszer régen Jézus itt járt, és mondott valamit, és ez a jézusi mondás, ez nagyon fontos, mert Jézus valami nagyon lényeges dologra tanított meg, és ha ezt én pontosan értem, hogy akkor ott mit mondott Jézus, akkor fogom tudni elmondani, ma, most, itt, mit mond Jézus én nékem. Induljunk el ezen az úton, és hogyha a Bibliátokba kikerestitek ezt az ígét, akkor ne csukjátok be a Bibliátokat, keresétek csak meg Lukács evangélium a 10. fejezetének 25. versétől az ígét, mert lényegében nem fogok más csinálni, mint lépésről lépésre végig megyek ezen a beszélgetésen. Induljunk el az elején. Jön egy írástudó. Kik voltak ezek az írástudók? Ezt rögtön el fogom mondani. És mit akar ez az írástudó? Azt mondja, hogy kísérteni akarja Jézust. Miért akarja Jézust kísérteni? Ezek azok a kérdések, amire először válaszolni kell. Az írástudó az lényegében egy nagyon fontos szakma volt Jézus Krisztus korában. A Tórának, Mózes ötkönyvének a szakértői voltak. Ők voltak azok, akik meg tudták mondani, hogy ez a Tóra, ami nem törvényt jelent csak, így szokták fordítani, hanem első helyen tanácsot jelent, pontosan azt az eligazítást jelentette, hogy van egy élethelyzetem, akkor az Isten törvénye alapján mit kell tennem. A Tóra szakértőnek, az írástudónak az volt a dolga, hogy eligazítsa az embereket, hogy most ebben a helyzetben, amiben vagyok, mi az, amit tennem kell. Ez a Tóra szakértő, akinek hivatalosan az volt a dolga, hogy ezt az eligazítást adja az embereknek, eljön Jézushoz. És az evangélium elmondja, hogy Jézushoz nem egyszerűen azért jött, hogy tanuljon, nem is azért jött, hogy valami szakmai eszmecserét folytasson, ez csak a felszín volt. A lényeg az volt, hogy kísérteni akarta Jézust. Jézus elviselhetetlen volt az írás tudók előtt. Miért? Úgy szólították Jézust még a tanítványai is, nagyon sokszor, hogy mester, és a rabb vagy rabbi, ez azt jelentette, hogy törvénytanító. Tehát úgy jöhetett ez az írás tudó, mint egy kollégához Jézushoz, és így is szólítja meg, látszólag kollégának tartotta Jézust, de Jézus egy rendhagyó ige volt, hogy így mondjam, az írás tudók között. Mi volt a különbség Jézus és a korabeli írás tudók között? A korabeli írás tudó az azt mondta, hogy van egy papíros pápánk, ezt nem én mondtam, hanem a Luther Márton mondta annak idején, hogy nagyon sok ember a Bibliából papíros pápát csinál. És ez a papíros pápa úgy lesz az élő igéből, hogy a szakember azt mondja, hogy ez már pedig erre vonatkozik, és ezt csak így szabad érteni. Egyszerűen felosztották az életet, és akkor az ígéből, Isten szabad szavából, teremtő erővel felruházott szabad szavából, ami éppen olyan, mint a kezdetben elmondott legyen, aminek a nyomában az egész világ létrejött, egy szabályrendszert csináltak az írás tudók. Isten szabad ígéjéből, ami Isten gondolatait mondta el, emberi gondolatok igazolását akarták létrehozni, és létrehoztak egy kerítésrendszert, egy labirintus rendszert. Az írástudó az mindig így kérdezett, hogy szabad-e? Mert Isten igéjét, Isten törvényét kétféleképpen lehet érteni. Mint ahogy az ókori embernek is kétféle törvényről volt tudomása, a mai napig is megvan ez a kétféle törvény. Elmondtam már ezt többször, ezért elnézést kérek, két idegen szót is kell mondani. Az egyik törvényféleség az a kazuisztikus törvény, ezt úgy lehet legkönnyebben megérteni, ilyen a kressz. Ugye a közlekedés rendészet szabályait tetszenek tudni. Ha egyszer ki van téve egy tábla, hogy itt behajtani tilos, az egyszerűen egy behajtani tilos tábla, ami parancsol. És a rávonatkozó szabály az a következőképpen szól. Aki ennek a táblának a láttán mégis befordul ott, ahol behajtani tilos, az ennyit és ennyit fizet. Ezt azért hívják kazuisztikus törvénynek, mert van egy kázus, latinul ugye azt jelenti, hogy eset, és erre az esetre van egy szentencia. Valaki behajt, ez a kázus, az eset, és erre a szentencia, hogy mit tudom én, 15 ezer forint büntetést fizet. Vajon ilyen törvények a 10 parancsolat törvényei, Isten törvényei? Nem. Nem ilyenek. Nem úgy van, hogy aki az az ölés, amelyik ugye csak véletlenül ütök adjon valakit, akkor azért kevesebb jár, mint a szán szándékkal, ahogyan a gyilkolással kapcsolatban ugye az állami törvények mondják. Tíz parancsolat nem így fogalmaz. Ez tíz parancsolat csak annyit mond, hogy ne jöjj, kész, el van intézve. Mert a tíz parancsolat egy másik törvényféleséghez tartozik formailag. Ezt pedig úgy hívjuk, hogy apodiktikus törvény. Mi ennek a lényege? Az első törvény, ami a Bibliában van, nem tudom, hogy tudjátok-e, melyik törvény az. Mózes első könyve, második fejezet, 15.-16. versét, hogyha megnézitek, akkor ez így van, hogy parancsola, ugye egy törvényről van szó, az Úristen az embernek mondván. Milyen lesz ez a parancs? Három részből áll ez az apodiktikus törvény. Azt mondja először is, a kert minden fájáról bátran egyél. Jön a második rész, de a jó és gonosz tudásának fájáról ne egyél. Jön a harmadik rész, mert amely napon eszel, arról bizony meghalsz. Az apodiktikus törvények mindig három része van. Isten ad valamit. A tíz parancsolat törvénye is ilyen apodiktikusan végig gondolt törvények. Amikor azt mondja az Isten, hogy ne jöjj, akkor nem egyszerűen egy tilalomról van szó. Mint ahogyan ebben a törvényben, az első törvényben sem arról van szó, hogy tilos enni a kertnek erről meg erről a fájáról, hanem itt többről van szó. Isten először ad valamit. A ne jöjjbe például adja az élet védelmét. Isten mindig az élet pártján áll. Amikor Kain agyonüti Ábelt, a testvérét, akkor azt mondja, hogy Ábel vére kiált hozzám. Mert égre kiáltó bűn, innen jön ez a kifejezés. Égre kiáltó bűn az, hogyha valaki azt, amit az Isten adott, az élet ajándékát elveszi. Mert a gyilkosságban nem arról van szó, hogy puff, agyonütöttem. Az a gyilkosság, hogy mit tudom én, a Sanyit most, ugye, jó vizsgázott a héten, tegnap előtt. Meglesem este, és akkor puff, egy bunkosbottal agyonütöttem, és akkor az a gyilkosság, hogy agyonütöttem a Sanyit. Nem ez a gyilkosság. Hanem az, ami a szívemben van, nem? Ezért mondja Jézus a hegyi beszédben, hogy gyilkosok vagyunk egészen addig, amíg ott van a rossz indulat, a harag, a gyűlölet a másik iránt a szívembe. A bűn nem attól bűn, hogy elkövetem, hanem a bűn attól bűn, hogy van valami, ami arra kényszerít, hogy elkövessem. És Isten nem kényszerzubbonyt akar kiosztogatni mindenkinek, hanem azt akarja, hogy szeressek. Ezért a törvény betöltése a szeretet, nem? Mert a kazuisztikus és az apodiktikus törvény között ott a különbség, és tessék ezt végig gondolni, az egyikben én nem teszek meg valamit, a másikban pedig Isten tett értem valamit, amit elfogadok, nem? Isten adott életet, és ezt védi, és én ezt elfogadhatom. Kazuisztikus törvényben meg tilos ölni, csak gyűlölni szabad. Most a farizeus és a törvénytudó, az kazuisztikusan gondolkodott, mit szabad és mit nem szabad. Jézus pedig arra tanított, hogy tanulj meg szeretni. Nem az a lényeg, hogy meddig szabad elmenni, csak félig lehet agyonverni, ugye? Egy hián 40-et lehet ráverni, ugye ezt a farizeusok kitalálták. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy szeretni kell. És ezért Jézus elviselhetetlen volt. Jön a törvénytudó, kísérti őt. Be akarja csalogatni a maga írásmagyarázati zsákutcájába. Ezért kérdez. Figyeljük meg, hogy mennyire mesterien kérdez. Ez a farizeusoknak egy ősi szokása volt, a zsidó teológia szakkérdésére kérdez rá most ez a farizeus. Ha megnézzük a Jézus korabeli zsidó teológiát, elég sokat ismerünk a Midrás és a Talmud jóvoltából. Ezek írásmagyarázati emlékek, amik ránk maradtak. Akkor Rabbi Eliézerről, aki a Jézusnak egy kicsit idősebb kortársa volt, hogy Krisztus után 90 körül halt meg, tehát egy generációval mondjuk Jézus után élt, nagyon sok ilyen kérdezve kifejtő tanítása maradt ránk. Itt is most ez az írástudó kérdez, mester, megadja a tiszteletet, azt mondja, rab vagy rabbi, te is törvénytudó vagy, szóval mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerje? Ez a fő kérdés. Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerje? Ez a rabbi nagyon pontosan kérdez, nem rosszul, mert nem azt mondja, mester, mit kell az embereknek cselekedni, hogy az örök életet elnyerjék? Nagyon személyesen kérdez. Nekem mit kell cselekednem, hogy az örök életet elnyerjem? Ez az ember valamit akar az Istenért tenni. Ez az ember azt akarja, hogy az örök élet az övé legyen. És ebből a kérdésből, ami a Jézus korabeli zsidóságnak az alapkérdése, rögtön kiderül, hogy Jézus és az írástudók között korabeli teológusok, teológus szakemberek között hol van a különbség? Jézus nagyon hangsúlyosan azt mondja, és ezt tanította mindig, hogy az örök élet kulcsa ebben az életben van. De nem a megtett cselekedetben, amit a kazuisztikus törvénytudó ugye cselekszik, mert az rendőr nem azért büntet, hogy szándékozott-e behajtani itt vagy nem, vagy mit gondolt az illető, hanem behajtott vagy nem hajtott. Mit csinált? Hanem Jézus másképpen gondolkodik. Van-e bennem szeretet Isten, ember, világ iránt? Magyarul ezt úgy lehetne mondani, helyes-e a kapcsolatom Istennel, a másik emberrel és a világgal, vagy pedig nem? És ezt a másféle szempontot nem érti ez a törvénytudó. Ez nagyon hamar ki fog derülni. Jézus korában, ha egy kicsit nézitek a Bibliátokat, visszamentek a 15. fejezetre, a 15. fejezetben beszél Jézus a kegyelem esztendejéről, hogy eljött a kegyelem esztendeje, kegyelmet hirdet. És ezen felkapja ez a törvénytudó a fejét. Hát ha itt a kegyelem esztendeje, akkor hol van az én engedelmes cselekedeteimnek a jutalma? Tudnélik a zsidó írástudó és az ószövetségi ember az úgy gondolkodott, hogy a kegyelemhez az szükséges, hogy én nagyméltóztatok engedelmeskedni. Az engedelmességnek pedig az az ismérve, hogy mi az, amit cselekedtem az Istenért. És gondoljatok az előre imádkozó farizeusra, minden tisztességes farizeus el tudta mondani sorba, hogy én az Istenért ezt és ezt és ezt és ezt csináltam. Volt egy listája. amit el tudott mondani, akkor hol van számomra a kegyelem? És ez egy csapda helyzet. Most mit csinál Jézus? Vitatkozik vele? Elkezdi mondani, hogy jó, farizeus, hát persze, ezt megkérdezted, de hát te rosszul érted, és akkor egy vége hosszig tartó ilyen terminológiai vita, ezt így szoktuk hívni, indul el, Jézus nem ezt teszi. Visszakérdez. Mint van megírva. Mint olvasod. Ez két dolgot jelent. Mint van megírva. Ugye ez azt jelenti, hogy ő írástudó, és ő tanulmányozza az írást. Mit tudsz erről az írásból? És mint olvasod, ez azt jelenti, ugye, mint rendes zsidó férfi, amikor rákerült a Tóra olvasásra a sor, ahogy Jézusra is rákerült a sor, Kapernaumi zsinagógába, akkor szombaton ugye neki fel kellett olvasni a liturgiába, az Isten tiszteletbe a megfelelő részt. És nagyon könnyen tud az írástudó erre válaszolni. Miért? Mert ez az ószövetségi zsidóság hitvallása. Mai napig is egy ószövetségi zsidó vallást hűségesen tartó zsidó ember, az elmondja a Söma Iszraélt. Hald Izrael, az Úr, stb. És ebben a Söma Iszraélben van az, ami szeresd a te uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből, szeresd fele barátodat, mint magadat. Ez az ószövetség ége. És ezt pontosan tudja idézni ez az ember, ebben semmi csodálatos nincs. Mózes 5. könyve, 6. fejezet, 5. versét, hogyha megnézitek, itt szó szerint megvan ez az ige. Hát akkor itt minden rendben van, gondolhatnánk. Igen ám, de úgy kezdtem, hogy a kereszténység, az nem azt jelenti, hogy mi az, amit tudok, hogy itt ideológiailag rendben van a fejemben minden. A farizeusoknál nem az volt a probléma, hogy ideológiailag nem volt rendben minden. A farizeusoknál az sem volt a probléma, hogy ezt kötelezőnek tartom-e, vagy nem, felveszem-e a törvény kényszerzubbonyát, vagy nem, nem. A farizeusoknál, az indítékoknál, a belső embernél volt a probléma, mint ahogyan egy mai bibliás embernél is. Nem az a probléma, hogy nem tudjuk, hogy ilyenkor mit kell mondani, mit kell csinálni. Nézzétek meg, ha valakinek problémája van, akárki, aki egy kicsit járatos a Bibliába, el tudja igazítani az illetőt. Mond ilyen szépeket, hogy nézz az Úrra, mert az Úr megoldja, így és így, ezt és ezt kell tenned, stb. Nem itt van a baj. A baj az egy lépéssel beljebb van. És Jézus pontosan erről akar beszélni, a motivumnál. Ez a motivum az azt jelenti, hogy egy latin szóból jön ez a moveóból, ami azt jelenti mozgatni. A motivum az, ami az embert mozgatja, ami belül mozgat. Az mozgat, hogy nem szabad, jaj, és ha 2 percig ne lennék adventista, úgy megölném egy kanál vízbe, hogy csak na. Tudjátok, erre én mindig azt szoktam mondani, testvér, ne fáradsz magad, mert úgyse vagy az, hogyha erre gondolsz. Nem? Hanem ehelyett az indulat helyett, a Krisztusi indulat az az, amit úgy hív Jézus, összefoglalóan, hogy szeretet, nem? A gyűlölet helyett eljutni a szeretetre. Jézus a bűnt nem tüneti módon kezeli, hogy a tünet az nem mutatkozzon meg, és akkor minden nagyon szép, minden nagyon jó, hanem gyökeresen kezeli. A betegség szűnjön meg, és akkor nem fog mutatkozni a tünet. Itt a kettő közötti különbség. Mit tesz Jézus, amikor elidézi pontosan azt, amit az Ószövetség mond, a kor Bibliája mond, ennek az írástudónak? Van Jézus azt mondja, jó, ezt elmondtad, de hát ennél sokkal mélyebb, meg bonyolultabb, meg mit tudom én mi ez. Akkor ennek az írástudónak a malmára hajtaná a vizet, mert az írástudó alig várt, hogy egy kis teológiai vitával folytatódjon ez az egész. Tudnilik. A teológiai vita mindig azért jó, mert utána nem kell csinálni semmit. Jézus nem ezt csinálja. Azt mondja, jól feleltél, ezt cselekedd, és élsz. Beleesik az írástudó a saját csapdájába. Úr, mester, mit cselekedjem, ugye? Jézus elidézteti vele az igét, a szeretet törvényét, ezt cselekedj és élsz. És abban a pillanatban nehéz helyzetben van az írástudó, mert mi ez, hogy szeretni? Hát úgy általában mindjárt szeretünk, nem? De ezt cselekedetbe kell elmondani, nem? Szeretetről nem beszélni kell. A kommunikációs eszköze a szeretetnek nem a szó, hanem a cselekedet. Ezt cselekedd és élsz. És ebből a kutyaszorítóból ez az írástudó ki akar menekülni, nem? És nem buta fickó volt ez az írástudó. Mert belekapaszkodik valamibe. És ez a valami mindig az, amit mi is nagyon sokszor mondtunk. Persze, ha megkérdezem tőletek, hogy egy keresztény embernek szeretni kell-e minden embert, akkor ereti kurzsba azt mondjátok, hogy igen. Nem mondhattok mást? De ezután a szívetekbe, hogyha nem meritek elmondani, de sokszor az ajkatokon is, meg az én ajkamon is, elhangzik egy de. Tudjátok, ezek a de mondatok, ezek nagyon furcsa mondatok. Ha én azt mondom nektek, hogy ti vagytok a világ legokosabb emberei, de. Még nem mondtam semmit, de ti tudjátok, hogy ez volt a púder, most jön a valóság. Igaz? Ahogy ezt Pesten mondják. A de mondatoknak az a lényege, hogy ami elől van, az általában igaz, és van ezzel szemben a valóság. Nem? És mi így fogalmazunk. Hogy de. És ezt járja végig ez az írástudó is. És azt mondja, hogy jó, rendben van, de ki is az a fele barát? És ez egy nagyon izgalmas kérdés az Ószövetség hátterén. Azért nagyon izgalmas ez a kérdés, hogy ki az én fele barátom, mert ez a fogalom, hogy fele barát, ugye héberül van rea, ez a szó, ez héberül egy kicsit szűkebb fogalom, mint ahogy Jézus Krisztus ezt alkalmazta. Jézus Krisztus ezt a fele barátra egy kicsit rányított, hogy így mondjam, kitágított ezt a fogalmat. A rea, az a héberbe azt jelenti, hogy olyan valaki, aki honfitárs, aki rokon, aki barát, aki mellettem áll. Ez a rea az ellenségnek volt az ellenpárja. Aki nem ellenség, az a fele barát. Jézus nem ezt mondja. E.G. White nagyon zseniálisan, három mondatban így foglalja össze ezt a fele barát kérdést E.G. White. Fele barátunk mindenki, akinek szüksége van segítségünkre. Fele barátunk mindenki, akit az ellenség megsebzett és összezúzott. Mindenki fele barátunk, aki Isten tulajdona. Ennél nagyszerűbben nem lehet ezt meghatározni. Egymás mellett van ez a három mondat, ez egy egységes idézet. Még egyszer mondom, fele barátunk mindenki, akinek szüksége van segítségünkre, fele barát mindenki, akit az ellenség megsebzett és összezúzott, mindenki fele barát, aki Isten tulajdona. Fele barátot nem lehet válogatni. Barátot lehet, de fele barátot nem. Fele barátom mindenki, aki rám van szorulva. És én annyira vagyok ember, annyira gyógyította meg a szememet Isten szemgyógyító írja, így is mondhatnám, amennyire észreveszem azt, hogy én a másik emberért vagyok ember. Isten azért nem vezet egyedül a keskeny úton, hanem csak úgy, hogy valakinek fogom a kezem, mert én ember egyedül nem tudok lenni. Emberré csak közösségbe tudok lenni. És közösségbe emberré csak úgy tudok lenni, hogyha Isten meggyógyítja az én szemem, és észreveszem azt, hogy ez a másik, a fele barát, az az az ember, akinek szüksége van éppen rám. Az az ember a fele barát, akit az ellenség kirabolt, megsebezett, összezúzott, akin segítenem kell. Mindenki fele barátom, aki az Isten tulajdona, akinek az életében észreveszem azt, hogy Isten ott van. És a mai kereszténységnek nem az a baja, hogy nincsenek mázsás igazságai, meg okos írásmagyarázói, meg jó prédikátorai, meg magas templomtornyai, meg nincs sok pénze, hanem a mai kereszténységnek az a baja, hogy egyre kevesebb az olyan keresztény, akinek a szemgyógyító ír. Jézusnak ez a csodálatos szemgyógyító írja, meggyógyítja a szemét, és rájön arra az ember, hogy ő a másikért van itt. Én ezért a keresztényt ezt így határozom meg. A keresztény az az ember, aki másokért itt élő ember. És ebben minden szón hangsúly van a másokért. Az én életemnek a célja nem önmagamban van, hanem az a másik, akire ráirányította Isten a szemem. Én a másikért vagyok. És ez a másik nem Kamcsatkában van, vagy a Tűzföldön, jó messze, hogy ne lássam, mert azokat írtó könnyű szeretni. Én úgy szeretem a tűzföldi indiánokat, mert sose kell vele találkozni. De vezzeg a szomszédomat, aki éjfélkor mindig fát vág a konyhába. Az igen, azt szeretni, az már valami. Tűzföldi indiánokkal semmi bajom nincsen velem, én nem szeretném, mert van rendes, aranyos emberek. Ezek a patagónok, a nagylábúak. Ha keresztény vagyok, akkor a fele barát az a másik, aki talán fát vág az agyamon is. Ugye? És nekem azért kell a szemgyógyító ír, hogy Isten megmutassa, hogy értem, mit tehetek. Hogy rájöjjek arra, hogy én a másikért itt élő ember vagyok, itt. És ez mindig valami élet, nem valami tanítás, ez élet. Ezért mondja Jézus, ez cselekedés élsz. Igen ám, de mi is úgy vagyunk, mint az írástudó, hogy igazolni akarjuk magunkat. Jézus erre a kihívásra egy igaz történettel válaszol. Jézus az Jeruzsálemből Jerikói felé vezető út mellett van, Betániában mondja el ezt a példázatot, megnézzük ezt az egészet. És én a példázatról most nem sokat beszélek, csak azt szeretném elmondani, hogy hogy kell érteni ebbe az összefüggésbe ezt a példázatot. Mindennapi történet, köznapi krimi, így mondanám el. Ugye Jeruzsálem és Jerikó között 27 kilométer a távolság, 930 méter a szintkülönbség Jerikó és Jeruzsálem között, bizony kapaszkodni kell, és bizony ez félsivatagos tájon megy ez az út, rengeteg zegzuga van ennek az útnak. magas sziklák veszik körül ezt az utat, rengeteg barlang van benne. Ezt, hogy így mondjam, bűnözőknek teremtettett ez a hely. Az ókorban is, ugye jeruzsálemi piacra járó, Jerikóból, a Pálmák városából jövő kereskedőket rendszerint itt ki is rabolták. Ezért volt Jeruzsálemben duplára a Jerikóban megtermelt tatójának például, mert bele kellett tenni a kirablásnak a árát is. Mindenki tudta ezt a történetet. Közmondásos volt, hogy Jerikóból Jeruzsálembe nem jó menni. És kiraboltak egy embert. És ilyenkor az ember mit mond? Ez csak egy ember. Mindennapi történet, megesik ez bárkivel. Mi közöm hozzá? Aztán a tetejében lefele ment már Jeruzsálemből. Örüljön, hogy odafele nem rabolták ki. Mit császkál ezzel Jeruzsálemből? De vitte haza a hasznot. Valószínűleg ezért rabolták ki. Rablók kezébe esett. Hát jobban kellett volna, kérem, vigyázni. Oda kellett volna csatlakozni egy nagyobb karavánhoz. Bölcs tanácsa mindenkinek volt. Naponta beszéd téma volt ez az emberek között. Aztán jön egy pap. Az emberek azt mondták, jaj, csak nehogy hozzányúljon ám ez a pap, mert abban a pillanatban, hogyha ez meghalt már ez az ember, véres lesz a keze a papnak, akkor tisztátalan lesz, és a pap nem tudja betölteni a hivatását. Ószövetségi törvény van rá, nem mi találtuk ki. A lévitánál ugyanez. Mind a pap, mind a lévita megcsodálja, tovább megy. És akkor jön egy samaritánus. Samaritánus kérdésről én nem beszélek semmit, nagyon jól tudjátok, csak egy nagyon furcsa dolgot. Ez a törvénytudó nagyon jól tudta azt, hogy a korabeli zsidó írásmagyarázat szerint a samaritánus az nem volt vele barát. Réjáról elmondtam azt, hogy az rokon, ismerős, olyan valaki, aki nem volt ellenség, a samaritánus ellenség, ő nem fele barát. És ennek a vérbefagyottnak ez a nem fele barát lett a fele barátja. És leckét adott a fele barátságból. Nem csak szánakozott, az biztos megcsinálta a pap is. Biztos azon gondolkodott a lévita is, hogy hogy fogja ezt szép prédikációba elmondani, hogy emberek, vigyázzatok, mert hát láttam, milyen megdöbbentő volt, és még 3 kiló könnyet is ki tudott csalni az emberek szemét.

Csak annyit csinált, amit megtehetett. És Jézus ezután kérdez. És ezt nem nagyon szoktuk észrevenni, hogy Jézus ezzel a történettel egy nagy csavart csinál. Mi volt az írástudónak a nagy kérdése? Ki az én fele barátom? Magyarul. Ki az, aki én nekem tartozik? Jézus elmondja az irgalmas samaritánus történetét, miről szól ez a történet? Te? Kinek vagy a fele barátja? Azért ez más kérdés, nem? Mert úgy tudjuk az igét és a szeretet törvényét, amikor be kell hajtani. Hogy te neked hogy kell engem szeretni. De valahogy mindig elfelejtjük, amikor ez a fordított helyzetben, hogy nekem hogy kell szeretni a másikat, ne? Bizony, ez így van. Mert én azt mondom, hogy jó, rendben van, szeretlek, csak nem csinálok érted semmit. Csak ez nem szeretet Jézus szerint. Ez a képmutatás. Amikor valakit végig kell hallgatni, vagy mondani kell valamit, vagy valakiért ki kell állni, vagy valakiről valamit mondanak, mondjuk úgy tudom, hogy ez nem fordul itt elő, de hát mondjuk valakiről valami rosszat kezdenek mondani. Fele barát vagy? Ki állsz mellette? Kész vagy rá? Hogyha valamit látsz a másiknál, azt tudod jóra magyarázni? Mert hát, ha nem volt cégéres csirkefogó a másik, csak én vagyok a rossz, mert belelátom azt, ami nincs is benne a dolgokban. Tessék megnézni, minden pletyka beszédnek az alapja, az a valóságnak a héja, ami mögött nincs ott a lényeg. És én mindig azt veszem észre, ami bennem van. Már Seneca mondta, hogy a mezőn a kecske az füvet, a béka az legyet, a gólya pedig békát les. Ugye? Mindig azt látod meg, ami benned van. A pap is látta, a lévita is látta ezt a vérbefagyottat. Látta benne az elrettendő példát, amitől félni kell. Csak a samaritánus látta a házi feladatot, amit az Isten neki adott, nem? Kinek vagy te a fele barátja? Mert mi is nagyon sokszor úgy vagyunk, mint ez az írástudó. Nagyon érdekes a vége is ennek a példázatnak. Jézus megkérdezi, hát akkor ki ennek a fele barátja? A természetes válasz az lett volna, hogy samaritánus. De inkább elharapta volna a nyelvét ez az ember, hogyha kimondja ezt a szót, ugye samaritánus, hanem hogy felelt? Az. Az. Jó, hagyjuk az. Jézus elől nem menekülhet. Te se és én se. Jézus azt mondja ma is nekünk, eredj el és eképpen cselekedj. Nem csak Jerikó és Jeruzsálem között van veszélyes út. Az egész élet ilyen veszélyes út. Körülötted is vannak kifosztott emberek. Lehet, hogy nem az anyagiakból fosztották ki, csak erkölcsileg kifosztott emberek, csak... Lehetne sorolni most nagyon sok mindent. A kérdés az, és ez a döntő szó. Tudsz-e könyörületességre indulni? Ez nem szánakozást jelent. Pap is szánakozott, a lévita is szánakozott. Mindenki szánakozott ezen a szegényen. A könyörületességre indulni az több. Csinálni valamit érte. Kész vagy egy csinálni érte, vagy csak szörnyűködni akarsz? Sajnálgatni akarsz.

nagyokat sóhajtozni akarsz. Ó, igen, borzalmas. Samaritánus vagy-e, vagy maradsz pap és lévita? Mert ott kezdtük, a kereszténység az út. Jársz el Jézussal. Az az indulat van-e benned, ami volt a Krisztus Jézusban. Ez mutatja meg, hogy mennyi közön van az Istenhez. A fele barát kezét meg tudom-e fogni. Látom-e, hogy ki a fele barát. Segítsen Isten, hogy ez így legyen a mi életünkben. Amen.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek mindnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájuk az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, ami...